Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat késő éjszakai homokóra adásunkban, csütörtökön, október 8-án. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely ma Rónai György, költő, író, irodalomtörténésztől származik, aki 1913-ban ugyanezen a napon született, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan. S minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, ha velem tartanak reggel 6 óráig. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnosradio.ru honlapunkon. Adásunk első órájában Liszt Ferenc klasszikus műveit ajánlom figyelmükbe. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt szerdai keresztény élet felekezetközi rovatunkkal várom Önöket. A harmadik, egyben utolsó órában a múlt pénteki szempontok rovatunkkal sugározzuk, utána pedig csezzenét hallgatunk. Ha tehetik, tartsanak velem a következő 3 órában. A következő közel 1 órában Liszt Ferenc klasszikus művei csendülnek fel.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában hamarosan felcsendül a napáhítata. Kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat, illetve keresztény élet felekezetközi rovatunkkal csugározzuk. A következő percekben a napáhítata csendül fel, Lukács orsója tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Egy mag csodája. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. János evangéliumának 12. fejezetének 24. verse. A következő percekben Doug Wingert, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Észak-Mexikóban utazva feltűnt, hogy késő nyáron és kora ősszel gyakran látni nagy csili paprika füzéreket, ristrákat, amelyeket épületekre és kerítésekre függesztenek kiszáradni. A ristra egy régi hagyományos módszer, amellyel az élénk piros csili paprikákat el tudják tartani a felhasználásig. Ma már az OSA délnyugati sivatagi területein is használják egyes házaknál ezeket a színes fűzéreket a veranda dekorálására.

Egy tavaszi napon egy nagyon régi ristra elkezdett kiszáradni és széthullani a verandám felett. Az apró, papírvékony csinimagok szana szétszóródtak. A magok nagy részét elfújta a szél, lehullottak a kövekre és a kavicsokra, de néhány maga a kertembe is jutott. A jó talajnak és a rendszeres öntözésnek köszönhetően nem kellett sok idő, hogy ezekből az öreg, száraz magokból új csili növények fejlődjenek. A halottnak tűnő magok gyorsan életre keltek a termékeny talajban. A palánták megnőttek, sok csili paprikát és rengeteg magot hoztak. Milyen csoda! A termékeny földbe jutott maghoz hasonlóan csak néhány igaz hívőre van szükség, akik megosztják Isten ígéjét azokkal, akik fogékonyak Jézus szeretetéről szóló üzenetére. És amikor állandó bátorítást adunk, új hívő közösséget tudunk nevelni.

Isten igéjének megosztása csodákat hozhat, mondja ezt a Doug Wingert, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk új hívő közösségekért.

október 8-a az év 281. szökőévben 282. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 84 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió október 8-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1848. október 8-án Kossuth Lajos lesz az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke. 1848. október 2-a és 1849. április 14-e között ez a magyarországi végrehajtó hatalom legfőbb testülete. 1871-ben ezen a napon az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb 19. századi katasztrófájának számító nagy chicagói tűzvész pusztított, melyben 125-en meghaltak és teljesen leégett Chicago belvárosa. 1912. október 8-a az első Balkán háború kezdete, Montenegró hadba lép az Oszmán Birodalom ellen. 1940-ben ezen a napon német csapatok vonulnak be Romániába. 1944. október 8-án pedig Molotov szovjet külügyminiszter a nyugati nagyhatalmak egyetértésével Moszkvában átadja az előzetes fegyverszüneti feltételeket a magyar küldöttségnek. És 1991. október 8-án Horvátország és Szlovénia elszakadnak Jugoszláviától, és kikiáltják függetlenségüket.

történelmi események után lássuk, milyen ismert személyek születtek október 8-án. 1874-ben ezen a napon született gróf Bethlen István, jogász, mezőgazdász, politikus, 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke. Politikája sokat tett a gazdasági stabilitásért, 1924-ben létrehozta a Nemzeti Bankot, és 250 millió korona népszövetségi hitelt szerzett. Rendbehozta az állam veszteségeit, 1927-ben bevezette a pengőt, és új vámrendszert dolgozott ki. 1883. október 8-án született Otto Heinrich Warburg, német biokémikus. A sejtlégzés terén elért kiemelkedő munkájáért 1931-ben megkapta a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat. 1895. október 8-án látta meg a napvilágot Juan Domingo Perón, argentin katonatiszt, politikus, háromszor megválasztott argentin elnök. Argentína és az egész latin-amerikai térség 20. századi történetének egyik legmeghatározóbb egyénisége. Neve összeforrt második feleségével, Evita Perónnal, akinek köszönheti a máig is tartó népszerűséget. 1913-ban ezen a napon született Rónai György, József Attila díjas, magyar író, költő, műfordító. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodó. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. És 1939. október 8-án született Pege Aladár, Liszt és Kossuth díjas, jazzzenész, érdemes művész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganinie néven is emlegettek, nevéből eredő szójátékkal Paganini. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt, e kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának.

születések után következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk október 8-án. 1841-ben ezen a napon hunyt el Johann August Arfvedson, svéd kémikus, a lítium felfedezője. 1849. október 8-án hunyt el Gonczecki János, tábori lelkész, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúja. 1872-ben ezen a napon távozott az élők sorából Kagerbauer Antal, a romantika korának legjelentősebb kolozsvári építésze, és 1945. október 8-án hunyt el Felix Salten, magyar származású, osztrák író, nevét 1923-ban írt munkája, a Bambi tette világhírűvé.

Zárásként lássuk az október 8-ához kapcsolódó ünnepeket. Horvátországban október 8-a a függetlenség napja, 1896 óta pedig október 8-a a magyarok nagyasszonyának ünnepe.

0: Kalendáriumát Deák Anita segítségével lapoztuk fel. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük Szabó Anitával.
1: A mai napon, október 8-án a következő névnapokat ünnepeljük. Brigitta, Dömötör, Gitta, Semjén és Simeon. Most lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Brigitta. Régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. Dömötör. Magyar eredetű név, a Demeter név alakváltozata. Gitta. A Margita név magyar becézőjéből önállósult, jelentése erős, erélyes. Simeon. Héber eredetű bibliai név, jelentése meghallgattatás. Köszöntünk tehát minden Brigitta, Dömötör, Gitta, Semjén és Simeon nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét. A következő dal nekik szóljon.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

0: Hangosainkat köszöntöttük az Eddától Gyere őrül című dalával, Isten éltesse őket. A következő percekben a múlt szerdai keresztény élet felekezetközi műsorunkat hallhatják, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt első levele első részének a 15. verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Ábrám emberi kitérője című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk az igét Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, első részének 15. verséből. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Kevés ilyen vallomást lehet bárhol hallani, még kevésbé olvasni, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös, én vagyok az első a bűnösök között. Pál apostol ezelőtt, az igevers előtt egy hosszú lajstromát írja le a hibáknak és a hibáinak, amelyekre nézve Jézustól teljes bocsánatot nyert, és éppen ezért nem fél arról beszélni, hogy mi volt, mi jellemezte az életét. Vagyis nem csak arról volt és van meggyőződve, hogy minden hamisságot, hibát rá lehet nyugodtan olvasni, hanem arról is meg van győződve, hogy minden hamisság és bűne teljesen el van fedezve, mert Jézus Krisztus ezt mind elintézte. Mondja is, hogy ez az igaz beszéd is teljesen el lehet fogadni, nem kell benne kételkedni egy pillanatig sem, hogy éppen neki, aki a bűnösök között az első, Krisztus megkegyelmezett, természetes tehát, hogy mindenki másnak is megkegyelmezett Isten Jézus Krisztusban. Ki kell ebből a vallomásból azt emelni, hogy Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Vagyis Jézus földre küldésének, itteni szolgálatának, életének ez a célja, ez volt a célja, hogy a bűnösöket megtartsa. Jézus nem jött tehát céltalanul ide közénk, és nem úgy távozott, mint aki nem végezte el a feladatot. Ezért is igaz és teljes elfogadásra méltó, akkor is, hogyha elfog a kételkedés, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy óriási nagy a bűneink lajstroma, megbocsáthatatlan hibáknak a sora, hogy Jézust ne csúfoljam meg, hiszen kételkedésemmel tulajdonképpen ezt tenném, hogy ő nem végzett volna jó munkát ebben az életben, ott a keresztfán, hiszen hogyha ahhoz ragaszkodom, hogy nem biztos, hogy meg vannak bocsátva a bűneim, hogy túl nagyok ahhoz, hogy arra bocsánatot kapjak, akkor tulajdonképpen Isten káromlóvá lettem, aki abban kételkedek, hogy Isten hiába küldte el Jézust, hiába küldte a keresztfára, hiába engedte megtörténni mindazt a méltatlanságot, ami vele megtörtént, mert hát ez nekem úgysem használ. Pál apostol tehát mondhatnánk így, hogy tüntetően áll a bűnösök sorában az első helyre, azért, hogy bátorítson mindenki mást is arra, hogy álljon csak oda nyugodtan a legbűnösebbek közé is, hiszen van ugye egy másik szándék is bennünk, hogy kicsinyeljük le a mi hibáinkat, és próbáljuk azt mondani, hogy hát az nem is olyan nagy. Állj csak oda nyugodtan, hiszen minden hibára bocsánat van már régóta Krisztus által. Az első a bűnösök között lesz az első, aki kegyelmet nyer, teljes bocsánatot is. Ragaszkodjunk tehát ehhez az örömüzenethez. Minden nap újra és újra ezzel gyógyítgassuk a felébredő lelkiismeretünket, hogy igenis hiszem és tudom, hogy Jézus tökéletes munkát végzett, és engem a bűnösök közül az elsőt kegyelmébe befogadott, és mindent, de mindent elfedezett. Amen. Hálás szívvel köszönjük neked, Istenünk, mennyei édesatyánk, ezt az óriási, kimondhatatlan nagy ajándékodat, hogy Jézus Krisztusért mindent, ami a mi életünkben rossz, a te szemed előtt, azt teljesen befedezted. Áldott légy ezért a nagy ajándékért, és segíts, hogy ennek tudjunk minden nap örülni, és ezért életünket neked jobban oda szentelni. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele első részének a 15. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Ábrám emberi kitérője című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Abrám emberi kitérője. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Abrám Egyiptomba, hogy jövevényként ott tartózkodjék, mert súlyos volt az éhínség azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak. Nézd, tudom, hogy szép asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd hát azt, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen általad, és ne öljenek meg miattad. Így is történt. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Abrámnak pedig jó sora lett a felesége által, lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgáló leányai, szamárkancái és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Abrám felesége Száraj miatt. Hívatta azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta. Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a húgod? Csak azért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd, és menj! Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amije csak volt. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 12. részének 10-től 20-ig terjedő verseiből. Abrám tehát elindult, hogy eleget tegyen az Úr hívásának. Lássuk, milyen is egy hívő ember vándorlása, akit maga az Úr hív el és küld, és akinek Pál apostol ezt a tisztes nevet adja, a hit atya. Megdöbbenve olvassuk a Szentírást, hogy útközben a megígért föld felé Abrám olyan vidékre ér, ahol nagy éhínség támad. Ezért az akkori kor leggazdagabb országa Egyiptom felé kanyarodik. Ott félelmében húgának mondja Szárajt, a feleségét, aki így az egyiptomi fáraó háremébe kerül, Abrám pedig ezen jócskán megszedi magát, ahogy ezt ma mondanánk. Megdöbbenve keressük, hol van hát a hit atya. Ez a történet erőteljesen hozzájárult ahhoz, hogy a hitleri birodalom rettegett fő ideológusai, Rosenberg, Himmler

eláll. Így folytatódik hát a hit atyának vándorlása. Megvallom, éppen ezért szeretem az Ószövetséget, és éppen ezért Isten ígéje, mert szépítés nélkül olyannak mutatja az embert, még a hit atyát is, amilyen. Amilyen az ember. Minden hősies póz nélkül, szinte mesztelenül. Talán másképpen alakul az egykori Németország sorsa is, ha ahelyett, hogy indexre teszik, vagy elégetik az Ószövetséget, újra és újra elolvassák, hogy milyen is az ember. Talán kevésbé lettek volna embertelenek. Ezért fontos nekünk is fanyalgás és fintorgás nélkül ebbe a tükörbe néznünk. Annál is inkább, mert éppen a fanyalgók és fintorgók és indexre tevők lettek volna az elsők, akik hasonló esetben, amiben Abrám egyszer csak találja magát, nagy éhínség kellős közepén, szépen visszafordultak volna, ami biztos, az biztos, úrvárosának kenyérrel gazdag falai közé. Mentvén a menthetőt, mit sem törődve a küldetéssel. Abrám legalább nem vonul vissza, csak éppen aféle kompromisszumos megoldást talál. Sem előre, sem hátra, hanem oldalt veszi az irányt Egyiptom felé, biztosan azzal a meggondolással, hogy ha elmúlik az éhség, majd visszatér az eredeti irányhoz, követi a megkezdett utat és a hangot. Sokszor és sokféleképpen hallottuk már, hogy nincs harmadik út. Vagy. Egy biztos, azok számára, akiket Isten elhívott, valóban nincs. De Abrám ezt még nem tudja. Ő még azt hiszi, hogy van. Hogy lehetnek kis mellékbuttyai, kis kitérői, görbe kerülői, amely után majd csak visszakanyarodik valahogy. De hát ő a hit első nagy pionírja, neki még tanulnia kell. Meg kell tanulnia, amit nekünk, könnyen ítélkezőknek, már 4 évezred óta biztosan tudnunk kellene. Igen, nekünk 2 dolgot már biztosan tudnunk kellene. Az egyik az, hogy a hit útján nincs veszélyesebb, mint a görbe kitérő. Az ügyeskedő mellékút. A másik, csak egyetlen egy valaki volt, akit a földi nyomorúság sem tántorított el, és ő Jézus Krisztus, aki még 40 napi éhezés után is azt tudja mondani a kísértőnek, amikor az felajánlja neki a pusztában, hogy változtassa a köveket kenyérré, és megvan írva Lukács evangéliuma 4. részének 4. versében a következőképpen. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden ígéjével. Abrám még maga akarja a köveket kenyerekké változtatni. A történet szerint felesége szépségét juhokká, marhákká, szamarakká, szolgákká, szamárkancákká és tevékké, egy szóval vagyonná. És ez sikerül is neki. Bizony szomorú siker ez. Ám ahelyett, hogy a fejünket csóválgatnánk, vagy mi is indexre tennénk az Ószövetséget, inkább kíséreljük megérteni, min és hogyan is bukott el Abrám. Mert aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.
Olvassuk az első korintusi levél 10. rész

cének 12. versében. Ezt így fogalmaztam meg egyszer, és ma sem tudom jobban. A lejtőn csak térdelve lehet megállni, mert a lejtőn, az élet lejtőin vagy kiborulunk, vagy leborulunk. Abrám leborulás helyett kiborul. Ennek a kiborulásnak számunkra nagyon ismerősek, örök, emberi módon ismerősek az állomásai. Gonditisszel, ezzel a ragadós betegséggel kezdődik kiborulása. Elkezd aggodalmaskodni, szörnyű gondjai támadnak. Gondja az, hogy éhen hal. Mit eszünk majd holnap? Az aggodalmaskodás rendszerint 4000 évvel ezelőtt is félelemmé fokozódik. Baja támad majd szép felesége miatt, gondolja. Félelmében hazudik. Húgának mondja feleségét. Ha eddig csóválgattuk volna is fejünket a hit atya kiborulásán, azt hiszem, most inkább lehajtjuk fejünket. Ugye milyen ismerős sorozat ez a bajban, hogy gond, félelem, és félelem szülte hazugság? Van-e közöttünk hívő ember, aki már nem is kezdő, mint Abrám, aki ne ismerné ezt az örök sorozatot? Szabad megkérdeznem halkan, nagyon halkan, előbb a magam szívétől, aztán tőled is. Még sosem aggodalmaskodtál a holnap felől? Pedig mi már tudjuk Jézus szavát, amit Abrám még nem hallhatott, és amint az megvan írva Máté evangéliuma 6. részének 34. versében a következőképpen. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Te sosem féltél? Pedig mi már tudjuk, hogy különös módon éppen 365-ször van benne Isten ígéjében. Ne félj! Szabad-e megkérdeznem csöndesen, nagyon csöndesen, előbb a magam szívétől, aztán a tiédtől is, még sosem hazudtál félelmedben? Jó, jó, mondjuk. Inkább arról beszéljünk, hogy Abrám mindebből ráadásul még remek üzletet is csinál. Felesége a fáraó háremében, és ő nem csak, hogy nem éhezik, hanem meg is szedi magát. Hát nem tipikus? Ezt már alig merem megkérdezni, hogy hát nem tipikus, hogy éppen ezen háborog a szívünk? Azt még elviseljük, hogy valaki aggodalmában fél. Azt is, ha félelmében hazudik. De ha ilyen áron jól megy neki, ezt már alig. Ez ellen már berzenkedünk, és megkérdezzük, igazán érthetetlen, hogyan engedheti az Isten? Különösképpen, ha másról van szó, és nem rólunk. Ebben az esetben Abrámról. Hát nem szégyelli Isten az emberét? Ekkor, igen, ekkor így folytatódik az ige, de az Úr? Na végre beavatkozik az Úr, mondja ehelyütt a már többször idézett Walter Lüthi, svájci bibliatudós. Végre nyakon csípi csavargó, futkározó fiát, aki aggodalmaiból, félelméből és hazugságából még üzletet is csinál. Most áll el a lélegzetünk Isten közbelépésén.
a fáraót bünteti meg, és nem Abrámot. Hát igazság ez? Kérdezzük elálló lélegzettel, ami igazság normánk szerint. Most légy okos, ige hirdető. Itt magyarázkodj. Bevallom, nincs semmiféle okos magyarázatom. Csak egyet, egyetlen egyet tudok mondani. Ilyen az Isten. Ilyen egészen más. Olyan egészen más, olyan igazságtalan, idézőjelben, hogy egy szülöttjét, az egyetlen tisztát és büntelent, Jézus Krisztust kínhalálra adja, keresztre adja. Értem, és érted a bűnösért, a halálra méltóért. Éppen ebből az isteni igazságtalanságból, idézőjelben, élhetünk és remélhetünk, életet és örök életet. Igazság ez? Nem, ez nem igazság. Ez hajmeresztő, megbotránkoztató szeretet. Isten ilyen volt már akkor, amikor Abrám helyett a fáraót fenyíti meg, mert ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, ő magát meg nem tagadja. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele, második részének 13. verse. Ha mi úgynevezett erkölcsi felháborodásunkban szégyeljük is Abrámot, ő nem szégyelli. Ahogy nem szégyelli és nem veti el Dávidot, amikor elbukik, és nem veti el Simon Pétert, amikor az megtagadja az urat, és nem dobja el Tamást, amikor az kételkedik, és a damaszkuszi úton nem csapja agyon villámaival Sault, hanem szolgálatra indítja. Mert ilyen az Isten. Ilyen volt akkor, ilyen volt Jézus földi élete alatt, és ilyen ma is. Ha van ebben az igében ma örömhír, evangélium, akkor éppen ez az, ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad. Ha mi aggodalmaskodásunkban és félelmünkben hazudunk és tagadunk, ő nem tagad meg bennünket, egyszerűen azért nem, mert ő ilyen. Ha nem ilyen volna, melyikünk merni azt mondani közülünk, én Jézus követője vagyok, én tanítvány vagyok, de merjük mondani, mert ő ilyen, ilyen igazságtalanul, sőt, megbotránkoztatóan szerető Isten, aki akkor is hű marad, ha mi hűtlenkedünk. Rezdüljön meg, és remegjen a szívünk, és csak egyet tehetünk, és ezt kell megtanulnunk Abrámtól, hogy amikor kiutasítja a szerencsétlen és ártatlan fáraó az országból, legalább ebben az esetben ártatlan, akkor Abrám hallgat, nem próbálja igazát bizonygatni, nem mosakszik. Hallgat. Nincs benne az ígében, de talán nem hamisítom meg, ha hallgatását így értelmezem. Hallgat és szégyelli magát. Sőt, mi még többet is tehetünk ennél, mert mi már többet tudhatunk Istenről, mint Abrám. Mi már azt is tudhatjuk, amit Tamás, aki szégyenében így esik tétre az Úr előtt, én Uram, és én Istenem.

A Szent Gelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Ábrám emberi kitérője című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Tessék Istentől, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit, késő éjszakai homokóra adásunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan szempontok rovatunkat sugározzuk, utána pedig jazzzenét hallgatunk. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnosz Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunk témája a boldogság és siker összefüggése lesz. Ebben lesz segítségemre Kun Tamás, a Bábesbólyai Tudományegyetem tanulója, illetve Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Tartsanak velünk!
1: A következő témánk akkor a siker és boldogság összefüggése. Az első kérdésem inkább az, hogy ti hogyan definiáljátok a sikert? Mi jelent sikernek? Persze ezt tudom, hogy egyénfüggő, de nektek mi mondjuk a siker?
2: Hát nem tudom, én szerintem még ebben a témában nagyon zöldfülű vagyok, hogy nekem mi számít sikernek. Én például a sikernek gondolom, mikor úgy érzem, hogy boldog vagyok. Annak örül. Akkor úgy érzem, hogy na, valami siker.
3: Hát előbb a boldogság, és azután a siker. Én merném azt mondani, hogy a sikert azt egy mércéhez, egy standardhoz hasonlítsuk magunkat, az élethelyzetünket, az eredményeket, és hogyha eléggé közel van, vagy hogy a pozitív pozícióban van a mércével, akkor az sikernek könyveljük el, hogyha meg messzi van attól, vagy nem érte el, akkor meg nem siker.
2: Hát igen, mondjuk a mai világban szerintem a legtöbb embernek a sikerről az üt eszébe, hogy az az ember sikeres, akinek sok pénze van, akinek nagy háza van, nagy autója, sok autója, és nem tudom, szerintem ez egyáltalán nem reális is jó. Nem mondom, hogy az az ember, akinek sok pénze van, az nem sikeres, csak nem biztos, hogy tiszta úton érte azt el, vagy hogy neki egyáltalán sikerélménye van benne.
3: Mivel hogy az emberi természet az időt során nem igazán változott szerintem, nincs kizárva, hogy ez régebb is úgy volt, vagy hogy esetleg százalékokról beszélünk, és persze, hogy ma a mércét könnyebb, vagy a mércének könnyű felcsúszni, mivel hogy mindent látunk, mindenkinek a gazdagságát, vagy majdnem mindenkinek lássuk, amit régebb nem láttunk, mert otthon fogyasztották azt, ami volt, a saját köreikben jártak, éltek, és ezt azt kívülről nem látták. Tehát a paraszt ritkán tudta, hogy mi van a városi embernek, vagy a gazdag ember. A szegény paraszt nem tudta, hogy a gazdag paraszt mit eszik, mert nem járt hozzá, és a gazdag paraszt se tudta, hogy a gazdag városi hogy él. Most meg minden ott van az interneten, ott van a filmekben. Elfelejtsük, hogy az, amit a filmek mutatnak, az nem egy átlag, vagy nem egy realista, hanem gyakran egy mesebeli, vagy egy álom, vagy egy ideális helyzet, és akkor a mércéket rossz helyekre rakjuk. Na de számomra nagyon érdekes, hogy te úgy kezdted, hogy a boldogság az jelent a sikert, és nem akarom megcáfolni, hanem elismerni, és ezzel ellenben szembeállítani, hogy sokaknál a boldogság a sikerre kell várjon. És itt gyakran ott látok egy problémát. Ezelőtt húzamos idővel kaptam egy olyan statisztikát, nem tudom, hogyha igaz, de érdemes rajta elgondolkozni, hogy azok, akik sikeresnek számítsák magukat, azok kb. 60%-ában a helyzeteknek sikeresek. Azok meg, akik nem sikeresnek számítsák magukat, azok is sikeresek kb. A helyzeteknek 40%-ában. Na most az a 20% különbség, az annyira nyitott szubjektív interpretációra, mint 7. Tehát, hogyha a különbség az 50 vagy 60% lett volna, akkor még valamennyire nyitottak lehettünk volna arra, hogy van valami objektív, de hogyha csak 20%-ról van szó, akkor szerintem ottan gyakran az történik, hogy az egyik vagy a másik úgy értelmezi a helyzetet, ahogy neki megfeleljen, ahhoz, hogy a saját világrendjét meg tudja tartani. És annak, akinek a világképében ő egy pekhes valaki, egy sikertelen valaki, akinek a szülei ottan szoktak profétálni az ember életébe, vagy azok a leghorderejesebb proféták, állások. Azt mondták, hogy te nem vagy képes, te nem vagy jó, te nem, stb. ilyeneket ismerek személyesen, aki egy életen keresztül mindent elfordítanak, még ha egymásnak kívülről egyértelműen siker, tehát bejutott egy nehéz egyetemre, elvégezte, jó munkahelye van, ügyes élettársa van, mindig valami kifogás van, mindig valami, következik a következő baj. És persze, hogy ilyenkor a boldogság végtelenre kimarad.
1: A siker és boldogság az kézenfogva jár, szerintetek? Mármint, hogy úgy értem, hogy mondjuk a boldogság feltétele a siker, és a siker feltétele meg a boldogság?
3: Egy jó kérdés, és már minden két oldalról megszólalt. Nem tudom, hogyha mindenki ezt így csinálja, mert tehát mi különbözünk, és még így csoportosan se vehessük magunkat mércének. Szerintem nem mindenkinek van összekötve a kettő.
2: Én szerintem lehet, hogy az elején igen, de később külön válik a kettő. Uh-huh. Én nem tudom, én például idefele jövett ilyen mai dalokat hallgattam, amiben nagyon sokszor előjön az, hogy ez az énekes milyen sikeres, viszont már egyre kevésbé boldog, és már nem találja benne a boldogságát az egészbe, és hogy ez jó, vagy nem jó, és hogy ott hagyná az egészet azért, hogy boldog legyen egy napig, vagy valami ilyesmi. Szóval az, hogy eleinte elterveztünk valamit, és az sikerült, és akkor most sikeresek vagyunk, és ez kiváltotta a boldogságot. Hogy ez milyen jó, de később lehet, hogy amiben azelőtt abban a sikerben megtaláltuk a boldogságunkat, az most már kezd kihűlni, és akkor most mi a következő? Most már hol találjuk a boldogságunkat? És akkor most már sikeresek vagyunk, hogyha nem vagyunk boldogok?
3: Kipróbálnám nyitni egy kicsit a beszélgetést az érzelmek és a kapcsolatok felé, mert az én szemszögömből a boldogságnak nagyon sok köze van érzelmekkel és kapcsolatokkal. Persze, hogy a siker is az érzelmeket felpiszkálja, és ezáltal boldogsággal jöhet kapcsolatba pozitív vagy negatív formában, de ugyanakkor a boldogság az néha teljesen független is lehet, legalábbis az én tapasztalatomban, a mindennapi dolgoktól, vagy a munkától, vagy akár néha a kapcsolattól is. Na most ezt nem itt, ebből egyértelműen nem csinálnék egy fekete-fehért, de saját tapasztalatom az, hogy néha megtölt egy boldogság, vannak dolgok, amik kioldják, néha megértem, néha helybe megértem, néha nem, vagy néha később megértem, de ez lehet egy zene darab, ami valamit bennem ébreszt, és érdekes, hogy nem mindig a régi jó nóták, hanem előfordult, hogy új zene, vagy új változat, valami emóciót megcsiklint, és jót tesz valahol mélyen a léleknek, vagy lehet, hogy valaki, egy idegen tesz valamit, vagy hozzám szól, vagy valamit csinálunk, de nem termelünk, tehát nem munkáról, vagy eredményről, nem célzott dolog, hanem egy meglepetés, és nem is feltétlenül velem, tehát lehet csak tanulja vagyok valaminek, amit akkor a helyzetben annyira megszeretek, annyira jót tesz nekem, hogy boldoggá tesz, és amit megint nagyon szubjektív, tehát saját magamból beszélek, és nem tudom, mennyire érvényes másra, hogy megtanultam az utóbbi években, hogy ahhoz, hogy boldogak legyünk, meg kell engedjük magunknak, meg kell tanuljuk, hogy megéljünk vele, mert néha a boldogság az nagyon intenzív lehet. És hogyha szokatlan, vagy hogyha valamikor arra tanítottak, hogy én nem érdemelem meg, vagy hogy ez túl sok, vagy nál csak beképzeled, akkor nem egy természetes dolog. Akkor szerintem még az is előfordulhat, hogy félünk tőle, ovakodunk. De hogyha megengedjük magunknak, hogy átéljük, hogy érezzük, hogy megkóstoljuk, hogy heverjünk benne, akkor talán könnyebben, természetesebben történik, és talán többet is tart.
2: Ez érdekes. Nem tudom, nekem például voltak olyan pillanataim, amikor tényleg igazán boldognak éreztem magam, csak sajnos nem tartott sokáig viszont, mert hogy egyből az jutott eszembe, hogy jó, de ez most meddig fog tartani? Mi lesz, amikor már nem ezt érzem?
1: A boldogság azért egy nyers érzelem, és sok mindent ki tud hozni belőled. Úgy a legjobb formádat is, de ugyanakkor a legrosszabb formádat is szerintem.
2: A legrosszabb formádat?
3: Would you care to elaborate?
1: Nem, ezt csak úgy mondom, hogy nagyon sok érzelem előtt megnyitja mondjuk az utat.
2: Hát esetleg úgy, a legrosszabb forma, talán úgy tudom, hogy nem tudom, hogyha például megnyerek egy versenyt, és ezt annyira boldogan csinálom, és úgy szemberhőgöm a másikat, aki nem nyert, talán ott jelenhet meg ez a legrosszabb forma. Akár örvendés.
3: De oda itten felmerném dobni a kérdést, hogy a boldogság a hibás, vagy a boldogság csak a kioldó, és a hibás, hogyha hibásról beszélhetünk a helyzetbe, az, hogy én nem voltam akkor eléggé emocionálisan felnőtt vagy érett ahhoz, hogy a helyzettel egészségesebben bánjak el.
2: Mint így eszembe jutott a kicsi kutya, amelyik, nem tudom, meglátja a gazdáját, és az örömében, nem tudom, ott oda vizel, igen, összepisi minden. Valami olyasmi.
1: Mondtad te az elején, Tamás, hogy a mai világban a pénz jelenti a sikert.
2: Az anyagiak fel.
1: Az anyagiak, oké. Okay. Ez akkor egy külső tényező, ugyebár. Tényleg pénzben mérhetik a sikert, vagy akár a boldogságot? Vagy ez csak most alakult ki ebben az új világban, és ezt most idézőjelben mondtam?
3: Én meg tovább is megmerem kérdőjelezni, hogy ez mennyire volt más a közelmúltban, vagy a régi múltban.
2: Nem.
3: A aranyérmék, amiket találtak, csomóban voltak, nem voltak szétszórva, tehát valakinek az jelentette siker, hogyha sok aranya volt ezelőtt pár ezer évvel is. Csak nincsen adat, tehát nem tudjuk, hogy ők hogy éltek, milyen értékek szerint, hogy élték át a boldogságot, mit jelentett akkor nekik, illetve azt hiszem, hogy a boldogságról többet találunk írva, mint a gazdagságról, de az nem azt jelenti, hogy az emberek többségét foglalkoztatta a boldogság, mint a pénz. Nem sok idővel ezelőtt, hát ahogy veszük, hogy nem sok idő, 50 vagy 100 évvel ezelőtt, egy nagy gond volt a kaja megszerzés. Hasonló módon, mint mostan Ukrajnában, ahol bombáznak, ahol nincsen fűtőanyag, nincsen ivóvíz, nincsen kaja. Sok részen, sok ideig ez volt a valóság javarészén a földgömbnek. És akkor meg mit jelentett siker? Hát mint férfi például az egyik mérce az lehetett, vagy szinte biztos az volt, hogy át tudtam teleltetni a családomat. Hát akkor is tulajdonképpen, és ha annál több volt, akkor lehet még máson is oforáda oda csinálci.
1: Most bedobom az egyik idézetemet, amit hoztam. Megkapni, amit akarsz, az a siker, és akarni, amit akarsz, az a boldogság. Olvastad?
2: Olvastam, és annyit, és szerintem, hogy tízszer átolvastam, hogy valamennyire.
1: Hogy megértsd valamennyire? Igen. Nekem is ez volt a problémám. Gondoltam, segítetek megérteni.
2: Amikor először olvastam, azt mondtam, hogy igen, ez milyen igaz. Aztán többször elolvastam, és egyre jobban összezavartam. Szerintem olvasd el még egyszer, még rágjuk egy kicsit.
1: Megkapni, amit akarsz, az a siker. Akarni, amit akarsz, az a boldogság.
3: Számomra egy kicsit más talán, de, hogy akarni, amit kaptál, vállalni, amit kaptál, vállalni azt, ami van, kibékülni azzal, ami van, örülni annak, ami van. Mert hogyha olyan, mint a murok a pálca végén, hogyha mindig hiányzik valami, hát a valósággal nem vagyok jóban, nem vagyok megelégedve vele, hogyha majd akkor leszek boldog, amint. Ezt láttam emberek életükben, és meg is tudták nevezni, mi kéne neki, hogy boldog legyen. Boldogtalanul halt meg. Aki meg nem állandóan, mert nem arról van szó, hogy állandóan olyan vagy, mint ha be vagy rúgva a boldogságtól. Néha előfordulhat úgy is, és szerintem az se baj, de azt várni, hogy valami történjen, azt várni, hogy minden az én előírásom szerint legyen, az szerintem egy hosszú és eredménytelen várás lehet legtöbb helyzetben. Egy kicsi absztraktul sikerült, de...
1: Nem baj.
2: Ja, mondjuk a boldogság kérdés elég absztrakt.
1: Igen. Jó, jövök a másodikkal. második idézetemmel. Ez volt az, ami ugye egy kicsit úgy tátva maradt a szám, hogy really? Aztán igen. A férfiak akkor is képesek bízni a sikerben, amikor rég kudarcot vallottak. A nők akkor is kudarctól tartanak, ha sikert érnek el. Alex Berenzon.
2: Nem akarom ennyire vagy elválasztani a nemek között, szerintem. Én is, ahogy elmondtam, hogy akkor is kudarctól tartok, amikor sikert érek el. Én is elmondtam azért, mert amikor elérem a sikert, akkor már attól tartok, hogy mi lesz, mikor elvesztem. Vagy hogy amikor megkapok valamit, akkor már azon gondolkozom, hogy na, de ezt el tudom most veszíteni.
3: Én ezt úgy próbálhatnám nem megmagyarázni, talán inkább elmagyarázni, hogy mint férfiak nekünk szükséges, hogy megmaradjon a motiváció. Tehát addig, amíg még fel tudok állni, és tudok próbálkozni, neki tudok állni a munkának, vagy a csatának, vagy akárminek, megvan bennem az a remény, hogy valami jól jöhet ki belőle, én képes vagyok. Erre szükségünk van, mint férfiak, és amikor ez elkop, vagy lecsökken egy bizonyos szint alá, az a depressziót határolja. Ti nők meg teljesen más világ nőttök fel, ami szerintem gyakran lehetetlen elvárásokat rak a tarkotókba, hogy mindenki meg legyen elégedve, hogy mindenkinek tetszen, hogy mindenki meg legyen elégedve, persze te nem számítasz, és akkor szerintem azért természetes, hogy ez a kérdés megjelenik ilyen formában, vagy valamilyen formában, hogy jaj, de nincs valaki, akit nem szolgáltam ki, vagy nem maradt még valaki, aki talán haragszik, vagy elégedetlen, vagy...
1: Miért van úgy beleültetve amúgy most azt mondom, hogy a világ fejébe, de hogy a férfiak azok sikeresek kell legyenek. Nagyon sok kapcsolatot tesz az tönkre, hogy mondjuk a nő sikeresebb, mint a férfi. És ez nem is tudom, hogy a férfi egóját bántja, vagy csak simán tényleg az van, amit mondasz, hogy a depresszió határát is súrolhatja, hogyha nem sikeres, de miért van ez?
3: Nemrég hallottam egy podcastot, ami nagyjából erről szólt, és tetszett, mert komolyan foglalkoztak a témával, és az egyik gondolat, ami megmaradt, az, hogy egy ilyen kapcsolatban nem arról van szó, nem feltétlenül a sikerről van szó, hanem arról, hogy gyakran előfordul, hogyha a nő jobban keres, vagy sikeresebb a férfinél, nehéz neki továbbra megtisztelni, tisztelettel elbánni a férfival. Meg a férfi, amikor nem kap megtisztelést, akkor elsorvad, elhervad, nem működik jól. És a természetes, vagy a szokott, vagy az általános a kapcsolatban az, hogy a férfi az, aki gondoskodik, tehát aki a főkenyérkereső, vagy a házjavító, vagy a házépítő, és egy ilyen pozitív szerepben működik, és ezért kap elismerést, kap gyengédséget, ez talán egy egészséges, egy működőképes egyensúly. Működhet, és vannak párok, ahol konkrétan ismerek egy párat, ahol a vezető szerepe az asszonynak van, ez náluk működik, de a házépítő továbbra is a férfi, tehát neki vannak szerepei az ők otthoni konstellációjukban, amelyikből ő szerez önértéket, és a felesége továbbra is tisztelettel, tehát nem nézi le. Ők együtt vannak ebbe, a saját cégükben, és csinálják, több mint 20 éve csinálják, működik, ismerem őket, hát nem nagyon jól, nagyon közelről, de több mint felületesen. Na, de ez nem mindenkinél működik, tehát nem mindenki tud kettesben egy olyan egyensúlyt megtalálni, nem mindenkinek könnyű a szerepeket megfordítani.
2: Én személyes tapasztalatban nagyon sokat nem tudok hozzáfűzni, viszont nálunk is például a mi esetünkben is édesanyám többet keres édesapámnál, nem sokkal talán, viszont nem láttam egyikőjüken se, bármilyen, nem tudom, hogy egyik jobban hordja a nadrágot, mint a másik. Én azt látom, hogy mind a kettő ugyanolyan nehéz munkát végez azért a pénzért, és az amúgy is közös, szóval. Nem hiszem, hogy... Nem mondom, hogy nem látom azt, hogy hogyan, én is látom azt, hogy hogyan alakulhat ki az, hogy a férfi, nem tudom, elsorvad, hogyha tényleg úgy érzi, hogy, hogy az asszony több pénzt keres, mint én. De csak...
3: Nem a pénzről.
2: Nem feltétlenül a pénz, a tisztelet.
3: Az asszony már lenéz rá, hogyha fentről kezeli, rendszeresen, tehát nem csak véletlenül egyszer, hanem mint beállítás.
2: Igen. Visszagondolva, hogy nem is olyan rég az asszonyok, ők házi asszonyok voltak, ők csak otthon ültek és a gyerekre vigyáztak, és a férfi tényleg kim volt és dolgozott, és hogy most azért hogy változik a dolog. Nem tudom, lehet, hogy...
3: Hát nem csak a gyerekkel foglalkoztak,
2: nem csak, hanem persze, az egész házat persze, igen.
3: Én még nagyszüleimnél átéltem ezt, hogy mindketten hajnaltól késő estig dolgoztak. Voltak dolgok, amiket együtt csináltak, de volt egy csomó dolog, amit külön csináltak, de mind a kettő komolyan csinálta, jól csinálta, és másképp nem tudtak volna. Öt gyereket neveltek együtt. Tehát ma meg panaszkodik az egyik másik, hogy jaj, de nehéz, jaj, de hát akkor sem volt könnyű.
1: Azért mondjuk azt se tudnám elképzelni, hogy egész nap otthon legyek, és tegyek-vegyek a lakásba. Nem mondom, hogy amúgy nem csinálom, de azért napi, nem tudom, 18 órába, vagy 16-ba, akkor lehet, hogy én jönnék ki úgy, mint máskor a férfiak, hogy depressziósan, és nem. Szóval azért van egy határ, amit megtartunk. Ha már a nemi dolgoknál tartunk, hogy nő és férfi, mert akárhogy nem teszünk különbséget, úgyis különbséget tettünk. Elmondhatjuk azt, hogy akkor, ez most lehet provokáló kérdés lesz, de a férfiak boldogsága és sikere fontosabb, mint egy nő boldogsága és sikere?
2: Hát nem tudom, nekem erről a nemes dologról most eszembe jutott az a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő áll. Szerintem ez nagyon igaz amúgy. És nem hiszem, hogy egyik fontosabb a másik. Vagy egyik siker a másiknál. Szerintem, hogy az fontos, hogy bármelyik is legyen sikeres, tudjanak örülni egymás sikerének. És most akkor az a közös siker, ami igazán fontos, nem hogy az egyik sikeresebb, mint a másik.
3: Szerintem is mind a kettő fontos, az egyik nem fontosabb a másiknál. Hosszú futamú kapcsolatban legyen az hivatalos házasság, vagy más forma, szerintem csak akkor működik, amikor mind a kettő nagyjából egyformán fontos. Na de ennek a formája nem csak, hogy általában különbözik, tehát férfinő más dolgokon örülünk, más a sikerélmény, másképpen alakul a boldogság. Na ezt megtanulni, hogy én hogy működök, ez se könnyű téma, aztán a másik hogy működik, ez se könnyű téma, hogy alakulunk az idő folyamán, hogy melyiknek mikor, mire lenne szüksége, mit tudok én ebből támasztani, tehát nem csak elfogadni, hanem támasztani, hogy összejöjjön, hogy működjön. Ez egy gyönyörű kihívás, és egy nem játék, mert tulajdonképpen egészen komoly, és nincs kizárva, hogy az egyik legszebb siker az életben az, amikor együtt lehetünk boldogan nagyon sokáig, nem feltétlenül végtelenség, nem, de az, hogy ha 20-30-40 évet sikerült, hogyha a családban, a bővebb családban túlnyomó részén az időben jól vagyunk, örülünk egymásnak, tudjuk egymást segíteni, ösztönözni jobbak felé, függetlenül, hogy mi az. Tehát az, ami az egyénnek fontos, meg jó, meg hasznos. Talán az a legnagyobb siker. És igen, ahhoz kell valami pénz is, mert kell kaja az asztalra, kell ruha, ahhoz néha-néha fel kell piszkálni az érzelmeket, el kell fogadni az értelmeket, az érzelmeket meg kell tudni bánni velük, de végső soron, akárhogy forgatom, ez egy nagyon szubjektív, nagyon a párra, vagy a családra szabott dolog.

Az elmúlt percekben Mádli András és Kun Tamás fejtette ki véleményét a boldogság és siker összefüggéséről. Ezzel mai szempontok műsorunk a végéhez ért. Találkozunk egy hét múlva. Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Percekben Harcsa Veronika jazzzeneműveit hallhatják. 1, 2, 3.

Az elmúlt közel fél órában Harcsa Veronika zenélt nekünk. Ezzel késő éjszakai homokóra adásunk a végéhez érkezett. De ne menjenek messze a rádiótól, hiszen Szegedi Csaba kollégám várja önöket a csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorába, ahol hamarosan friss hírekkel szolgál, utána pedig Szecsődi Árpád kollégám várja önöket a Krédó hitépítő műsorába. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely Rónai György, költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan. S minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt három órában. Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Október 8-ai csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Hírek. Híreink először címszavakban. A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal ma Luca Niculescu. Ma megnyitják az új, már a Maros-szigeti Tiszahídat és határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíjrendszer bevezetése 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal ma Luca Niculescu. Három parlamenti párttal egyeztet a kormányalakításról és a kormányprogramról ma Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. A pártvezetők eddigi visszajelzései alapján összeállított program szerint 11 órától a Szociáldemokrata Párt, 13 órától a Nemzeti Liberális Párt, 15 óra 30 perctől pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel tárgyal a kijelölt kormányfő. A találkozókat a pártok székházában tartják. Hamarosan a többi parlamenti párttal tervezett egyeztetések időpontját is ismertetik. Nikus Ordán államfő hétfőn bízta meg kormányalakítással Luca Niculescut, miután a Kotrocsény palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. Ma megnyitják az új, már a Maros-szigeti Tiszahídat és határátkelőt. Ma 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a már a Maros-sziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tiszahídat és határátkelőt, közölte szerdán az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. A beruházás részeként a közúti híd mellett megépítették a határátkelő működéséhez szükséges épületeket, vizsgáló csarnokokat és berendezéseket is. Az átkelőt fokozatosan nyitják meg. Mától a személyszállításra szolgáló legfeljebb 3,5 tonna megengedett, legnagyobb ösztömegű gépjárművek használhatják. A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb ösztömegű járművek. Köztük az autóbuszok előtt is megnyitják a határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíjrendszer bevezetése 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A kilométerarányos útdíjrendszer bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját, de egyelőre nem tudni, hogy a fuvarozók ennek mekkora részét tudják áthárítani megrendelőikre. Jelentette ki szerdán a Román Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének elnöke. Sajtótájékoztatóján Daniel Niculescu elmondta, hogy a gázolaj ára az éveleje óta több mint 40%-kal emelkedett, ami 12-16%-kal növelte a fuvarozási költségeket. A megrendelők azonban átlagosan csak mintegy 9%-os díjemelést fogadtak el, így a vállalatok továbbra is 3% és 7% közötti többletkülönbséget viselnek. Niculescu szerint erre tevődik rá az útdíj hatása. A Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének előzetes számításai alapján ez a belföldi fuvarozási díjak további 10% és 25% közötti emelkedését indokolhatná. A fuvarozók azonban arra számítanak, hogy ezt sem tudják teljes egészében áthárítani ügyfeleikre, így a következő hónapokban a többletköltségek egy részét maguk viselik majd. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. A képviselőházban szerdán döntőházként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok, azaz a robogók, a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek. A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosító tervezetet 238 támogató és 3 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A kerékpárral, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral vagy robogóval közlekedők a biztonsági előírások betartásával előre haladhatnak a forgalmi okból megállt járművek között, vagy azok mellett, ha erre elegendő hely áll rendelkezésre, és a sebességük nem haladja meg a 20 km per órát. A helyi önkormányzatok kötelesek a gyalogosok részére járdát, valamint szükség esetén az állati erővel vontatott járművek és a mezőgazdasági vontató közlekedésére szolgáló sávot biztosítani. Emellett külön parkolóhelyet kell kialakítaniuk a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok számára a 6-nál több személygépkocsi befogadására alkalmas parkolókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit ismertettük. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Habakuk próféta könyve, 2. fejezetének 3. verse.

0: Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab 5. fejezetének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Rónai György költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan. S minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Hamarosan Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk. Ezt követően 6 óra 30 perckor hírösszefoglalóval várom Önöket. Hírösszefoglaló után kalendáriumot lapozunk, majd Kukta rovatunkban egy újabb receptet ismertetek. A recept után Szabó Anita köszönti a nap ünnepeltjeit, majd pontban 7 órakor ismét hírekkel jelentkezünk. A hírek után újból meghallgatjuk Szecsődi Árpád Krédó hitépítő rovatát, majd 7 óra 30 perckor hírösszefoglalóval várom Önöket. A hírösszefoglaló után egy aktuális összeállítást sugárzunk, majd a nap áhítatával zárjuk mai ébresztő információs magazin műsorunkat. Tartsanak velünk, ha tehetik. Krédó hitépítő rovatunk következik, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 42. Zsoltár második verse alapján szól ma hozzánk. Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Piszkos Száj és az Ügyes Dodger játékos című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Isten hozott, kedves rádióhallgató! Mai áhítatunk alapigéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 42. Zsoltár második versét. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mondd, mikor érezted utoljára igazán, hogy szomjas vagy? Nem azt a szomjúságot kérdezem, amikor jól esik meginni egy pohár vizet, hanem azt, amikor már szinte csak egyetlen dologra tudsz gondolni. Inni szeretnél. A tested ilyenkor nem alkudozik, nem mondja azt, majd később. Tudja, hogy vízre van szüksége. A Zsoltár író ugyanezt a képet használja a lelkére. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mintha azt mondaná, van bennem valami, amit sem pénz, sem siker, sem szórakozás, sem emberi kapcsolat nem tud igazán betölteni. Valami hiányzik. És rájöttem, hogy ez a valami Isten. Talán ismerős ez az érzés. Lehet, hogy kívülről rendben van az életed, dolgozol, van munkád, családod, vannak terveid, mégis amikor este csend lesz körülötted, valami megmagyarázhatatlan ürességet érzel. Mintha lenne benned egy szomjúság, amit semmivel nem tudsz teljesen eloltani. Az ember sok mindennel próbálkozik. Próbálkozik több pénzzel, új dolgokkal, utazással, a sikernek a hajszolásával, kapcsolatokkal, folyamatos programokkal, és ezek mind lehetnek jó dolgok, csak hogy jó dolgokból nem lesz Isten. A lélek pedig végül mindig visszakérdez. Ennyi az egész? A Zsoltár író nem azt mondja, nekem minden rendben van, mert hiszek Istenben. Éppen ellenkezőleg. Ő is küzd. A 42. Zsoltárban arról beszél, hogy könnyek között él, hiányzik neki Isten közelsége, és még azt is megkérdezik tőle, hol van a te Istened? Mégis kimond valami nagyon fontosat. Szomjazik a lelkem az élő Istenre. Ez azt jelenti, hogy lehet úgy is keresni Istent, hogy közben vannak kérdéseink. Lehet úgy is Isten felé fordulni, hogy még nem értünk mindent. És lehet úgy is imádkozni, hogy az embernek csak ennyi jön ki a száján. Istenem, ha valóban itt vagy, találkozni szeretnék veled. Lehet, ahogy most hallgatod ezt az áhítatot, ezt gondolod magadban, én nem vagyok különösebben vallásos. Akkor hadd mondjam ezt neked. Lehet, hogy éppen az Isten utáni szomjúságod az első jel, hogy keresed őt. Nem kell előbb mindent tudnod. Nem kell előbb templomba járó emberré válnod. Nem kell minden kérdésedet megválaszolnod. Keresd Istent ott, ahol éppen vagy. Mondd el neki őszintén, hogy mi van benned. Ha üres vagy, mondd el. Ha csalódott vagy, mondd el. Ha haragszol, mondd el. Ha félsz, mondd el. És ha még csak annyit tudsz mondani, Istenem, szomjazik a lelkem, de nem tudom, hogyan találhatnék rád, akkor kezd ezzel. Mert Isten nem egy távoli fogalom. A Zsoltár nem egyszerűen Isten hitre hív bennünket. Az élő Istenről beszél. Arról az Istenről, akihez oda lehet fordulni, aki előtt nem kell megjátszanunk magunkat, aki ismeri a szívünk legmélyebb szomjúságát is. És Jézus később ezt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Milyen különös. A Biblia végig ugyanoda vezet bennünket. A szomjas embernek nem magát kell becsapnia azzal, hogy nem szomjas, hanem vizet kell keresnie. És a szomjas léleknek sem az a megoldása, hogy még több mindennel elfoglalja magát, hanem, hogy Istenhez fordul. Lehet, hogy ma nem is kell más tenned, csak állj meg egy pillanatra, és mondd ki, Uram, szomjazik a lelkem utánad. Lehet, hogy ez lesz az első őszinte mondatod Isten felé. És talán egy hosszú keresés után éppen ezen a ponton kezdődik el a te találkozásod. Amen. Imádkozzunk. Urunk, élő Istenünk,
Te látod azt is, amit mások nem látnak bennünk. Ismered a szívünk szomjúságát, az ürességét és kérdéseit. Köszönjük, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy hozzád forduljunk. Kérünk, találkozz velünk ott, ahol éppen vagyunk. Ha keresünk téged, vezess közelebb magadhoz. Ha elfáradtunk, adj új erőt. Ha üres a szívünk, töltsd be jelenléteddel. És taníts bennünket felismerni, hogy amit a világ nem tud megadni, azt benned megtalálhatjuk. Ébreszd fel bennünk a vágyat utánad, az élő Isten után.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a 42. Zsoltár második verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Piszkos száj és az ügyes Dodger játékos című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A piszkos száj és az ügyes Dodger játékos. A gyűz az agresszívebb mítosza. Leo, piszkos szájú durósar, baseball játékosként játszotta a Brooklyn Dodgers, a New York Yankees, a Cincinnati Reds és a St. Louis Cardinals csapataiban az 1930-as, 40-es évek során. Sikert sikerre halmozott menedzserként is, de leginkább a vad vérmérsékletéről volt híres, na meg arról az életfilozófiájáról, amivel megindokolta a viselkedését. Ez a törtető durósal menedzserként végigtörte zúzta az utat három nemzeti liga bajnoki címig. Csapata gyakran tükrözte főnöke hozzáállását. Szilárd meggyőződése volt, hogy egy embernek rugnia, karmolnia, harapnia, ütnie, sebeznie kell, ha azt várják el tőle, hogy nyerjen. De ez csak mítosz. A Leo durósal mítosz. De akár J.R. Ewing mítosznak is hívhatnánk. Vagy Angela Channing mítosznak. Ám akárhogy hívjuk, akárhogy nézzük, akkor is csak mítosz. Negyedik, Orell Leonard Hershey az 1988-as világbajnokság Los Angeles Dodgers dobóásza volt. Annak az évnek a rendes szezonja során 23 meccset nyert. Sőt, új rekordot állított fel azzal, hogy 49 egymást követő dobásból egy pontot sem vesztettek el az 1988-as szezonban. A legértékesebb játékos díját is elnyerte, nem beszélve arról, hogy jelölték a Cy Young díjra is, mint a Nemzeti Liga legjobb dobóját. Történetesen Orell egy kedves fiú volt. És keresztjén. Miután megdöntötte a rekordot, letérdelt a dobódombra, s hálát adott Istennek. Mikor véget ért az utolsó meccse a World Series sorozatban, az öltözőben elárult egy riporternek, hogy a kispadon ülve dicsőítő énekeket dúdolgatott, hogy megnyugtassa magát, s fenntartsa a koncentrációját. Aznap este a tévében is bizonyságot tett. Tudom, hogy ez nem egy vallási műsor, de szeretnék köszönetet mondani Istennek. Bár a következő szezon során válsérülése miatt abba kellett hagyni a pályafutását, teljesítményével beírta magát a baseball történetébe, mint a tehetségéről és kemény munkájáról szóló bizonyságtétel. Ha a kedves fiúk érnek utolsónak a célba, akkor Orell vajon hogy jutott fel a csúcsra? A lélek kardja, a Biblia megmutatja, hogy Leo durósal mitosza micsoda hazugság. A mítosz így szól. A kedves fiúk érnek utolsónak célba. A Biblia viszont ezt mondja. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. A Máté evangéliuma 5. részének 5. versében. A mítosz ezt mondja. Rúg és karmolj, hogy elérd, amit akarsz. Isten szava pedig ezt. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Olvassuk a Jakab levele 4. részének 10. versében. A mítosz ezt javasolja. Gázolját másokon, hogy feljuss a csúcsra. A lélek kardja pedig ezt. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. Szintén a Jakab levél 4. részének 6. verse. A mítosz így biztat. Emeld magasra, amit elértél, dudálj hangosan, ha megszerezted, tudja meg mindenki. Jézus viszont erre figyelmeztet. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Olvashatjuk a Lukács evangéliuma 14. részének 11. versében. Van, mikor a kedves fiúk lesznek az utolsók. És megesik az is, hogy a kevésbé kedves fiúk lesznek az utolsók. Durósar csapatmenedzserként 3-szor végzett az első helyen. 21-szer, meg nem. Még olyan is előfordult, hogy utolsó lett a csapata. Néha azonban, mint Orell Hershey esetében is láthattuk, egy kedves fiú kemény munkája, kitartása, elszántsága és alázata azt eredményezi, hogy első lesz. És mikor így történik, az elégedettséget csak növeli az a tudat, hogy mindezt a lehető legjobb módon érte el. Eszünkbe juthat itt a legendás magyar sportoló Balczó András, aki szintén kedves fiú és keresztjén, s többszörös olimpiai és világbajnok öttusából, jegyzi meg a fordító.

A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hostler, Ne dobd el az agyad, Tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Piszkos száj és az ügyes Dodger játékos című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat hallották, amelyet ma is Szecsődi Árpád szerkesztett. Hírösszefoglalóval folytatjuk ébresztő információs magazin műsorunkat. Híreink először címszavakban. A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal Maluka Niculescu. Ma megnyitják az új Máramaros-szigeti Tiszahidat és határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíjrendszer bevezetése 10-25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal Maluka Niculescu. Három parlamenti párttal egyeztetett a kormányalakításról és a kormányprogramról ma a Maluka Niculescu kijelölt miniszterelnök. A pártvezetők eddigi visszajelzései alapján összeállított program szerint 11 órától a Szociáldemokrata Párt, 13 órától a Nemzeti Liberális Párt, és 15 óra 30 perctől pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel tárgyal a kijelölt kormányfő. Ma megnyitják az új Máramaros-szigeti Tiszahidat és határátkelőt. Ma 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramaros-sziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tiszahidat és határátkelőt, közölte szerdán az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. A fuvarozók szerint az új útdíjrendszer bevezetése 10-25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A kilométerarányos útdíjrendszer bevezetése az előzetes számítások szerint mindegy 10-25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját, de egyelőre nem tudni, hogy a fuvarozók ennek mekkora részét tudják áthárítani megrendelőikre. Jelentette ki szerdán a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének elnöke. Sajtótájékoztatóján Daniel Niculescu elmondta, hogy a gázolaj ára az éveleje óta több mint 40%-kal emelkedett, ami 12-16%-kal növelte a fuvarozási költségeket. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. A képviselőházban szerdán döntőházként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek. A közúti közlekedés szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosító tervezetet 238 támogató és 3 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A meteorológusok előrejelzései értelmében manapos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a mazol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit ismertettük. Kalendáriumlapozással folytatjuk ébresztő információs magazin műsorunkat, az október 8-ához kapcsolódó legfontosabb eseményeket Deák Anita eleveníti fel.

Október 8-a az év 281. szökő évben 282. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 84 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió október 8-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1848. október 8-án Kossuth Lajos lesz az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke. 1848. október 2-a és 1849. április 14-e között ez a magyarországi végrehajtó hatalom legfőbb testülete. 1871-ben ezen a napon az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb 19. századi katasztrófájának számító nagy chicagói tűzvész pusztított, melyben 125-en meghaltak és teljesen leégett Chicago belvárosa. 1912. október 8-a az első Balkán háború kezdete, Montenegró hadba lép az Oszmán Birodalom ellen. 1940-ben ezen a napon német csapatok vonulnak be Romániába. 1944. október 8-án pedig Molotov szovjet külügyminiszter a nyugati nagyhatalmak egyetértésével Moszkvában átadja az előzetes fegyverszüneti feltételeket a magyar küldöttségnek. És 1991. október 8-án Horvátország és Szlovénia elszakadnak Jugoszláviától, és kikiáltják függetlenségüket.

a történelmi események után lássuk, milyen ismert személyek születtek október 8-án. 1874-ben ezen a napon született gróf Bethlen István, jogász, mezőgazdász, politikus, 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke. Politikája sokat tett a gazdasági stabilitásért, 1924-ben létrehozta a Nemzeti Bankot, és 250 millió korona népszövetségi hitelt szerzett. Rendbehozta az állam veszteségeit, 1927-ben bevezette a pengőt, és új vámrendszert dolgozott ki. 1883. október 8-án született Otto Heinrich Warburg, német biokémikus. A sejt légzés terén elért kiemelkedő munkájáért 1931-ben megkapta a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat. 1895. október 8-án látta meg a napvilágot Juan Domingo Perón, argentin katonatiszt, politikus, háromszor megválasztott argentin elnök. Argentína és az egész latin-amerikai térség 20. századi történetének egyik legmeghatározóbb egyénisége. Neve összeforrt a második feleségével, Evita Peronnal, akinek köszönheti a máig is tartó népszerűséget. 1913-ban ezen a napon született Rónai György, József Attila díjas, magyar író, költő, műfordító. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodó. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. És 1939. október 8-án született Pege Aladár, Liszt és Kossuth díjas jazzzenész, érdemes művész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganinie néven is emlegettek, nevéből eredő szójátékkal Paganini. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt, e kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának.

A születések után következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk október 8-án. 1841-ben ezen a napon hunyt el Johann August Arfvedson, svéd kémikus, a lítium felfedezője. 1849. október 8-án hunyt el Gonczecki János, tábori lelkész, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúja. 1872-ben ezen a napon távozott az élők sorából Kagerbauer Antal, a romantika korának legjelentősebb kolozsvári építésze, és 1945. október 8-án hunyt el Felix Salten, magyar származású, osztrák író, nevét 1923-ban írt munkája a Bambi tette világhírűvé.

Zárásként lássuk az október 8-ához kapcsolódó ünnepeket. Horvátországban október 8-a a függetlenség napja, 1896 óta pedig október 8-a a magyarok nagyasszonyának ünnepe.

0: Sában kokta rovatunkkal jelentkezünk, ma a gyömbéres sütőtökleves receptjét ismertetem.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Kincsük át a gyömbéres sütőtökleves hozzávalóit 4 adagra. Szükségünk lesz 50 dekagram sütőtökre, egy közepes darab sárga ripára, egy kis fej vöröshagymára, 3 evőkanál napra forgóolajra, egy darab leveskockára, egy csipet cukorra, egy csipet fehér borsra, lehetőség szerint legyen őrölt, 1 cm gyömbérre, vagy egy kis kanál őrölt gyömbérre, 2 evőkanál tökmagra, sóra ízlés szerint, 2 evőkanál citromlére, 1 késhegynyi cayenne paprikára, 1 deciliter főzőtejszínre és 10 deciliter vízre.

lássuk, hogyan is készítjük el a gyömbérre sütőtök levest. A sütőtököt meghámozzuk, magját kikaparjuk, és a húsát kis kockára vágjuk. A sárgarépát meg a hagymát megtisztítjuk, majd fölaprítjuk, és a tökkel együtt az olajon megfuttatjuk. 10 deciliter vizet öntünk rá, és belemorzsáljuk a leves kockát. Megcukrozzuk, borsozzuk, a gyömbérrel fűszerezzük, és felforraljuk. Utána lefedve kis lángon 25 percig főzzük. Közben a tökmagot a sütőben megpirítjuk, aztán meghámozzuk. A leveset turmixoljuk, átszűrjük, majd újra a tűzre tesszük, egy kevés vízzel a krémleves sűrűségére hígítjuk, és 6-8 percig főzzük. Utána sózzuk, citromlével ízesítjük, cayenneborssal fűszerezzük, végül a tűzről lehúzva belekeverjük a tejszínt. Tálaláskor a tetejét pirított tökmaggal megszórjuk.

Tekintsük át még egyszer a gyömbéres sütőtökleves hozzávalóit 4 adagra. Szükségünk lesz 50 dekagram sütőtökre, egy közepes darab sárgarépára, egy kis fej vöröshagymára, 3 evőkanál napraforgó olajra, egy darab leveskockára, egy csipet cukorra, egy csipet fehér borsra, 1 cm gyömbérre, vagy egy kis kanál őrölt gyömbérre, 2 evőkanál tökmagra, sóra ízlés szerint, 2 evőkanál citromlére, egy késhegynyi cayenne paprikára, 1 deciliter főzőtejszínre és 10 deciliter vízre. A levesünk elkészítési ideje nagyjából 35 perc.

0: Kukta rovatunkat hallották. Műsorunk folytatásában Szabó Anita köszönti a napünnepeltjeit.
1: A mai napon, október 8-án a következő névnapokat ünnepeljük. Brigitta, Dömötör, Gitta, Semjén és Simeon. Most lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Brigitta. Régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. Dömötör. Magyar eredetű név, a Demeter név alakváltozata. Gitta. A Margita név magyar becézőjéből önállósult, jelentése erős, erélyes. Simeon. Héber eredetű bibliai név, jelentése meghallgattatás. Köszöntünk tehát minden Brigitta, Dömötör, Gitta, Semjén és Simeon nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét. A következő dal nekik szóljon.

Előbb a nap ünnepeltjeit köszöntötte Szabó Anita, majd a Bagosi Brothers együttesnek a Van ez a hely című dala csendült fel. Hamarosan híradóval jelentkezünk. Előtte azonban hallgassuk meg még a Follow the Flow-nak a Holnap küszöbén című dalát.

0: A Fall of the Flow együttesnek a Holnap küszöbén című dala csendült fel az elmúlt percekben.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánunk Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Az Agnus Rádió október 8-ai ébresztő információs magazin műsorát hallgatják, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdióba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával köszöntöm Önöket. A mai idézet az 1913. október 8-án született Rónai György, költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól: a cél sokszor maga az út, de csak ha nem, céltalan. És minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. A pontos idő 7 óra, híreink következnek.
2: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal Maluka Niculescu. Megnyitják ma az új Máramaros-szigeti Tiszahídat és határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíjrendszer bevezetése 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Jöjjenek a részletek! A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal Maluka Niculescu. Három parlamenti párttal egyeztet a kormányalakításról és a kormányprogramról Maluka Niculescu kijelölt miniszterelnök. A pártvezetők eddigi visszajelzései alapján összeállított program szerint 11 órától a Szociáldemokrata Párt, 13 órától a Nemzeti Liberális Párt, 15 óra 30 perctől pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel tárgyal a kijelölt kormányfő. A találkozókat a pártok székházában tartják, hamarosan a többi parlamenti párttal tervezett egyeztetések időpontját is ismertetik. Nikus Ordán államfő hétfőn bízta meg kormányalakítással Luka Niculescut, miután a Kotrocsény palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. Ma megnyitják az új Máramaros-szigeti Tiszahídat és határátkelőt. Ma 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramaros-sziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tiszahídat és határátkelőt. Közölte szerdán az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. A beruházás részeként a közúti híd mellett megépítették a határátkelő működéséhez szükséges épületeket, vizsgálócsarnokokat és berendezéseket is. Az átkelőt fokozottan nyitják meg. Csütörtökön a személyi szállításról szolgáló legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb ösztömegű gépjárművek használhatják. A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb ösztömegű járművek, köztük az autóbuszok előtt is megnyitják a határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíjrendszer bevezetése 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A kilométerarányos útdíjrendszer bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját, de egyelőre nem tudni, hogy a fuvarozók ennek mekkora részét tudják áthárítani megrendelőikre. Jelentette ki szerdán a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének elnöke. Sajtótájékoztatóján Daniel Niculescu elmondta, hogy a gázolaj ára az év eleje óta több mint 40%-kal emelkedett, ami 12-16%-kal növelte a fuvarozási költségeket. A megrendelők azonban átlagosan csak mintegy 9%-os díjemelést fogadtak el, így a vállalatok továbbra is 3-7%-os többletköltséget viselnek. Niculescu szerint erre tevődik rá az útdíj hatása. A Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének előzetes számításai alapján ez a belföldi fuvarozási díjak további 10-25%-os emelkedését indokolhatná. A fuvarozók azonban arra számítanak, hogy ezt sem tudják teljes egészében áthárítani ügyfeleikre. Így a következő hónapokban a többletköltség egy részét maguk viselik majd. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. A képviselőházban szerdán döntőházként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok, azaz a robogók, a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek. A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosító tervezetet 238 támogató és 3 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A kerékpárral, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral vagy robogóval közlekedők a biztonsági előírások betartásával előre haladhatnak a forgalmi okból megállt járművek között, vagy azok mellett, ha erre elegendő hely áll rendelkezésre, és a sebességük nem haladja meg a 20 km/h. A helyi önkormányzatok kötelesek a gyalogosok részére járdát, valamint szükség esetén az állati erővel vontatott járművek és a mezőgazdasági vontató közlekedésére szolgáló sávot biztosítani. Emellett külön parkolóhelyet kell kialakítaniuk a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok számára a 6-nál több személygépkocsi befogadására alkalmas parkolókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,35 baniba, 1 amerikai dollár 4,78 baniba, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében manapos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a mazol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit ismertettük. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír! Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Habakuk próféta könyve, 2. fejezetének 3. verse.

0: Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab 5. fejezetének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A nap gondolatával köszöntöm azokat is, azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódnak be a műsorunkba. A mai idézet az 1913. október 8-án született Rónai György, költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan, s minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk ébresztő információs magazin műsorunkat. A rovatot Szecsődi Árpád szerkesztette.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 42. Zsoltár második verse alapján szól ma hozzánk. Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a piszkos száj és az ügyes Dodger játékos című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Isten hozott, kedves rádióhallgató! Mai áhítatunk alapigét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 42. Zsoltár második versét. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mondd, mikor érezted utoljára igazán, hogy szomjas vagy? Nem azt a szomjúságot kérdezem, amikor jól esik meginni egy pohár vizet, hanem azt, amikor már szinte csak egyetlen dologra tudsz gondolni. Inni szeretnél. A tested ilyenkor nem alkudozik, nem mondja azt, majd később. Tudja, hogy vízre van szüksége. A Zsoltár író ugyanezt a képet használja a lelkére. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mintha azt mondaná, van bennem valami, amit sem pénz, sem siker, sem szórakozás, sem emberi kapcsolat nem tud igazán betölteni. Valami hiányzik. És rájöttem, hogy ez a valami Isten. Talán ismerős ez az érzés. Lehet, hogy kívülről rendben van az életed, dolgozol, van munkád, családod, vannak terveid, mégis amikor este csend lesz körülötted, valami megmagyarázhatatlan ürességet érzel. Mintha lenne benned egy szomjúság, amit semmivel nem tudsz teljesen eloltani. Az ember sok mindennel próbálkozik. Próbálkozik több pénzzel, új dolgokkal, utazással, a sikernek a hajszolásával, kapcsolatokkal, folyamatos programokkal, és ezek mind lehetnek jó dolgok, csak hogy jó dolgokból nem lesz Isten. A lélek pedig végül mindig visszakérdez. Ennyi az egész? A Zsoltár író nem azt mondja, nekem minden rendben van, mert hiszek Istenben. Éppen ellenkezőleg. Ő is küzd. A 42. Zsoltárban arról beszél, hogy könnyek között él, hiányzik neki Isten közelsége, és még azt is megkérdezik tőle, hol van a te Istened? Mégis kimond valami nagyon fontosat. Szomjazik a lelkem az élő Istenre. Ez azt jelenti, hogy lehet úgy is keresni Istent, hogy közben vannak kérdéseink. Lehet úgy is Isten felé fordulni, hogy még nem értünk mindent. És lehet úgy is imádkozni, hogy az embernek csak ennyi jön ki a száján. Istenem, ha valóban itt vagy, találkozni szeretnék veled. Lehet, ahogy most hallgatod ezt az áhítatot, ezt gondolod magadban, én nem vagyok különösebben vallásos. Akkor hadd mondjam ezt neked. Lehet, hogy éppen az Isten utáni szomjúságod az első jel, hogy keresed őt. Nem kell előbb mindent tudnod. Nem kell előbb templomba járó emberré válnod. Nem kell minden kérdésedet megválaszolnod. Keresd Istent ott, ahol éppen vagy. Mondd el neki őszintén, hogy mi van benned. Ha üres vagy, mondd el. Ha csalódott vagy, mondd el. Ha haragszol, mondd el. Ha félsz, mondd el. És ha még csak annyit tudsz mondani, Istenem, szomjazik a lelkem, de nem tudom, hogyan találhatnék rád, akkor kezd ezzel. Mert Isten nem egy távoli fogalom. A Zsoltár nem egyszerűen Isten hitre hív bennünket. Az élő Istenről beszél. Arról az Istenről, akihez oda lehet fordulni, aki előtt nem kell megjátszanunk magunkat. Aki ismeri a szívünk legmélyebb szomjúságát is. És Jézus később ezt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Milyen különös. A Biblia végig ugyanoda vezet bennünket. A szomjas embernek nem magát kell becsapnia azzal, hogy nem szomjas, hanem vizet kell keresnie. És a szomjas léleknek sem az a megoldása, hogy még több mindennel elfoglalja magát, hanem, hogy Istenhez fordul. Lehet, hogy már nem is kell más tenned. Csak állj meg egy pillanatra, és mondd ki, Uram, szomjazik a lelkem utánad. Lehet, hogy ez lesz az első őszinte mondatod Isten felé. És talán egy hosszú keresés után éppen ezen a ponton kezdődik el a te találkozásod. Amen. Imádkozzunk. Urunk, élő Istenünk,
Te látod azt is, amit mások nem látnak bennünk. Ismered a szívünk szomjúságát, az ürességét és kérdéseit. Köszönjük, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy hozzád forduljunk. Kérünk, találkozz velünk ott, ahol éppen vagyunk. Ha keresünk téged, vezess közelebb magadhoz. Ha elfáradtunk, adj új erőt. Ha üres a szívünk, töltsd be jelenléteddel. És taníts bennünket felismerni, hogy amit a világ nem tud megadni, azt benned megtalálhatjuk. Ébreszd fel bennünk a vágyat utánad, az élő Isten után.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a 42. Zsoltár második verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Piszkos száj és az ügyes Dodger játékos című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A piszkos száj és az ügyes dodger játékos. A gyűz az agresszívebb mítosza. Leo, piszkos szájú durósar, baseball játékosként játszotta a Brooklyn Dodgers, a New York Yankees, a Cincinnati Reds és a St. Louis Cardinals csapataiban az 1930-as, 40-es évek során. Sikert sikerre halmozott menedzserként is, de leginkább a vad vérmérsékletéről volt híres, na meg arról az életfilozófiájáról, amivel megindokolta a viselkedését. Ez a törtető durósal menedzserként végigtörte úszta az utat három nemzeti liga bajnoki címig. Csapata gyakran tükrözte főnöke hozzáállását. Szilárd meggyőződése volt, hogy egy embernek rugnia, karmolnia, harapnia, ütnie, sebeznie kell, ha azt várják el tőle, hogy nyerjen. De ez csak mítosz. A Leo Durocher mítosz. De akár J.R. Ewing mítosznak is hívhatnánk. Vagy Angela Channing mítosznak. Ám akárhogy hívjuk, akárhogy nézzük, akkor is csak mítosz. Negyedik, Orell Leonard Hershey, az 1988-as világbajnokság Los Angeles Dodgers dobóásza volt. Annak az évnek a rendes szezonja során 23 meccset nyert. Sőt, új rekordot állított fel azzal, hogy 49 egymást követő dobásból egy pontot sem vesztettek el az 1988-as szezonban. A legértékesebb játékos díját is elnyerte, nem beszélve arról, hogy jelölték a Cy Young díjra is, mint a Nemzeti Liga legjobb dobóját. Történetesen Orell egy kedves fiú volt. És keresztjén. Miután megdöntötte a rekordot, letérdelt a dobódombra, s hálát adott Istennek. Mikor véget ért az utolsó meccse a World Series sorozatban, az öltözőben elárult egy riporternek, hogy a kispadon ülve dicsőítő énekeket dúdolgatott, hogy megnyugtassa magát, s fenntartsa a koncentrációját. Aznap este a tévében is bizonyságot tett. Tudom, hogy ez nem egy vallási műsor, de szeretnék köszönetet mondani Istennek. Bár a következő szezon során válsérülése miatt abba kellett hagyni a pályafutását, teljesítményével beírta magát a baseball történetébe, mint a tehetségéről és kemény munkájáról szóló bizonyságtétel. Ha a kedves fiúk érnek utolsónak a célba, akkor Orell vajon hogy jutott fel a csúcsra? A lélek kardja, a Biblia megmutatja, hogy Leo Durocher mítosza micsoda hazugság. A mítosz így szól. A kedves fiúk érnek utolsónak célba. A Biblia viszont ezt mondja. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. A Máté evangéliuma 5. részének 5. versében. A mítosz ezt mondja. Rúg és karmolj, hogy elérd, amit akarsz. Isten szava pedig ezt. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Olvassuk a Jakab levele 4. részének 10. versében. A mítosz ezt javasolja. Gázolját másokon, hogy feljuss a csúcsra. A lélek kardja pedig ezt. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. Szintén a Jakab levél 4. részének 6. verse. A mítosz így biztat. Emeld magasra, amit elértél, dudálj hangosan, ha megszerezted, tudja meg mindenki. Jézus viszont erre figyelmeztet. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Olvashatjuk a Lukács evangéliuma 14. részének 11. versében. Van, mikor a kedves fiúk lesznek az utolsók. És megesik az is, hogy a kevésbé kedves fiúk lesznek az utolsók. Durocher csapatmenedzserként 3-szor végzett az első helyen. 21-szer, meg nem. Még olyan is előfordult, hogy utolsó lett a csapata. Néha azonban, mint Orell Hershey esetében is láthattuk, egy kedves fiú kemény munkája, kitartása, elszántsága és alázata azt eredményezi, hogy első lesz. És mikor így történik, az elégedettséget csak növeli az a tudat, hogy mindezt a lehető legjobb módon érte el. Eszünkbe juthat itt a legendás magyar sportoló Balczó András, aki szintén kedves fiú és keresztjén, s többszörös olimpiai és világbajnok öttusából, jegyzi meg a fordító.

A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hostler, Ne dobd el az agyad, Tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Piszkos száj és az ügyes Dodger játékos című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében. Hír összefoglaló következik.
3: Hírek.
2: Híreink először címszavakban. A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal ma Lucani Culescu. Ma megnyitják az új Máramaros-szigeti Tisza hídat és határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíj rendszer bevezetése 10-25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal ma Lucani Culescu. Három parlamenti párttal egyeztett a kormányalakításról és a kormányprogramról ma Lucani Culescu kijelölt miniszterelnök. A pártvezetők eddigi visszajelzései alapján összeállított program szerint 11 órától a Szociáldemokrata Párt, 13 órától a Nemzeti Liberális Párt, 15 óra 30 perctől pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel tárgyal a kijelölt kormányfő. Ma megnyitják az új Máramaros-szigeti Tisza hídat és határátkelőt. Ma 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramaros-sziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza hídat és határátkelőt. Közölte szerdán az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. A fuvarozók szerint az új útdíjrendszer bevezetése 10-25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A kilométerarányos útdíjrendszer bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10-25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját, de egyelőre nem tudni, hogy a fuvarozók ennek mekkora részét tudják áthárítani megrendelőikre. Jelentette ki szerdán a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének elnöke. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és robogók. A képviselőházban szerdán döntőházként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok, azaz a robogók a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek. A közúti közlekedés szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosító tervezetet 238 támogató és 3 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A meteorológusok előrejelzései értelmében manapos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morkest.com előrejelzéseit ismertettük. Aktuális összeállítással folytatjuk ébresztő műsorunkat. Pályakezdő fiatalokat segít a Job Drop csapat a Kolozsváron. A hiánypótló kezdeményezést Gebe Zoltán, szabadúszó újságíró indította, ismerőseit is bevonva pedig egy olyan közösséget hoztak létre, ahol tanácsokat fogalmaznak meg. Közösségi média felületeiken pedig munkalehetőségeket és pályázatokat gyűjtenek össze a fiatalok számára. Emellett egy személyre szabott 10 fős támogató programot is elindítottak, amely a pályakezdésben nyújt segítséget. A projektről az alapítóval, Gebe Zoltánnal beszélgetett Pilbát Kincső.
4: A Job Drop egy olyan közösség, amely a Kolozsváron élő pályakezdőket és szabadúszókat segíti. A projektről Gebe Zoltán alapítóval, szabadúszó újságíróval beszélgettünk. Üdvözöllek!
5: Üdvözlök én is mindenkit!
4: Hogyan néz ki ez, hogyan működik ez az egész kezdeményezés, közösség?
5: Nos, a Job Dropot én magam hoztam létre néhány héttel ezelőtt,
0: és először csupán egy Facebook csoportként indult. Aztán, amikor már csatlakoztak mások is, akik többnyire barátaim, meg személyes ismerőseim, akkor együtt eldöntöttük, hogy ezt az egészet fejleszteni kéne, és ki kéne lépni több platformra. Jelen pillanatban úgy működünk, hogy elsősorban az a célunk, hogy minél több munka lehetőséget osszunk meg a tagjainkkal, így megkeressük azokat, amelyek leginkább megfelelhetnek a pályakezdőknek, vagy azoknak, akiknek nincsen még tapasztalatuk a saját szakmájukban. Emellett meg szoktunk osztani pályázatokat is, amelyekre freelancerek, tehát szabadúszók is jelentkezhetnek.
4: És hogyan néz ki ez az egész? Felveszitek a kapcsolatot a hirdetőkkel is, vagy egyelőre csak a keresők felé szóltok?
0: Jelen pillanatban még nincs komolyabb kommunikáció cégekkel, de tervezzük a jövőbe ebbe az irányba is bővíteni a projektet, hogy minél inkább ne csak a pályakezdőkkel, hanem a cégekkel is kommunikáljunk, és akkor így össze tudjuk kötni őket. Egyelőre viszont csak a gyűjtésről szólt az elmúlt néhány hét.
4: Kikből áll a csapat, és hogyan jött az egész ötlete ennek, mi motivált?
0: Már régóta figyeljük mi pályakezdők, hogy mennyire nehéz munkát kapni kb. Minden szakmában manapság fiatalként, ezért úgy gondoltuk, hogy az országban nagyon sok minden nem fog javulni most a következő hónapokban, talán években sem ezügyben, így szükség lehet egy olyan kezdeményezésre, ahol egymásnak is segítünk, és egymás számára is megkönnyíthetjük a keresés folyamatát. Hogy kikből áll a csapat, hát elsősorban ugye én alapítottam, másodiknak egyik kiváló barátom, sok tapasztalattal rendelkező adminisztrátor kollégám Terjei Patrik lépett be, utána őt követte marketingesünk Darko Kinga és a videós projektmenedzserünk Ceglédi Roli. A másik két tagunk itt, mint pályakezdőkről beszélünk, pedig akik ezen a héten léptek be, Dallós Viktória Dóra, aki szintén a social médiával fog foglalkozni, valamint Péntek Ábel, akire majd valószínűleg rábízzuk a cégekkel való kommunikációt is, amikor elérjük azt a szakaszt.
4: És mit láttok, mi a legnagyobb kihívás így a pályakezdők körében?
0: Amiről nagyon sokan beszélnek, az az, hogy amikor bármilyen felületen munkát keresnek maguknak, akkor azzal találkoznak, hogy szinte minden posztra már kérnek eleve 2 év tapasztalatot különböző szakterületeken, és így nagyon nehéz számukra elhelyezkedni, nehezen találkoznak azokkal az ajánlatokkal, amelyek tényleg kedvezőek lennének nekik, és úgy véljük, ezekből valóban kevés van, ezért egy eléggé hosszú folyamat, és nagyon részletes keresés kell ahhoz, hogy megtaláljuk ezeket.
4: Jelen vagytok Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Hogyan néz ki az ottani kommunikációtok?
0: Nyilván minden platformot, tehát a felsorolt platformokat különböző dolgokra kell használni. A legszervezettebb módon Facebook csoportban tudunk működni, itt meg tudjuk kérdezni az embereknek a véleményét is szavazások formájában, hogy őket mi érdekli, meg hogy elsősorban milyen munkalehetőségekre vágynak. Ez alapján fogjuk majd a jövőben összerakni, hogy mi legyen a prioritás számunkra megosztásnál. Instagramon és TikTokon főleg a videós tartalmakra, vagy az ilyen short tartalmakra fogunk ráállni. Nyilván itt ismerjük ezeket a platformokat, tudjuk, hogy nagyon kevés idő van megragadni az embereknek a figyelmét, ezért ennek megfelelően pörgős tartalmakkal kell készülni, és ezeknek a lényege inkább az, hogy a JobDropról minél többen tudomást szerezzenek, és minél többen halljanak a közösségről, mert bővítés nélkül ugye nekünk is nehéz fejlődni.
4: Igen, voltak ilyen szavazások a Facebook csoportban, ahol felmértétek, hogy kit milyen szakterületek érdekelnek, ebből mi a tapasztalat, mik iránt érdeklődnek inkább a mostani pályakezdők?
0: Szakterületek szempontjából eléggé vegyes így a csoportoknak az érdeklődése. Vannak olyanok, akik a grafikai pálya iránt érdeklődnek, de nagyon sok a marketinges, pénzügyi pálya iránt érdeklődő. Nyilván ez attól is függ, hogy ki mit végzett egyetemen, és ugye tudjuk, hogy a pénzügy, például a Bábesen már hosszú évek óta, jól tudom, akkor a legnépszerűbb szak, szóval ez visszaköszön a szavazásokon is, de emellett még több mindent is felmérünk, például, hogy milyen formában szeretnének dolgozni, és talán ez volt az egyik legérdekesebb tapasztalat, hogy sokan már nem a 8 órás munkaidőt preferálnak hosszú távon, hanem ilyen projekt formában, időszakos projekteken dolgoznának.
4: Létrehoztatok egy JobDrop Compass nevű programot is, erről mesélnél kérlek.
0: Igen. Ez a Kompenszat iránytű nevű programunk arról szól, hogy legalább 10 résztvevővel dolgozunk, mert ennyire van jelenleg kapacitásunk, de amennyiben valaki munkát kapna a résztvevők közül, kibővítenénk. Szóval ez arról szól, hogy először első körben egy kérdőívvel felmérjük egyénileg, hogy ki milyen szakterületen szeretne elhelyezkedni. A második fázis, ez egy személyes interjú, ez már kb. Ilyen fél órás, ott pedig folytatjuk ezt a dolgot, hogy minél inkább meg tudjuk ismerni az embereknek az igényeit, így már a harmadik fázis sokkal egyszerűbb lesz, amikor személyre szabott ajánlatokat küldünk 3 hónapon keresztül, tehát maximum 3 hónapon keresztül a pályakezdőknek, és ennek a célja nyilván az, hogy minél többen kapjanak munkát közülük. Természetesen mi egészen az állás interjúig vagy a tárgyalásig tudjuk elkísérni őket, a többi rajtuk múlik, de mindenképpen szeretnénk segíteni és megspórolni az idejüket, hogy hatékonyabban tudjanak keresni.
4: És milyen visszajelzéseket kaptatok eddig akár a Facebook csoport tagjaitól, vagy akik tudomást szereztek erről az egész projektről?
0: Akik nekünk tagoknak személyesen visszajeleztek, azok arról beszéltek, hogy nagyon jó ötletnek tartják, és bizonyos szempontból hiánypótlónak is, mert látunk és ismerünk mi is olyan munkakereső portálokat, ahol különböző álláshirdetéseket gyűjtenek össze, de olyan közösség, ami ennyi mindennel foglalkozik, meg ennyi szektorát próbálja lefedni a témának, hát mi is keveset tudunk, és ezért érezzük úgy, hogy a tevékenységünket a jövőben is bővíteni kell, és minél több irányba elmenni.
4: Igen, itt már szó esett egy-két jövőbeli tervről, de így összefoglalnád akkor, hogy mik lennének a következő lépéseitek?
0: Most a következő 3 hónapban az lesz a fő cél, hogy ezt a Kompensz programot, amiről beszéltünk, azt sikerre vigyük, és hogy tényleg a jelentkezők minél nagyobb arányban találjanak munkát. Ezen kívül nem szeretnénk elhanyagolni azokat se, akik nem kerültek be ebbe a programba, a csoportba, és az aktivitást növelni szeretnénk. Év végére szeretnénk elérni Facebook csoportunkban legalább az 1000 tagot, Instán is szeretnénk megközelíteni az 1000 követőt, és azt szeretnénk, hogy Kolozsváron nagyon sokan halljanak erről a kezdeményezésről. Ami a következő évet illeti, itt még óvatosan fogalmaznék, mert ugye a programoknak a sikerességétől sok függ, meg fogja nekünk is mutatni, hogy milyen irányba érdemes menni, és milyenbe nem. De a lényeg az, hogy hosszú távon ne csak egy közösséget alakítsunk ki, hanem egy olyan hálózatot is, ahol a tagok akár egymással is dolgozhatnak, vagy egymást is segíthetik abban, hogy megtaláljuk a nekünk legmegfelelőbb munkát.
4: És ha jól értettem, ez elsősorban magyar nyelvű pályakezdőknek szól, gondolkodtok-e azon, hogy kiterjesszétek a román, esetleg az angol nyelvű pályakezdők számára is?
0: Igen, ez terve van jelenleg. Most azon vagyunk, hogy jelenleg elsősorban a magyar vonalat indítsuk be rendesen, de így néhány hónapon belül szeretnénk, hogyha ebből lenne egy olyan kezdeményezés, ami a románokhoz és a Kolozsváron végzett, vagy még mindig egyetemista külföldiekhez is eljutna, valamint azt se zárjuk ki, hogyha találunk megfelelő partnereket, olyanokat, akik önkéntesen beszállnának, hogy más városokba, romániai városokba átvigyük ezt a kezdeményezést.
2: A Job Drop projekt alapítójával, Gebe Zoltánnal beszélgetett Pilbát Kincső. Hamarosan a nap áhítata következik, előtte azonban még hallgassuk meg a Kovalszky meg a Vega együttesnek az Idővel című dalát.

A Kowalski meg a Vega együttesnek az Idővel című dalát hallgattuk meg. A nap áhítata következik, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Egy mag csodája. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. János evangéliumának 12. fejezetének 24. verse. A következő percekben Doug Wingert, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Észak-Mexikóban utazva feltűnt, hogy késő nyáron és kora ősszel gyakran látni nagy csili paprika füzéreket, ristrákat, amelyeket épületekre és kerítésekre függesztenek kiszáradni. A ristra egy régi hagyományos módszer, amellyel az élénk piros csili paprikákat el tudják tartani a felhasználásig. Ma már az OSA délnyugati sivatagi területein is használják egyes házaknál ezeket a színes fűzéreket a veranda dekorálására. Egy tavaszi napon egy nagyon régi ristra elkezdett kiszáradni és széthullani a verandám felett. Az apró papírvékony csili magok szanaszét szóródtak. A magok nagy részét elfújta a szél, lehullottak a kövekre és a kavicsokra, de néhány maga a kertembe is jutott. A jó talajnak és a rendszeres öntözésnek köszönhetően nem kellett sok idő, hogy ezekből az öreg, száraz magokból új csili növények fejlődjenek. A halottnak tűnő magok gyorsan életre keltek a termékeny talajban. A palánták megnőttek, sok csili paprikát és rengeteg magot hoztak. Milyen csoda! A termékeny földbe jutott maghoz hasonlóan csak néhány igaz hívőre van szükség, akik megosztják Isten ígéjét azokkal, akik fogékonyak Jézus szeretetéről szóló üzenetére. És amikor állandó bátorítást adunk, új hívő közösséget tudunk nevelni.

Isten igéjének megosztása csodákat hozhat, mondja ezt Doug Wingert, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk új hívő közösségekért.

Ákosnak a Nem kell más vigasz című dalát hallgattuk. Ezzel október 8-ai ébresztő információs magazin műsorunk véget ért. Adással legközelebb déli 12 órakor várjuk Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián. De a weboldalunkon addig is hallgathatóak vagyunk. Weboldalunkon 12 óráig óránként híradóval jelentkezünk, 8 óra 15 perctől pedig meghallgathatják a Határtalan című rovatunkat. Ezt követően a következő órában Nagy Ibolya zenélőköntös rovatát sugározzuk, majd Keresztjén Életfelekezetközi magazinunkkal jelentkezünk. Hallgassanak ott is minket. A nap gondolatával zárjuk csütörtöki ébresztő műsorunkat. A mai idézet Rónai György költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan. S minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Köszönöm a kitüntető figyelmüket. Szegedi Csabát hallották. Békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: és az RMDS vezetőivel tárgyal ma Luca Niculescu. Ma megnyitják az új, már a Maros-szigeti Tisza hídat és határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíj rendszer bevezetése 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal ma Luca Niculescu. Három parlamenti párttal egyeztet a kormányalakításról és a kormányprogramról ma Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. A pártvezetők eddigi visszajelzései alapján összeállított program szerint 11 órától a Szociáldemokrata Párt, 13 órától a Nemzeti Liberális Párt, 15 óra 30 perctől pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel tárgyal a kijelölt kormányfő. A találkozókat a pártok székházában tartják. Hamarosan a többi parlamenti párttal tervezett egyeztetések időpontját is ismertetik. Nikus Ordán államfő hétfőn bízta meg kormányalakítással Luca Niculescut, miután a Kotrocsény palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. Ma megnyitják az új, már a Maros-szigeti Tisza hídat és határátkelőt. Ma 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a már a Maros-sziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza hídat és határátkelőt, közölte szerdán az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. A beruházás részeként a közúti híd mellett megépítették a határátkelő működéséhez szükséges épületeket, vizsgáló csarnokokat és berendezéseket is. Az átkelőt fokozatosan nyitják meg. Mától a személyszállításra szolgáló legfeljebb 3,5 tonna megengedett, legnagyobb ösztömegű gépjárművek használhatják. A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb ösztömegű járművek. Köztük az autóbuszok előtt is megnyitják a határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíj rendszer bevezetése 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A kilométer arányos útdíjrendszer bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját, de egyelőre nem tudni, hogy a fuvarozók ennek mekkora részét tudják áthárítani megrendelőikre. Jelentette ki szerdán a Román Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének elnöke. Sajtótájékoztatóján Daniel Niculescu elmondta, hogy a gázolaj ára az éveleje óta több mint 40%-kal emelkedett, ami 12-16%-kal növelte a fuvarozási költségeket. A megrendelők azonban átlagosan csak mintegy 9%-os díjemelést fogadtak el, így a vállalatok továbbra is 3% és 7% közötti többletkülönbséget viselnek. Niculescu szerint erre tevődik rá az útdíj hatása. A Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének előzetes számításai alapján ez a belföldi fuvarozási díjak további 10% és 25% közötti emelkedését indokolhatná. A fuvarozók azonban arra számítanak, hogy ezt sem tudják teljes egészében áthárítani ügyfeleikre, így a következő hónapokban a többletköltségek egy részét maguk viselik majd. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. A képviselőházban szerdán döntőházként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok, azaz a robogók, a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek. A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosító tervezetet 238 támogató és 3 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A kerékpárral, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral vagy robogóval közlekedők a biztonsági előírások betartásával előre haladhatnak a forgalmi okból megállt járművek között, vagy azok mellett, ha erre elegendő hely áll rendelkezésre, és a sebességük nem haladja meg a 20 km/h. A helyi önkormányzatok kötelesek a gyalogosok részére járdát, valamint szükség esetén az állati erővel vontatott járművek és a mezőgazdasági vontatók közlekedésére szolgáló sávot biztosítani. Emellett külön parkolóhelyet kell kialakítaniuk a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok számára a 6-nál több személygépkocsi befogadására alkalmas parkolókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit ismertettük. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Habakuk próféta könyve, 2. fejezetének 3. verse.

0: Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab 5. fejezetének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet jelenléte Ukrajnában.
8: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek.
7: Sűrűhetek vannak a miskolci Lévai József Református Gimnázium mögött.
9: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, 170 új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
7: Irodalomterápiás foglalkozások kamaszoknak.
10: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdése, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolataink. Lássuk, hogyha leírjuk.
7: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Az Ökumenikus Segélyszervezet évek óta jelen van Ukrajnában. A háború 2022-es eszkalációja óta pedig minden korábbinál nagyobb humanitárius segítségnyújtást végez az országban. A szervezet munkája a Kárpátaljától egészen a háború sújtotta keleti és déli térségekig terjed, a humanitárius segítség mellett pedig hosszú távú programokkal és a helyi közösségek támogatásával is igyekeznek enyhíteni a háború következményeit. Az Ukrajna a humanitárius helyzetről, a jelenlegi programokról és a segítségnyújtás tapasztalatairól Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk, aki kérdez Birta Zoltán.
11: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörése pillanatától nagyon mély szálakkal kötődik az ukrajnai segélyprogramokhoz. Nagyon sok területen vannak ott, itt Kárpátalján is, és az ország számos régiója.

0: Akár a front közeli zónákban is. Éppen nem olyan rég hallhattunk arról, hogy egy új állomásponttal bővült Harkov városában nyit egy irodát a szervezet. Kérem, mesélj ennek a mostani irodanyitásnak az apropóján erről a tevékenységi területről.
1: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek, több mint 500 000 rászorulót elérve abban az időszakban, és erre még egy szintet tudtunk tenni, vagy lépni 2022-ben, amikor kitört a háború. Ekkor már 4 irodám keresztül Lviv, Kijev és Dnipro központtal hajtottunk végre segélyezési akciókat, amelynek következtében 2022-t követően egy több mint 50 000 000 dollár értékű segélyakció keretében több mint 1 000 000 rászorulót tudtunk elérni. Szóval, ahogy ön is említette, elég komoly elérési számokkal dolgozunk, mindig is fókuszterületként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezés források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi 4 iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani.
0: Azért csökken a támogatás mértéke a nemzetközi szervezetektől, egyébként nagyon sok területen ezt látjuk, mert valóban csökken a feladat és az igény és a probléma?
1: Sajnos nem. Ez Ukrajna is, és az ottani háború is ennek egy mintapéldája sajnos, de ha globálisan körbenézünk, ott is azt látjuk, hogy mintha inkább számosodna azoknak a területeknek a száma, legyen szó akár természeti, akár ember okozta katasztrófáról, ahol milliók szorulnak segítségre. Szóval azt látjuk, hogy az igények nem csökkennek, ugyanakkor a figyelem egy adott konfliktusra, egy adott helyzetre rövidül, és egyre kevesebb időt szán rá mind a média, mint pedig a nemzetközi segélyezéssel foglalkozó országok. Mondhatni, elmúlik a figyelem.
0: Térjünk vissza akkor Harkov esetére, ott mi zajlik, és miért pont ezt a területet választották?
1: Ahogy említettem, sajnos a forráshiány miatt egy bizonyos szintű racionalizációt kellett végrehajtanunk, ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani az idei év során. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak. Két fő területre szeretnénk most a következő időszakban fókuszálni. Az egyik a helyi civil kezdeményezéseknek a megerősítése, hiszen ki tudná jobban azt, hogy mire van szüksége az odaérkező belső menekülteknek, akár az ott nehéz helyzetbe kerülő idős rászoruló közösségnek, mint maga az ott élő helyi közösség. Szóval ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk támogatni az első időszakban, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ez lesz az első és talán legfontosabb tevékenységünk, és emellett, ahogy említettem, egy nagyon hideg térre számítunk, szóval a hideg téliesítési felkészülés folyamatához is szeretnénk hozzájárulni.
0: Milyen területeken tudnak jelen lenni ma ezekben a régiókban? Mi az, ami most jellemzi a különböző projekteket az Ökumenikus Segélyszervezet belső Ukrajna terén?
1: Azt látjuk, hogy Ukrajnában, ebben a hatalmas országban területtől függően egészen eltérőek a szükségletek jelenleg. Még Harkivban elsősorban humanitárius segítségnyújtásra kell gondolni, akár élelmiszerszállás, higiéniai eszközöknek a biztosítása a prioritás, addig a kijevi régióban már sokkal inkább az oktatási intézmények rehabilitációjára tudunk fókuszálni, ott erre van nagyon nagy szükség, a nyugati régiókban pedig az odaérkező belső menekülteknek a megsegítésére, akár a veteránoknak a támogatása és reintegrációja az, ami nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakban. Szóval folyamatosan figyeljük azt, hogy melyik régióban, melyik országrészben mire van a legnagyobb igény, és mi ezzel kívánjuk segíteni a rászorulókat.
0: Kérünk oda Kárpátaljához, minden éven számos programmal segítik az itt élőket, mindenféle képzéssel, szociális programmal, illetve a tél közelettével, egyéb fűtési támogatással is próbálják segíteni a kialakult helyzetet.
1: Így igaz, továbbra is töretlenül működnek anyaotthonaink, gyermekeket támogató intézményeink, és emellett természetesen itt is szeretnénk a téliesítési folyamathoz hozzájárulni. Hamarosan el fogjuk tudni indítani azt a sajnos nem a korábbiakkal megegyező, de igyekszünk egy komolyabb támogatást nyújtani ott helyben is.
0: Az anyaotthonoknak a funkciója, a hálózata nagyon fontos funkciót tölt be, nagyon fontos munkát végeznek, gyakorlatilag szakmai segítséget, melegételt, illetve sok esetben egy tér kialakítása, amely biztos pont lehet a gyermekek nevelésében, fiatal anyukák részén. Mennyire működik ez jól, és milyen igényre válaszolt az elmúlt években kialakított hálózatok?
1: A gyermekek támogatása az mindig is a segélyszervezetnek a fókuszterülete volt. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekekbe való befektetés az igazából a jövőbe való befektetés. Ők azok, akik a leginkább magukra vannak idézőjelben utalva, hogyha a körülmények nem biztosítottak. Akár legyen szó itt oktatásról, élelmezésről, ahogyan is említette. Ezt a munkát szeretnénk mindenképpen folytatni a jövőben is. Úgy látjuk, hogy azokkal, akikkel mi tudtunk foglalkozni, és a mi látókörünkön belül vannak, sok esetben volt komoly fejlődés, sikersztorikról, sikertörténetekről tudunk beszámolni. Nyilván az igények azok mindig magasabbak, mint a mi elérési számaink, tehát lehetne ezt nyilván továbbfejleszteni. Azon dolgozunk, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a fajta támogatást is.
0: Különböző szociális tevékenységeket is végeznek Kárpátalján, ezek mennyire maradnak meg, mennyire sikerül ezeket kivitelezni?
1: Egyelőre úgy látjuk, hogy ezek tudnak folytatódni. A célunk az, hogy továbbra is folyamatos kapcsolatban legyünk a helyi közösséggel, legyen szó a helyi kormányzatról, a helyi rászorulókról, a helyi lakosságról, tehát folyamatosan felmérjük azokat az igényeket, szükségleteket, amik most jelenleg felmerülnek. Itt azért komoly változásra nem számítunk a közeljövőben, tehát úgy gondoljuk, hogy azok a fajta programok és segélyezési akciók, amiket az elmúlt években rendszeresen végrehajtott a segélyszervezet, azokra a közeljövőben is szükség lesz.
0: Az alapítvány várja a személyes adományokat is, illetve van mód mindenféle támogatási oldalra. Mit kell tudni ennek a részéről, hogyan lehet segíteni az alapítványt? A 1353-as adományvonal az él, és tényleg itt a lehetőség akár azok számára, akik Magyarországon töltik az életüket, vagy éppen külföldön is Kárpátaljára származnak, mindenképpen van lehetőség így módon támogatni a kárpátaljai ukrajnai tevékenységüket is.
1: Így igaz, nagyon szépen köszönöm, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet.hu oldalon az Ukrajna fület kiválaszt. További információkat tudhatnak meg a jelenleg zajló programjainkról, tevékenységünkről, és itt az adományozás fülön belül pedig hozzá tudnak járulni a munkánkhoz.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra, szolgálatukra.
1: Köszönjük szépen!
2: Az elmúlt percekben Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Sűrű hetek vannak a miskolci Lévai József Református Gimnázium mögött. Az intézmény elindította 8 osztályos képzését, emiatt egész nyáron felújítások zajlottak a kollégiumi szárnyban, és a középiskola pedagógiai munkáját is fel kellett készíteni az ötödikesek érkezésére. Nem csak erről, hanem az idei tanév célkitűzéseiről is beszélget dr. Simon Zoltán főigazgatóval, Kojsza Péter.
1: Minden készen áll az új diákok érkezésére a Lévaiban?
2: Nagyon jó hírem van, minden készen áll. 170 új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal, és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
1: Meglehetősen nagy számok ezek. Lehet-e tudni, hogy az újonnan érkező ötödikes diákok hányan lesznek pontosan? És hány osztály indul ebben a képzésben?
2: Igen, természetesen ezt hosszú előkészítő munka előzte meg, és jól átgondolt pedagógiai elvek alapján egy osztállyal jelenleg, bár a jelentkezések száma messze túlmutatott ezen, és nagyon nehéz volt dönteni, de hát részben ezek objektív tényezők segítettek, ugye az írásbeli és a szóbeli pontszámainak a matematikai átlaga, de hát ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van az ember, igazgatóként is, egy ilyen nagyfokú túljelentkezés esetén. Válaszolva a kérdésre, egy osztállyal indul a 2026-27. Tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk 32 fővel.
1: Milyen tagozaton?
2: Alapvetően alapozás, tehát egy általános tagozat ként indul, de a Lévaiban meglévő 6-osztályos és 4-osztályos struktúránkba beépülve igazából lehet mondani, hogy angol és matematika. Bár az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6-osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4-osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba igazából matematika és angol.
1: Mennyiben jelent új kihívást a Lévai számára, hogy mostantól már 10, illetve 11 éves diákok is lesznek az intézményben? Mennyire írja át ez a Lévainak a mindennapjait, a pedagógiai munkáját?
2: Teljes mértékben. A nyitó értekezleten a kedves kollégák felé többször ismételve magam hangsúlyoztam, hogy ez nem csak az iskolában egy szerkezeti váltás, a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk indítása, hanem értelemszerűen ez egy pedagógiai kultúra, egy új pedagógiai kultúra meghonosítása és egyelőre tanulása. De válaszolva még inkább az előzetesen feltett kérdésre, hogy mi előzte meg, értelemszerűen, ahogy mondtam, objektív és pedagógiailag átgondolt, de gyakorlatorientált térképezés is, feltérképezése, elsődlegesen országos szinten, tehát regionális és országos szinten, de leginkább országos szinten mozdultunk el a tekintetben, hogy az országban meglévő református, hasonló szerkezettel, 6-8-4 osztályos, vagy csak 8 osztályos gimnáziumi képzéssel működő iskolákat kerestünk meg. Először egyrészt egy pilot, egy általános ismerkedés, egyfajta megállapodás, és ez például a szentendrei iskolával oda vezetett, hogy a képzésünkön tanító tanárokkal már tavasztól jól átgondoltan 2 ütemben hospitálási céllal érkeztünk. De ugyanígy Kiskunhalasra, ahol szintén hasonló szerkezetű iskolák, tehát hogy próbáltuk megelőzni, és mosolyogtak is a kedves igazgatótársak, amikor megérkeztünk mindkét iskola esetében, elmondtam, hogy mi azért jöttünk, hogy tanuljunk a hibátokból. Tehát, hogy persze nincs hibájuk, hanem tapasztalatuk van, és azt a töbletet, azokat a hiátusokat, hiányokat már igyekeztünk úgy felépíteni, és kialakítani a kerettantervünket, fizikai tárgyi feltételeinket, pedagógiai elvünket, e-ügyeleti rendünket, szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ezeket a meglévő tapasztalatokat már beépítve lehetőleg kerüljük el. De hát természetesen az út, az a tapasztalás útja nekünk a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében különösen állunk elé, nem fogunk, én azt gondolom, kétségbe esni, hanem reflektív módon igyekszünk válaszokat adni a fellépő vagy velünk szembe jövő új pedagógiai feladatokra, célokra.
1: Tulajdonképpen ilyen okok indokolták ennek a 8-osztályos képzésnek a bevezetését. Mi volt az oka annak, hogy így döntött a Lévai, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba?
2: Két szempontból közelíteném meg. Az első, a tiszáninnani református egyház kerület jól átgondolt pedagógiai elvek alapján és kiegészülve azzal, hogy a missziós munkának tekintette is, valóban többször az egyházkerület elnökségével beszélve megerősödött, és használtuk is ezt a fogalmat, hogy az utolsó pillanatban lépett a fenntartó a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés beindításával. Miért? Mert hogy köztudott dolog, hogy a szülők jó egy évtizede, két évtizede én is azt tapasztalom, hogy a társadalmi közbeszédben a hatosztályos, majd ugye a 8 évfolyamos gimnáziumi képzések tekintetében úgy gondolják, és én azt mondom, hogy pedagógiailag helyesen gondolják, hogy az a többletidő, amivel bekerül egy intézménybe, a tantárgyakra fordított többszörös idő, a vertikális elmélyítő és gyakorlatorientáltabb tanulás jobban kedvez annak, hogy majd a gyermeke céltudatosabban tanuljon tovább, válassza meg azt a szakot, ahol, vagy amelyel egyetemi évek alatt magasabb szintre jut, és egyben megalapozza a jövőjét. Tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek a társadalmi köztudatban van egy primátusa. És ennek vannak pedagógiai céljai, érvei a szülők tekintetében, és ezek, én azt tudom mondani igazgatóként, de leginkább pedagógusként is, hogy helyesek. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, de én azt gondolom, ennek most itt nem ez a helye, hanem arra a kérdésre válaszolva is az elsődleges szempont, hogy a felismerése ennek az igénynek, szülői igénynek az egyházkerület részéről is megtörtént, és ezért nagyon jól együttműködve és nagyon gyorsan a fizikai teret is meg tudtuk valósítani, teljesen támogatólag hatott. Természetesen még hátra van, nem csak a 26-os, 27-es tanév, hanem ennek egy hosszú időbeli kifutása kell, hogy teljesen mind a fenntartó, mind pedig a lévai szempontjából, akár igazgatói szinten, pedagógusi szinten, a diákok szintjén, tehát hogy szervezetileg, szerkezetileg, megnyugtatólag pontos választ adjunk, hogy jól reagáltuk le ezt a kérést, helyesen reagáltuk le, és helyesen jártunk el. És már is a második szempontra válaszolok, itt egy picit egy idegen terminussal, de hadd hozzam ide, ez egy legitimációs funkció, következik az elsőből, tehát ez a szülők részéről egy elvárás volt, hiszen jól tudjuk, ahogy az előbb mondtam, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek szánt köztársadalmi primátus azt eredményezte, hogy igazából a református általános iskolákból nem református közegbe mentek ezzel a szándékkal, vagy ezzel a szülői előzetes meggondolásokkal, megfontolásokkal, jövőorientációval, tehát nem a református intézményhálózatban folytatta nagyon sok református általános iskolába járó gyerek a tanulmányait, illetve a jövőjét. Tehát ebből a szempontból mind fenntartói részről, mind pedig az iskola részéről ez a felismerés helyes volt. Ezt nem, nekem már a 25. augusztus 15-e után, ugye, amikor egy évre szólt a megbízásom most egészen 2026. augusztus 15-éig, az 5 éves ciklusra elnyert feltétele volt, az újabb igazgatói 5 éves ciklusomnak feltétele volt egy második pályázat. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én a pályázatba belefoglaltam ezt, de igazából nem az én kezdeményezésem, hanem iskola szintről dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk már felismerte ezt a szülői igényt, felismerte ezt a fenntartói igényt, és ő indította el a folyamatot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most be tudtam teljesíteni, és nyomon tudtam követni, és semmi akadálya nincs annak, hogy meginduljon hivatalosan is ez a képzés.
1: Majd mindjárt beszélgetünk még a fizikai megvalósításról, illetve a főigazgatói megbízásnak a meghosszabbításáról. Még egy kérdést engedjen meg előtte, hiszen a Lévaiban mindig nagyon fontos volt a közösség, és az intézményen belül végzett felmérések is azt támasztják alá, hogy a diákok nagy része valójában az összetartozást, a közösség élményt tartja az egyik legerősebbnek a Lévaiban. Az új diákok esetében, hiszen itt a kicsikre gondolok, és ugye itt egy meglehetősen nagy korosztálybeli különbség van, tehát 5-esek és 9-esek, nyilván ott van még az átmenet, ugye a 6-osztályos képzés miatt, de hogy nem jelente majd a kicsiknek kihívást az, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a közösségbe, és hogyan próbáljam meg majd támogatni, ez a másik kérdésem, a gimnázium azt, hogy tulajdonképpen ezek a korosztályok együtt hatékonyan tudjanak majd közösen dolgozni és építeni a közösséget a Lévaiban.
2: Igen, köszönöm szépen, nagyon releváns a kérdés. Most jövök 10 órától. Volt egy egyeztetésünk, ahol lefektettük az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe érkező diákoknak a napi rutinját, iskolai létnek a rutinját. Egészen erre készültünk a legjobban, és talán ettől féltünk a legjobban. Rögzítettük ma, végérvényessé vált, hiszen hivatalosan megindul a tanítás, az oktatás, nevelés, rögzítettük a szülő, hol teszi le a gyereket, meddig hozza be, hiszen ezt még eddig nem ismertük, mikor veszi fel, meddig ügyelünk rá, mit csinálunk szünetben, hogyan ebédeltetünk, külön ebédeltetjük napközi. Őket együtt ebből, napközi, ugye 4 óráig tartó felügyelet, ebbe szépen belemondtuk a diákot, a nevelőtanárait, a mi saját humán erőforrásunkat, a csengetési rendet megfigyeltük, hogy ugyanaz legyen ott is, mert hogy aztán majd mindjárt a kérdéséből adódóan majd válaszolok, majd várom a kérdést, természetesen egy picit a fizikai tér esetében többet beszélek erről, hogy ez hogy is néz ki a tér szempontjából, de egyelőre a pedagógiai elvek alapján nagyon, de nagyon odafigyeltük, hogy figyelembe vegyük ugye egy szóval azt a korosztályi életkori sajátosságot, amely jellemző a 8 évfolyamos gimnáziumba érkező diákokra. Hiszen ezek az életkori sajátosságok nagyobb pedagógiai felügyeletet időben, térben, nagyobb ellenőrzést, főleg az étkezés területén, és csak is az étkezés területén, egy picit megkülönböztetve először külön asztalhoz, más idősávban külön tanár fogja elkísérni, egy személyben meg visszakísérni, kényesen figyelünk az iskolai szocializációknak minden szegmensére, minden részletére, és természetesen ez elment és elmegy az idáig, hogy az ünnepeken ők milyen formában vesznek részt, most szeptemberben érkező és várható hatalmas a Lévaiban egy hétre kiterjedő kampány esetében, vajon ők hogy reagálják le, illetve a soron következő eseményeknél mikor szerepeljenek, milyen formában, verssel, hogyan mutatkozzanak meg. Minden részletet kidolgoztunk és rögzítettük, várjuk, hogy ez tényleges valójában mit fog eredményezni, mennyire fog szegmentálódni, és mennyire nem a meglévő 6-osztályos és 4-osztályos diákaink életkori sajátosságán belül, vagy azon kívül, vagy amellett.
1: Ez még talán felkészültünk. Tanároknak is egy új kihívás Igen. lesz. Jó, nézzük a fizikai megvalósítását ennek a beruházásnak, mert hogy az eredeti terv az volt, hogy a kollégiumban kap majd helyet az új osztály. Maradt is ez, ha jól tudom. Milyen beruházásokra volt szükség, milyen átalakításokat kellett elvégezni az intézményben, hogy készen álljon az új évfolyamnak a befogadására?
2: Gyönyörű, nagyon gyönyörű az épületünk, és minden előzetes építészeti tervet és koncepciót a kivitelezés során magas fokon tudtuk biztosítani, minőség és esztétikai szempontok tekintetében, és nagyon, de nagyon szépen köszönöm a generál kivitelezőnek ezúton is, és természetesen az egyházkerületnek a támogató hozzáállását, anyagi feltételeit, de nem csak ezt, hanem az imádságait, és azt az önzetlen és időt nem számva több, mint gyakorlatilag 8-10 hónapon keresztüli állandó, sokszor hetente két alkalommal is történő egyeztetést és bejárást, ami lehetővé tette, hogy beszámolhassak ilyen nyugodtan és örömmel arról a fizikai térről, amely véleményem szerint egyedülálló módon és nagyon kivételesen tudja biztosítani az új 8 évfolyamos képzésünk fizikai tereit. Miről van szó? Hát először is a Tóth Pál diákotthon fiú szárnyának az első emeleti része teljes átalakításra került. Ez azt eredményezte, és az előzetes koncepcióink szerint a meglévő felmenő 8 évfolyamos gimnáziumi képzést már figyelembe véve 4 tantermet alakítottunk ki, 2 csoportszobát, 1 tanárit, 2 mosdót, 2 raktárt, és gyakorlatilag egy közösségi teret.
1: Tehát lesz egy külön tanári?
2: Lesz egy külön tanári, ami azt jelenti, hogy az előbb említett étkeztetés, szünetben, felügyeletek szünetben, és a kimondottan nagyobb odafigyelés az életkori sajátosságuknál fogva ezeknek a diákoknak, azt követelte, és nagyon helyesen már belaktuk, már kávéfőző, irodabútor, asztal, már nyomtatónk is van, a tegnap kipróbáltuk, és az életlen tábor kapcsán mind a tantermet, mind a csoportszobát, mert hogy egy tanteremben és hozzá kapcsolódóan egy csoportszobában a csoportbontás miatt kezdjük meg ténylegesen a nevelés-oktatást a helyiségekben. Tehát ezeket igénybe vettük, lesz egy és van egy tanárink, ahol természetesen legtöbbet az osztályfőnök és pótosztályfőnök, de a gimnázium épületéből óratartás céljával átérkező tanároknak is a helyszíne egyben, illetve a szünetben felügyeletet tartó hol pedagógus, hol nevelőtanár, tehát konkrétan szakos tanár, vagy nevelőtanár, mert hogy a beosztás alapja az is, hogy a szakos tanár a óra végeztével ott marad, felügyeli szünetben, majd érkezik az új, átveszi. Ha ez nem megy, akkor, ahogy említettem, a Tóth Pál diákotthon fizikai közelségének köszönhetően a nevelőtanárok is vállalnak felügyeletet szünetben értelemszerűen. A helyiségeink, ezeket nagyon fontos, hogy elmondanom, megerősítenem 21. századi kívánalmaknak megfelelően digitális táblával, de hagyományos úgynevezett zöld táblával is, hiszen itt erre szükség van. Beépített légkondicionáló, a mennyezetben beépített 2 darab légkondicionálóval, párátlanítási módszerekkel, nagyon, de nagyon igényes és mosható higiéniai feltételek

0: újra gondolásának köszönhetően, ahogy beszéltem, és jól döntöttünk, és remélem, hogy beválik a csengetési rendünk is, azonos lesz, hiszen fizikailag két épületről beszélünk, ezt egy folyósó, egy fedett és átjárható és fűthető folyósó köti össze, ami nem rövid, de a csengetési rend mégis biztosítja azt, hogy együtt él ez a két fizikai tér, és együtt lélegzik.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy a kicsiknek fizikailag mennyire lesz átjárása a gimnázium főépületébe, illetve a tornatermet vagy az úszodát fogják-e majd tudni használni.
0: Igen,
1: ebben a képzésben?
0: Teljes mértékben, hiszen az úszásoktatás adott, és még az egyelőre ugye az 5 testnevelésből 2 nálunk úszás, és ezt biztosítjuk. Az étkezés, ahogy mondtam, sokkal közelebb lesznek amúgy, és gyorsabban leérnek, és külön egy picit megkülönböztetett módon az étkezőhöz. Az osztályfőnökünk leleményességének köszönhetően, és én ennek nagyon örülök, az úszóda a sportcentrum előtti letérkövezett teret már felfestette, és ott lesz egyelőre az iskolai szocializáció kívánalmainak megfelelően egy picit, hát nem marginalizált, hanem mégis különálló, és még csak nem is használom az elkülönített fogalmat, különálló játékos, az ugrálásra alkalmas és különböző csoportos játékok számára vagy feltételeinek kialakított, fedett és naptól is védett közösségi tér. Ez nem jelenti azt, hogy a sportudvarra nem mehet, a büfébe nem mehet le, de gondoskodunk arról, hogy ők egy picit külön, főleg az elején a sportcentrum előtti nagyon igényes, és még egyszer mondom, térkővel lefedett részen gyakorlatilag el tudnak különülni. Miért kellett ez? Leginkább azért, mert ugye a délutáni órákban őket a tanulószobából kiemelve vagy megmozgatva el tudjuk különíteni attól a formától, ami a Lévaiban működik a gimnazisták részére, hogy délután röplabda, foci, tehát hogy a sportcentrumunk még nagy mértékben használt, vagy kihasznált, vagy éppenséggel túlzsúfolt, így az újonnan érkező kicsiknek lesz egy különálló játékos tere.
2: Az elmúlt percekben dr. Simon Zoltán főigazgatóval beszélgettünk. 1, 2,

0: Erdély. Irodalomterápiás csoport indul a 9-11. Osztályos diákoknak a Mesekuckóban október 5-től december 7-éig. A foglalkozásokat Molnár Szilvia, mester is hallgató vezeti, aki Lélekoldalak néven is elérhető a közösségi médiában. A résztvevőkre történetek, beszélgetések, írás és játék vár, lényeg a kíváncsiság, a gondolkodás és megtapasztalás. Molnár Szilviával Pilbák Kincső beszélgetett.
1: Irodalomterápiás csoport indul 9-11. Osztályos diákok számára a kolozsvári Mesekuckóban Molnár Szilvia vezetésével, aki a foglalkozásokról és az irodalomterápiához kapcsolódó személyes kötődéséről mesélt. Kezdjük azzal, hogy mutatkozz be és mondd el azt, hogy mit is jelent az irodalomterápia neked az életedbe, hogyan lett az életed része.
2: Molnár Szilvia vagyok, gyimesi, hogyha hallatszik a társzólásomon, jelenleg egyetemista, mesterképzésen, és most végeztem el Szegeden az irodalomterápiás továbbképzést. Azt hiszem, hogy egészen kiskorom óta mindig is használtam irodalomterápiát, és irodalomterápiás célból csak nem tudatosan. Mindig is sokat írtam és olvastam, és mindig is egy ilyen menekülő út volt számomra az irodalom. Egészen pici koromtól, mióta már körülbelül írni tudok. És szerintem egyetemen jöttem rá arra, hogy létezik olyan, hogy irodalomterápia. Itt Romániában képzést sem láttam egyébként, és annyira nem elterjedt. Úgyhogy hozzám így a magyarországi hírek egy kicsit későn értek el. Érdekelni kezdett, rájöttem, hogy mi ez, és mivel érdekelt, így elmentem, és megtanultam.
1: Tartottál te már ilyen foglalkozásokat? Hogyan néztek azok ki, kiknek szóltak?
2: Az államvizsga dolgozatomhoz, a szakdolgozatomhoz volt olyan lehetőségem, hogy megtartott irodalomterápiák jegyzőkönyvéből készüljön ez a dolgozat, és ennek keretében tartottam Nagyenyeden szintén 9-12 osztályosoknak irodalomterápiát. Ez is ugyanúgy, mint amit most meghirdettünk. 6 alkalomra, egymásra épülő alkalomra redukálódott, és szintén ugye ezzel a korosztállyal foglalkoztam. Ott is ugyanúgy az identitás, az ember helye a világban, az identitás kérdések és krízisekkel foglalkoztunk. Semmi, ami túlságosan megterhelő lenne, de kicsit minden, ami érdekelheti az embereket, és ebből fejlődni tudunk.
1: És hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás, hogyan épül fel?
2: Az első alkalomkor mindig lefektetjük a határokat, hogy meg tudjam teremteni a biztonságot, hogy mindenki tényleg úgy tudjon jönni, hogy nem kell félnie semmitől. Ez a nulladik pont, és egyébként körülbelül minden irodalomterápiás foglalkozáson van egy felvezető rész. Általában ez a ráhangolódás szolgálja meg, hogy minél könnyebben meg tudjanak nyílni az emberek. Ennek vannak különböző módszerei. Aztán javarészt egy szöveggel, de nem mindig, én nem csak szövegekkel szeretek foglalkozni. Azt megbeszéljük, utána azt még feldolgozzuk egyéb gyakorlatokkal, itt jöhet mondjuk az írás és más módszerek is. És a végén mindig szeretem azt, hogy reflektáljunk arra, hogy mi is történt velünk, hogyan megyünk el innen, mit viszünk magunkkal, mit hagyunk itt, és mit fogunk kezdeni azután, miután hazaértünk.
1: És a szövegeken kívül mi az, ami még a segítségedre lehet?
2: Nagyon sokat használok képkártyákat. Ennek vannak különböző kifejezetten terápiás célra és nem terápiás célra kitalált módszerei, anyagai. Egyébként azt, amit szövegként értelmezünk, is nagyon sokrétű, mert szerintem egy nagyon jól megszerkesztett plakát is lehet egy ilyen katalizátor, hogyha az éppen meg tudja mozgatni az egyénben azt, amivel neki most éppen dolga van. De mozgásos és kreatív gyakorlatokat, művészetterápiát is, egyedül a dráma az, ami nem áll hozzám kifejezetten közel, de minden más felé nyitott vagyok.
1: És kiknek ajánlottam úgy egy ilyen terápia, illetve mennyire van konkrétan terápiás hatása?
2: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdése, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk, kapjunk visszajelzést, mert amire gondolt a költő is valószínűleg ugyanarra gondolt, mint én most, mert szerintem a költészet is értelmezhető irodalomterápiás megközelítésből. Úgyhogy igazából mindenkinek ajánlom, ezt a csoportot most kifejezetten kamaszoknak hirdettük meg 9-12 osztásoknak, 11-nek, mert 12-esek már így is elég leterheltek. De nincs egyébként szerintem korosztálya. Meseterápia az, ahol inkább az óvodáskorúaknak ajánlott, az kicsit konkrétabb módszertana van annak, mint az irodalomterápiának, de az irodalomterápia alfaja a meseterápia, de bárki, akit foglalkoztat ez.
1: És említetted, hogy hát szabályok vannak lefektetve itt konkrétan. Mikre gondoltál?
2: minden, ami a biztonságban tartásról szól, ez legyen az, hogy hogyan közöljük a mondani valónkat, mit mondhatunk, nem véleményezzünk másokat, például mindenkinek joga van a saját világában, a saját módszerei és lehetőségei szerint megtapasztalni azt, ami éppen körülveszi, de a testi biztonságot is jelenti egyébként, hogy nem zökkentjük ki, nem telepedünk rá másokra, vagy mindig szoktam mondani, hogy nyugodtan bárki kimehet mosdószünetbe, már a 100 perc azért eléggé hosszúkás.
1: Miért pont a kamaszokat választottad korosztályként?
2: Ez egy jó kérdés egyébként, mert én egyszerre nyitott vagyok az egyetemisták és a kamaszok felé is, és úgy jött ki, hogy a kamaszok az első lépés, akik felé most nyitunk. Talán azért is, mert már foglalkoztam velük, és szeretném jól csinálni azt, amit csinálok, és már tudom azt, hogy hogyan kellene körülbelül csináljam azt, amit csinálok, hogy mindenkinek jövedelmező legyen ez, és én egyébként azért is vagyok kifejezetten a kamaszok felé is nyitott, mert rettentően csodásak a kamaszok szerintem. Nem is szeretem azt mondani, hogy kamaszok, és nem is szeretem kamaszként kezelni a kamaszokat mindig felnőttként, mert nagyon jók a gondolataik, nagyon inspirálóak, nagyon céltudatosak, okosak, ügyesek, tudják, hogy hogy kell elérni azt, amit akarnak, mivel hogyan kell foglalkozni. Szóval övék a világ, és mi ebből csak tanulni tudunk.
1: Miben különbözik az írásterápiától az irodalomterápia, mivel ad másabbat?
2: Az írásterápia az irodalomterápiának egy része, egyébként mi is használjuk, annyi különbséggel, hogy nem csak írásterápia, és például nem ez az irodalomterápia, amit én használok, az nem traumafeldolgozásra fekteti a hangsúlyt. Írásterápiát nem használok, mert én nem terápiát kínálok, hanem fejlesztő tevékenységet. Kreatív írást és expresszív írást szoktam én használni, de mindig csak egy olyan szintekig, amíg az az egyéneknek jó, és nem arról szól, hogy a traumáinkat most nagyon megbolygassuk, és azokkal dolgozzunk, mert még egyszer mondom, én nem vagyok pszichológus, és ez a kompetencia határaimon kívül esik. Tudom azt, hogy mit tudok kínálni, és mit nem, és nem az a célom, hogy bárkitnek is megváltsam az életét, hanem az, hogy valami jót adjak.
1: És akkor konkrétan erről a meghirdetett terápiáról beszélj, kérlek, hogy mit kell róla tudni, hol tudnak jelentkezni.
2: Van nekem is Instagram és Facebook oldalam, az a neve, hogy Lélekoldalak, és a Mesekuckó is meghirdette. Oda van kirakva egy Google Forms kérdőív, ami majd a 10 jelentkezőt követően lezárul, mert a létszámkorlátunk az 10 fő, hogy minőségében tudjunk dolgozni. Ezt majd követni fogja egy interjúbeszélgetés, ami nem kikérdezés, hanem ismerkedős jelleggel van, hogy szülő is és gyermek is tudja, hogy igazából kivel fognak találkozni majd a kamaszok, és megismerjenek engemet, és ezért tartottam ezt fontosnak, hogy szóba álljunk egymással, és azt követően majd én e-mailben fogom a megadott e-mail címekre visszaküldeni a végleges választ.
0: Az elmúlt percekben Molnár Szilviával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Hírek. Híreink először címszavakban. A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal ma Luca Niculescu. Ma megnyitják az új, már a Maros-szigeti Tiszahídat és határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíjrendszer bevezetése 10-25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal ma Luca Niculescu. Három parlamenti párttal egyeztet a kormányalakításról és a kormányprogramról ma Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. A pártvezetők eddigi visszajelzései alapján összeállított program szerint 11 órától a Szociáldemokrata Párt, 13 órától a Nemzeti Liberális Párt, 15 óra 30 perctől pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel tárgyal a kijelölt kormányfő. A találkozókat a pártok székházában tartják. Hamarosan a többi parlamenti párttal tervezett egyeztetések időpontját is ismertetik. Nikus Ordán államfő hétfőn bízta meg kormányalakítással Luca Niculescut, miután a Kotrocsény palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. Ma megnyitják az új, már a Maros-szigeti Tisza hidat és határátkelőt. Ma 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a már a Maros-sziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza hidat és határátkelőt, közölte szerdán az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. A beruházás részeként a közúti híd mellett megépítették a határátkelő működéséhez szükséges épületeket, vizsgáló csarnokokat és berendezéseket is. Az átkelőt fokozatosan nyitják meg. Mától a személyszállításra szolgáló legfeljebb 3,5 tonna megengedett, legnagyobb ösztömegű gépjárművek használhatják. A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb ösztömegű járművek. Köztük az autóbuszok előtt is megnyitják a határátkelőt. A fuvarozók szerint az új OD-rendszer bevezetése 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A kilométerarányos UD-rendszer bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10% és 25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját, de egyelőre nem tudni, hogy a fuvarozók ennek mekkora részét tudják áthárítani megrendelőikre. Jelentette ki szerdán a Román Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének elnöke. Sajtótájékoztatóján Daniel Niculescu elmondta, hogy a gázolaj ára az év eleje óta több mint 40%-kal emelkedett, ami 12-16%-kal növelte a fuvarozási költségeket. A megrendelők azonban átlagosan csak mintegy 9%-os díjemelést fogadtak el, így a vállalatok továbbra is 3% és 7% közötti többletkülönbséget viselnek. Niculescu szerint erre tevődik rá az útdíj hatása. A Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének előzetes számításai alapján ez a belföldi fuvarozási díjak további 10% és 25% közötti emelkedését indokolhatná. A fuvarozók azonban arra számítanak, hogy ezt sem tudják teljes egészében áthárítani ügyfeleikre, így a következő hónapokban a többletköltségek egy részét maguk viselik majd. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. A képviselőházban szerdán döntőházként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok, azaz a robogók, a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek. A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosító tervezetet 238 támogató és 3 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A kerékpárral, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral vagy robogóval közlekedők a biztonsági előírások betartásával előre haladhatnak a forgalmi okból megállt járművek között, vagy azok mellett, ha erre elegendő hely áll rendelkezésre, és a sebességük nem haladja meg a 20 km/h. A helyi önkormányzatok kötelesek a gyalogosok részére járdát, valamint szükség esetén az állati erővel vontatott járművek és a mezőgazdasági vontató közlekedésére szolgáló sávot biztosítani. Emellett külön parkolóhelyet kell kialakítaniuk a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok számára a 6-nál több személygépkocsi befogadására alkalmas parkolókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
4: Időjárás jelentés.
3: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit ismertettük. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
5: Jó hír. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Habakuk próféta könyve, 2. fejezetének 3. verse.

0: Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab 5. fejezetének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Zenélő köntös.
8: Nagyibolya komoly zenei rovata.
9: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Október 4-e az 1582-es évben a történelem egyik legkülönösebb pillanata volt. Ez volt a Julianus naptár utolsó napja, amelyet a naptárreform miatt azonnal október 15-e követett, így 10 nap egyszerűen eltűnt az időszámításból. Az idő múlását az ember a két legjobban látható égitest mozgásával mérte. Alapegységnek a nap volt a legmegfelelőbb, a napok múlásába viszont a hold változásai vitték szabályszerűséget, így keletkezett a hónap. A még nagyobb időegységet az évszakváltások körvonalazták. A rómaiak eredetileg a holdjárásán alapuló 10 hónapos naptárt használtak, amelyben minden hónap 29 vagy 30 napos volt, az első pedig Mars istenhaba, vagyis március volt. E régi naptár emlékét őrzik a latin számnevekből képzett hónap neveink. Szeptember a 7., október a 8., november a 9. és december a 10. Abból, hogy a nap és a hold mozgása nem ad ki közös többszöröst, problémák keletkeztek, és Julius Caesar időszámításunk előtt 46-ban megbízta Sosigenész alexandriai görög matematikust és csillagászt a naptár korrigálásával. Ő a sokkal pontosabb szoláris egyiptomi rendszert vette alapul, és az évet 365,25 napban szabta meg. A kerekítés következtében az év 11 perccel hosszabb lett a valóságosnál, amit a korrekcióként minden negyedik évben beiktatott szökőnap sem oldott meg. 128 év alatt a percek kitettek egy teljes napot, a 16. századra az eltérés meghaladta 10 napot is, és már alig lehetett pontosan kiszámítani a húsvét és a hozzáigazodó mozgó ünnepek időpontját. 13. Gergely pápa volt az, akinek az utasítására 1582-ben sor került a Julianus naptár megreformálására, és mai műsorunkban sorra vesszük a naptárreform szereplőit, a folyamat lépéseit, magukat a változtatásokat és a Gergely naptár életbe léptetését. Az egyes tömbök között Csajkovszki témánkhoz kapcsolható zongoraciklusából hallgatunk meg részleteket. Bár magyar címe az évszakok, a mű valójában a naptári év 12 hónapját mutatja be, és minden egyes tétel az adott hónap oroszországi hangulatát, jellegzetes életképeit festi meg zenével. A ciklus 1875 és 76 között keletkezett a Nouvelle Liste című szentpétervári zenei folyóirat megrendelésére, amely havonta a lap mellékleteként közölte az aktuális darabok kottáját is. A korabeli szentpétervári szalonokban a zongora státuszszimbólum volt, mert ha valaki hallani akarta a legújabb dallamokat, magának kellett eljátszania azokat.

Csajkovszki zsenialitása abban rejlett, hogy zenéjében tökéletesen ötvözte a nyugati eleganciát az orosz ötök által áhított mély, tiszta orosz lélekkel és dallamvilággal. Az évszakok ennek a szintézisnek a legtökéletesebb és legbensőségesebb példája. Minden egyes hónap kottája felett szerepelt egy rövid hangulatteremtő költemény, például Puskin, Tolstoj vagy Nyekrászov műveiből, amelyekről a kutatások kiderítették, hogy nem a zeneszerző ihletforrásai voltak, hanem a tételek alcímeivel együtt a főszerkesztő Nikolaj Bernard tette hozzá a kiadáshoz. Felsorolom a címeket. Január a kandalló mellett, február farsang, március a pacsirta, április hóvirág, május fehér éjszakák, június barkarola, július kaszások nótája, augusztus aratás, szeptember vadászat, október őszi dal, november trojka és december karácsony.

Csajkovszki évszakok zongoraciklusából a január hónapot hallottuk. A naptárat megreformáló 13. Gergely három hónappal a Szent Bertalan éjszakai mészárlás előtt lépett a pápai trónra. A katolikus megújulást következetesen szolgálva támogatta a franciaországi hugenotta ellenes politikát, kísérletet tett a svédek rekatolizálására és Oroszország áttérítésére, valamint támogatta az angolok ellen lázadó katolikus íreket. A papi képzést segítő szemináriumokat, kollégiumokat alapított, köztük 1579. februárjában a római magyar papneveldét is, a Collegium Hungaricumot, amely egyetlen évig működött egyedül, aztán összeolvadt a német intézettel, és jogutódja ma is működik. Bíborosi bizottságot állított fel a tengeren túli missziók irányítására. Uralkodása alatt készült el Rómában a barokk mintaképének számító Il Gesù templom. 1582-ben ő alapította a vatikáni csillagvizsgálót, amely a világon az egyik legrégebbi, ma is működő obszervatórium. Csajkovszki ciklusából a május hónap következik. A szemelvényeket Mihály Pletnyov előadásában hallgatjuk.

Lássuk most a naptárreform menetét. 13. Gergely 1576-ban hívott össze bizottságot a naptárreform előkészítésére. A tervezetet Luigi Giglio, humanista nevén Aloysius Lilius csillagász alkotta meg. 3 évszázaddal korábbi táblázatokban szereplő csillagászati adatokat használt fel, és 2 korrekciós egyenlettel rugalmasabbá tette a nap és a hold ciklusok összehangulását. Ennek következtében egyértelműen meg lehet határozni a húsvét időpontját, amely, mint tudjuk, a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtölte utáni vasárnapra esik. Mivel még ugyanabban az évben meghalt, a munka folytatását Christophorus Clavius jezsuita matematikussal bízták, aki Giglio naptárát tudományos magyarázatokkal egészítette ki és végleges formába öntötte. A pápa 1582. február 24-én tette közzé a naptárreformról szóló Inter Gravissimas kezdetű bulláját. Abban az évben, október 4-ét csütörtököt, péntek követte ugyan, de ez már a hónap 15. napja volt. A közbeeső napok kimaradtak, ez volt az ára annak, hogy összhangba hozzák a Julianus naptárt a csillagászati megfigyelésekkel. A régi naptár névadójának nevét viselő hónap következik, vagyis a július.

Foglaljuk össze, mik az eltérések a Julianus és a Gergely naptár között. A Gergely naptár szerint egy év átlagosan 365,24 nap hosszú, ami sokkal jobban követi a Föld nap körüli valódi keringési idejét, mint a Julianus naptár szerinti 365,25 nap. A Gergely naptár Krisztus születésétől számolja az éveket, szemben a Julianus naptárral, amely időszámításunk előtt 45-ben lépett érvénybe. Az új szabályozás szerint az évszázadok záró éve nem szökő év, kivéve a 400-zal maradék nélkül oszthatókat. Így nem 128, hanem csak 3300 év alatt alakul ki egy teljes napnyi eltérés, úgyhogy legközelebb 4782-ben lesz szükség egy nap kihagyására. A bullát először csak a katolikus országokban vezették be, ezekben is a közvélemény értetlenkedése mellett. Lengyelország pravoszlávok lakta területein még felkelés is kitört. Az átállás a Habsburg Birodalomban 1584-ben történt meg, Magyarországon az 1588-as diéta iktatta törvénybe a Gergely naptár használatát, amit a protestánsok elutasítottak, nem vették figyelembe a pápa rendelkezéseit. A legtovább a mára marosi református egyházkerület ellenkezett, ahol 1623-ig a Julianus naptár volt érvényben. Németországban a 17. század közepéig párhuzamosan volt használatban a régi és az új rendszer. Nagy-Britannia az amerikai gyarmataival együtt csak 1752-ben adta be derekát, Japánban 1873-ban léptette életbe a császár. Európában utolsóként 1923-ban az ortodox Görögországban vezették be. Oroszország nem, hanem csak a Szovjetunió tért át a Gergely naptárra 1918. január 31-én. Így került a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója november 7-ére. Csajkovszki idejében a Julianus naptár volt érvényben, amely szerint a zeneszerző 1840. április 25-én született, a ma használatos Gergely naptár szerint ez május 7-e. 1893. október 25-én halt meg, ami a Gergely naptár szerint november 6-ának felel meg. Most az évszakok október hónapjával elbúcsúzunk.

0: Csajkovszki Évszakok zongoraciklusának október című darabjával véget ért a zenélőköntös naptárreformhoz kapcsolódó műsora. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.

0: Híreink először címszavakban. A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal ma Luca Niculescu. Ma megnyitják az új, már a Maros-szigeti Tiszahídat és határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíjrendszer bevezetése 10-25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS vezetőivel tárgyal ma Luca Niculescu. Három parlamenti párttal egyeztet a kormányalakításról és a kormányprogramról ma Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. A pártvezetők eddigi visszajelzései alapján összeállított program szerint 11 órától a Szociáldemokrata Párt, 13 órától a Nemzeti Liberális Párt, 15:30-tól pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel tárgyal a kijelölt kormányfő. A találkozókat a pártok székházában tartják. Hamarosan a többi parlamenti párttal tervezett egyeztetések időpontját is ismertetik. Nikus Ordán államfő hétfőn bízta meg kormányalakítással Luca Niculescut, miután a Kotrocsény palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. Ma megnyitják az új, már a Maros-szigeti Tiszahídat és határátkelőt. Ma 12:30-kor megnyitják a közúti forgalom előtt a már a Maros-sziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tiszahídat és határátkelőt, közölte szerdán az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. A beruházás részeként a közúti híd mellett megépítették a határátkelő működéséhez szükséges épületeket, vizsgálócsarnokokat és berendezéseket is. Az átkelőt fokozatosan nyitják meg. Mától a személyszállításra szolgáló legfeljebb 3,5 tonna megengedett, legnagyobb ösztömegű gépjárművek használhatják. A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb ösztömegű járművek. Köztük az autóbuszok előtt is megnyitják a határátkelőt. A fuvarozók szerint az új útdíjrendszer bevezetése 10-25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját. A kilométerarányos útdíjrendszer bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10-25% közt emelheti a belföldi fuvarozás díját, de egyelőre nem tudni, hogy a fuvarozók ennek mekkora részét tudják áthárítani megrendelőikre. Jelentette ki szerdán a Román Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének elnöke. Sajtótájékoztatóján Daniel Niculescu elmondta, hogy a gázolaj ára az év eleje óta több mint 40%-kal emelkedett, ami 12-16%-kal növelte a fuvarozási költségeket. A megrendelők azonban átlagosan csak mintegy 9%-os díjemelést fogadtak el, így a vállalatok továbbra is 3-7% közötti többletkülönbséget viselnek. Niculescu szerint erre tevődik rá az útdíj hatása. A Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének előzetes számításai alapján ez a belföldi fuvarozási díjak további 10-25% közötti emelkedését indokolhatná. A fuvarozók azonban arra számítanak, hogy ezt sem tudják teljes egészében áthárítani ügyfeleikre, így a következő hónapokban a többletköltségek egy részét maguk viselik majd. A tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek a motorkerékpárok és a robogók. A képviselőházban szerdán döntőházként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok, azaz a robogók, a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek. A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet módosító tervezetet 238 támogató és 3 ellenszavazattal 15 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A kerékpárral, oldalkocsi nélküli motorkerékpárral vagy robogóval közlekedők a biztonsági előírások betartásával előre haladhatnak a forgalmi okból megállt járművek között, vagy azok mellett, ha erre elegendő hely áll rendelkezésre, és a sebességük nem haladja meg a 20 km per órát. A helyi önkormányzatok kötelesek a gyalogosok részére járdát, valamint szükség esetén az állati erővel vontatott járművek és a mezőgazdasági vontató közlekedésére szolgáló sávot biztosítani. Emellett külön parkolóhelyet kell kialakítaniuk a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok számára a 6-nál több személygépkocsi befogadására alkalmas parkolókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morkeszt.com előrejelzéseit ismertettük. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Habakuk próféta könyve, 2. fejezetének 3. verse.

0: Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab 5. fejezetének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 3. fejezetének 1-től 10-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Makai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Ha a hívő módon döntünk című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség szeretettel köszöntöm mindannyiukat. A mai napon Jakab apostol leveléből a harmadik fejezet első és következő verseiből szól hozzánk Isten üzenete. A következőképpen. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink közt, hogy egész testünket beszennyezés lángba borítja egész életünket. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Amen. Ez a mai bibliai részlet is bizonyítja, mennyire igaz, hogy a Biblia az életkönyve. A mindennapok tapasztalatai is leszűrődnek benne, az isteni kinyilatkoztatásnak köszönhetően, sokszor új perspektívából. A beszédünkkel kapcsolatban ismerjük a sóval fűszerezettség, a mindenkor alkalmasnak lenni elvét, de vajon uraljuk-e annyira a gondolkodásunkat, hogy az kihasson a megnyilvánulásainkra is? Áthat-e bennünket olyannyira Isten szeretete és lelkülete, hogy nincs oly feszültséglevezető megjegyzésre szükség, mint ahogyan azt sokszor halljuk, és talán néha mi magunk is mondjuk. Minimum szint, a pontos fogalmazás, a nyelvi igényesség, a szép, tiszta beszéd. Azonban azt is tudjuk, hogy ez csupán a felszín, hiszen realitás, tény, hogy a szív teljességéből szól a száj. A mindennapokban tapasztalható sokfelé szakadozottság, a mindenhol teljesítenem kell tapasztalata, az azonnaliság kultúrálatlansága nem segít minket a beszéd tisztaságának megőrzésében. De a mindenható, ő igen. A mindenhatóval eltöltött időnk nem csak gyógyító, de rendszerező is. Mit érdemes, és mit nem érdemes gondolni, sem pedig kimondani. Segít megfogalmazni, hogy mi az értékes és mi romboló. Segít felismerni, hogy önmagamban is milyen negatív szokások és megfogalmazások akarnak a felszínre törni. Isten adjon nekünk erőt, hogy ne csak erőt akarjunk venni magunkon, de uraljuk is az ő szent, tiszta erejével minden gondolatunkat, hogy amikor megszólalunk, az valóban mások épülésére lehessen. Ámen. Imádkozzunk most ezért. Köszönjük, hogy a te szavad, Istenünk, élet és örömforrás számunkra. Kérünk, alakítsd a mi gondolkodásunkat és a mi beszédünket ugyanebbe az irányba, hogy mások számára áldás legyen. Óvd meg bennünket szóbeli, gondolatbeli bűnöktől egyaránt, ma is, holnap és minden időben.

Isten üzenete Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jakab apostol levele 3. fejezetének 1-10-ig terjedő versei alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ha a hívő módon döntünk című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.
1: Ha hívő módon döntünk. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak. Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk, hát nincs előtted az egész ország. Válj el tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt. Olvastam Isten ígéjét, mely által megszólított, és amely írva található Mózes első könyve 13. részének 1-től 18-ig terjedő verseiben. De mi történik tovább Abrámmal, azon kívül, amit azért még bukásában is meg kellett tanulnunk tőle, azt, hogy nem védekezik, nem magyarázkodik, nem mosakszik, nem hivatkozik semmire, hanem csöndesen és szégyenkezve elhagyja Egyiptomot. Talán helyesebb, ha így tesszük fel a kérdést, mi az, ami nem történik a hit atyával? Nem omlik össze. Nem mondja, hogy ilyen bukás után inkább hazamegyek Úr városába. Tévedtem önmagam felől. Nem lehetek én ezek után Isten embere. Abba hagyom ezt az egész vándorlást. Sok komoly hívő ember maradt el a gyülekezetből, és nem vette kezébe többé az ígét, mert így gondolkozott, hogy azok után, ami velem történt, jobb, ha abba hagyom a tanítványságot, a kereszténységet. Így úgysem mehetek az Úr asztalához. Ilyenkor három igaz gondolatba kellene kapaszkodni, mégpedig Isten a szeretet. Még estünkben is közelebb eshetünk hozzá. Tanítványságunkat minden nap előről kell, lehet és szabad kezdenünk. Ezt a hármat tudhatta a maga módján már Abrám is, mert pontosan oda megy vissza, ahol letért az egyenes útról Egyiptom felé. Megkeresi a régi oltára helyét, Bétel és Aj között, és azt teszi, amit egykor ott hagyott abba. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. Azaz megtapasztalván az Úr iránta való, hosszú tűrő szeretetét, újra kezdi szolgálatát, még közelebb kerülve az Úrhoz. Az csak természetes, hogy a kísértő sem marad rest, s ha előbb kívülről éhséggel támadta meg Abrámot, most belülről kezd offenzívát ellene. A vele vándorló unoka öccsöt, Lótot használja fel új támadása eszközéül. Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Ezt az egész, most következő Lótféle konfliktust Abrám tulajdonképpen magának köszönheti. Mindazt, ami ezután történik vele, Lót miatt. Talán elkerülte figyelmünket, amikor elhívja az Úr, menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából. Abrám kimegy a földjéről, de ezt a rokonát valamiért magával viszi, és mennyi baja támad még emiatt. Sosem felejtem el annak a fiatal barátomnak panaszát, akit félreérthetetlenül és döntő módon hívott el az Úr lelkészi szolgálatra. Jól fizetett állását hagyta ott. Családjával is szembe került, ahhoz, hogy beiratkozhassék a teológiára, mégis megtette. Csak éppen egy régi, feslet életű, alkoholista barátjával nem szakította meg meglehetősen zavaros kapcsolatát. Minden későbbi baja, bukása ennek a meg nem szakított rokoni kapcsolatnak lett a gyümölcse. Ha az Úrnak egyszer az a parancsa, hogy menj el, akkor egészen el kell menni. Olykor még a régi kapcsolatokból is. Ezt mulasztotta el Abrám, és ezt a rést találja meg a kísértő és az éhség, és Egyiptom után Lót miatt támad baja. Lót pedig örök típus 4 évezred óta, ezért jó, ha leleplezzük, mert mindig mindenütt megtalálható, ahol az Úr nevét imádják. Merjük kimondani önmagunkban is. Mai szóhasználattal így mondhatnánk, ő az örök, kollaboráns és opportunista, együttműködő és haszonleső megalkuvó. Nem Istenre néz és hallgat, mint Abrám, hanem Abrámra néz és hallgat, amíg úgy érzi, van valami haszna abból. Ő az örök és ember. Két helyütt is olvashatjuk ezt a jellegzetes ist az ígében. Mózes első könyve 12. részének 4. versében, ahol ezt olvassuk, Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Majd a 13. rész legelején Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Fájdalmas példa, de mégis elmondom, mert csak így tudom ezt a típust, ezt az is embertípust érzékeltetni. Az 1940-es évek elején felkeresett egy férfi, és szemrehányást tett, hogy miért nem választottuk meg őt is presbiternek. A legközelebbi választáskor megválasztottuk. az is maradt, amíg a presbiterség tisztséget jelentett a világban, míg a munkahelyén ezért külön megdicsérték. Ám tüstént elmaradt, mihelyest néhány év múlva a kommunizmusban már hátrányt jelentett volna a karrierjében. Mi sem mutatja jobban, hogy Abrámot előző bukása ellenére is az Úr lelke vezette, mint az, hogy régi oltár közelében, a régi szolgálatát felvéve, az első feszültség alkalmával, ami Lót pásztorai és az ő pásztorai között történik, felismeri Lótban a vér szerint való, de nem lélek szerinti rokonában ezt az is embertípust, a kollaboránst, az opportunistát, és az ügy érdekében megszabadul tőle. Igen, az ügy érdekében, hogy míg az Úr nevét hirdeti, az ott lakó kánaániak és periziek, azaz a benszülöttek, ne lehessenek tanúi rokoni harcnak, veszekedésnek, viszálynak. És jó, ha szívünk kegyesebbik fele azt is észreveszi, hogyan szabadul meg Lóttól. Nem mondja, hogy nézd, édes, kedves unokaöcsém, ezentúl jobban kell szeretnünk egymást, nem szabad viszálykodnunk, és így tovább, kegyesen szólva. Világosan látja, hogy itt az érzelmi megoldás nem megoldás, különösen úgy nem, hogy közben rádöbbent, eleve nem kellett volna magával vinnie Lótot. Ezért konkrét megoldást javasol. Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ez a nem kegyes, hanem hívő magatartás. Konkrét megoldást ajánl, de a maga kárára. Azaz átengedi a választást Lótnak, a fiatalabbnak. Ha valaha rászolgált Abrám a hit atya elnevezésre, erre a hallatlan nagy tisztségre, akkor itt, ennél a döntésénél valóban rászolgált, amikor hitben a maga kárára felajánlja a fiatalabbnak a választás lehetőségét. Lót természetesen a vidék kövérebb legelőit, jobbik részét választja. Emberi módon jól választ, ám később kiderül, hogy nem helyesen. Mert számtalanszor lehet emberi meggondolások alapján jól választani, de végső soron mégis helytelenül. Lót a kövérlegelőkkel együtt Sodoma és Gomora későbbi sorsát is választja. Ó, ha előre tudnunk lehetne, mi a jó választás? Nem, ezt nem lehet előre tudnunk. De lehet adott helyzetben, mint Abrám az ügy érdekében, hívő módon döntenünk, ha kell, áldozatot hozva, és az Úr megállthatja ezt a döntést. Mint ahogy Abrámét is megáldotta. Amikor Abrám is felemeli a tekintetét, a Lót által neki hagyott földre, ott csak sivatagot lát, kiszáradt földet, de hosszú idő után ismét megszólal neki a hang, és ezt mondja a porra, amit lát. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát. aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni majd a te utódaidat is. Figyeljünk nagyon! Mihelyt megszakad Abrám kapcsolata Lóttal, akivel már induláskor meg kellett volna szakítani a kapcsolatát, tehát amikor és végre egészen és maradéktalanul engedelmeskedik, ismét megszólal a régen óhajtott hang. Megerősíti, sőt kiszélesíti neki az eredeti ígéretet. Talán most bennünk is felsejlik, kivel vagy éppen mivel kellene egészen és maradéktalanul szakítanunk, hogy újra megszólaljon bennünk a hang. Például az ige olvasása közben, amire olyan régen vágyunk, s újra érezzük, ő beszél hozzánk. Lehet egyikünk másikunk számára a mai nap érett meg egy határozott és döntő szakítás, és ezzel együtt, mint egy ennek gyümölcseként, egy határozott és döntő új szövetség. Most elhallgatok, hogyha mondani valód van, szólhass neki, és ha az Úr akar, szólhasson hozzád.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, ha a hívő módon döntünk című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten igéje Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Jakab apostol levele 3. fejezetének az 1-től 10-ig terjedő versei alapján, ezt követően pedig a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ha a hívő módon döntünk című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért Keresztény Élet rovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Október 8-ai csütörtök déli magazin műsorunkat hallgatják. A mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

a nap gondolatával köszöntöm Önöket. A mai idézet az 1913. október 8-án született Rónai György, költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan, s minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Hamarosan irodalmi kincsek rovatunkkal jelentkezünk, amelyben Viski Andrással beszélget Herman Dániel munkatársam. Ezt követően pontban 13 órakor hírekkel várom Önöket. Hírek után mesekosár rovatunkban a legkisebbeket várjuk rádió közelbe. Ezt követően kalendáriumot lapozunk, a nap ünnepeltjeit köszöntjük, majd a mai aktuális összeállítást is meghallgatjuk. Pontban 14 órakor ismét hírekkel várom Önöket, majd versrovatunkat sugározzuk. A vers után pedig Keresztény Élet felekezetközi magazinunk román nyelvű kiadása következik. Tartsanak velünk!

Mai áhítatunk címe Egy mag csodája. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. János evangéliumának 12. fejezetének 24. verse. A következő percekben Doug Wingert, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Észak-Mexikóban utazva feltűnt, hogy késő nyáron és kora ősszel gyakran látni nagy csili paprika füzéreket, ristrákat, amelyeket épületekre és kerítésekre függesztenek kiszáradni. A ristra egy régi hagyományos módszer, amellyel az élénk piros csili paprikákat el tudják tartani a felhasználásig. Ma már az USA délnyugati sivatagi területein is használják egyes házaknál ezeket a színes fűzéreket a veranda dekorálására. Egy tavaszi napon egy nagyon régi ristra elkezdett kiszáradni és széthullani a verandám felett. Az apró papírvékony csili magok szana szétszóródtak. A magok nagy részét elfújta a szél, lehullottak a kövekre és a kavicsokra, de néhány maga a kertembe is jutott. A jó talajnak és a rendszeres öntözésnek köszönhetően nem kellett sok idő, hogy ezekből az öreg, száraz magokból új csili növények fejlődjenek. A halottnak tűnő magok gyorsan életre keltek a termékeny talajban. A palánták megnőttek, sok csili paprikát és rengeteg magot hoztak. Milyen csoda! A termékeny földbe jutott maghoz hasonlóan csak néhány igaz hívőre van szükség, akik megosztják Isten ígéjét azokkal, akik fogékonyak Jézus szeretetéről szóló üzenetére. És amikor állandó bátorítást adunk, új hívő közösséget tudunk nevelni.

Isten igéjének megosztása csodákat hozhat, mondja ezt a Doug Wingert, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk új hívő közösségekért.

0: A nap áhítatát hallották, amelyet Lukács Orsolya tolmácsolt. Irodalmi kincsek rovatunk következik. Ma a 2026-os kolozsvári ünnepi könyvhét keretében elhangzott beszélgetést sugározzuk, amelyen Herman Dániel, Viski András, Kossuth Díjas íróval beszélgetett a szerző legújabb Illegalisták című regényéről.
1: Irodalmi kincsek.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit Viski András Illegalisták című regényének bemutatóján. Bele is vágunk, hamarosan megérkezik a maga kötet is, mint minden jó dolgra erre is várni kell. És a múltkor, mikor beszélgettünk a tanár úrral, azt kérdeztem tőle, hogy nyilván amikor, tökéletes, meg is jöttek a könyvek, amikor rákeresünk mondjuk az interneten arra, hogy Viski András, akkor azt fogja kidobni, hogy Kossuth Díjas író, drámaíró, költő, egyetemi tanár, dramaturg, színházi teoretikus. Ami nagyszerűen hangzik, és arra lennék először kíváncsi, hogy akkor most Viski András hogy érzi magát, miben van leginkább benne ezek közül a szerepek közül.
3: Jó napot kívánok, köszönöm a megkívást, köszönöm bennek, hogy elvállalta a beszélgetést. Nos, amikor ezt hallom, hogy ilyen kérdést tesznek fel, meg ezt látom, ezt a felsorolást, akkor nekem erről mindig az jött eszembe, hogy íme ez az örök dilettánsnak a definíciója. Tehát az az ember, aki nagyon sok mindennel foglalkozik, de ezt jó szívvel mondom talán, hogy ez talán nem azért teszi, mert kihelyezett célok vannak előtte, illetőleg azért teszi, mert léteznek ezek a kihelyezett célok, de ezek mindig itt vannak. Tehát ezek mindig valahogy, ha túl patetikusan hangzik, maradjon köztünk jó, és nem mondják meg senkinek. Ezek számomra mindig önismereti játékok. Azt mondjuk, hogy színház teoretikus. Én teóriát nagyon szeretek olvasni, de nem csak színház teóriát szeretek olvasni. Kvantumfizikát is olvasok. Igen. És olvasok általában bölcseletet, szinte napi ritmusban olvasom ezeket. Tehát, hogyha felháborító volna ez a felsorolás, akkor inkább arra gondoljanak, hogy a világban való létezésemnek a formája. Ez a létformám, így élek.
2: A Illegalistákat most már már hivatalosan egy nem teljesen kész trilógiának a második részeként szokták emlegetni, ugye a kitelepítés után. Ugye történetig ez megelőzi a kitelepítést valamivel, és lehet, hogy a legvégén muszáj lesz feltenni a kérdés, akkor mit lehet tudni a harmadikról, de ezt még nem, ilyen barbárságot még nem követek el talán. Igazából azt szerettem volna kérdezni, hogy tudva azt, hogy a kitelepítés a hiányzó apa története, illetve az Illegalisták a hiányzó anya története, hogy lehet ezt a kettőt nem csak valamiféle kronológia alapján, de együtt értelmezni.
3: Meg kellene szerveznünk a meg nem írt, vagy megírandó könyveknek a fesztiválját. Tehát az eljövendő könyvek hetét gyönyörű volna, mert a könyvek sohasem úgy jönnek el, ahogyan az író bejelenti őket. Az írónak van egy feltételezése erről, de a könyvek mindig egy egészen másodat választanak. Nos, igen, igaz az, hogy az Illegalistáknak az anyaga, mint könyvanyag, sokkal közelebb állt a könyvhöz, mint a kitelepítés. De a kitelepítés az egy olyan fajta szöveg, is íródik, szinte meg is előzi a könyv anyagának az összegyűjtését, szinte hamarabb megszületik. Ez egészen más, és érződik is, hogy milyen különbségek vannak abban, ahogy viszonyulok az anyagomhoz, a nyelvhez, az elbeszülő pozícióhoz, a hanghoz, amit keresünk, és amit a legtovább keresünk. Talán azt mondanám, hogy a kitelepítést azt egy költő írta, az illegalistákat talán inkább egy prózaíró írta. Az egyiket inkább egy költő írta, a másikat inkább egy prózaíró írta, és így el is így ebben az értelemben távolodnak el egymástól, miközben nagyon is egymás közelében vannak, hiszen ez a könyv nagyjából, ennek a könyvnek az elbeszélése nagyjából a 30-as évek elején, hogy 33 körül indul, és olyan 65 körül zárul. A kitelepítés az meg ugye 48 körül indul, és hát 89 küszöbén zárul, ott az illatai már talán érezhetőek egy másfajta világnak, ami elővendő.
4: Muszáj folyamatosan a két könyvet valahogy együtt tárgyalni, tehát hogy külön nem feltétlenül tudnánk beszélni róla, vagy lehet, de hogy minek. Mielőtt még a következő kérdésre térnék ki, megköszönöm egyben azt, hogy ilyen nagyszerűen sokan eljöttek, visszaélnék ez a beszélő pozícióba, és kíváncsi vagyok arra egy ilyen készfelemelése, hogy kik olvasták már az illegalistákat. Az 1, 2, 3, 4, 5.
3: Én sem olvastam.
4: De ez egy nagyszerű lehetőség is, egy könyv bemutató arra, hogy bármiféle kedvet csináljunk az embereknek erre. Arra lennék kíváncsi, hogy a kitelepítés után az illegalistáknak, melynek motivum szempontjából azért erős átfedései vannak az előző kötetten, hogy lehetett és miként kellett új formát találni?
3: Most egy látom egyébként, hogy hányan olvasták, nem baj, nem nagy öröm, de nem baj, az élet nehéz. Úgy, arra is gondoltam, hogy amikor megjelent az illegalisták, akkor te csak miután megjelent, fölmerült bennem az, hogy talán hamarabb jelent meg a Kelleténél. Mert úgy látom, bárhova megyek még mindig, hogy a kitelepítés az, amelyik még nagyon erősen kéri magának a teret, és te valahogy a beszélgetések a kitelepítés visszhangjaival vannak tele. És látom ezt, hogy a németországi könyvkiadóm pontosan így gondolkodik, tehát ezt az illegalistákat 2028-ban kívánják kiadni, mert azt mondják, hogy még nagyon mozog a kitelepítés. Tehát, hogy még nem futott ki. És ez egy érdekes kérdés, hogy elnyomhatja az egyik könyv a másikat, vagy megfojthatja az egyik könyvnek a vízhangjai a másikat. Hát ha nem. Azt álmodtam, hogy valami interjút adtam, és azt mondtam, hogy azt álmodtam, tehát nagyon meleg volt éjszaka is, hogy az illegalisták jobb regény, mint a kitelepítés, és ilyen szallag címmel jelent meg a sajtóban. Tehát, hogy Freud nem alszik, miközben mi alszunk. Én egy olyan írói nemzedéknek vagyok a tagja, vagy abból lettem íróvá, amelyik nemzetek a formában gondolkodik. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tud elkezdeni egy könyvet megírni, ha nem lát maga előtt egy formát. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy szóval élve, ez egy ilyen Mahleri tehát ez egy ilyen nagy forma, ez egy ilyen másfél órás szimfónia. Ez olyan, mint a feltámadás szimfónia. Amiben nagyon sokféle dolog van, emlékezzünk vissza, hogy nem csak hangszeres műről beszélünk, hanem vokális mű is egyszeres. És ez a sokféle hangosság engem nagyon-nagyon motivált akkor, mikor írtam ezt a könyvet, nagyon sokszor végighallgattam az életművét, szinte folyamatosan. De ahhoz, hogy egy új forma megszülessen, ahhoz meg kell tanulni új mondatokat írni. És én ezzel kezdtem. Elkezdtem tanulni rövid mondatokat írni. A kitelepítésben vannak rövid mondatok, de nem tudok pontot kitenni. Mert féltem a rövid mondatoknak. Tehát egészen más kérnek a rövid mondatok. Egészen másfajta ritmusban jelennek meg. Itt próbáltam megtanulni, aki rövid mondatokat akar megtanulni írni. Egyébként nagyon szép gyakorlat, az Eszterházy Péternek a Márk változatát olvassa nagyon sokat. Ott célul tűzi ki Eszterházy Péter, hogy megtanul rövid mondatokat írni. És nekem ez egy szép nagy gyakorlat volt, mert én a beszédből indulok ki. Nem az írásból, mindig a beszédből indulok ki. Tehát az apám hangjából valahogy én hallom, hogy beszél a szószék. Na most az meg állandóan fenntartja a mondatot. Ugye? Ugye a diákjaimmal szoktuk ezt beszélni, hogy a dramatikus mondat az fent fejeződik be. Az mindig ajtót nyit, mindig ablakot nyit. Na de hát ez a mondattanulás, ez egy nagyon izgalmas gyakorlat, és ez soha nem unalmas, mert a kudarc is mindig izgalmas. Hogy ez egy rossz mondat. Jó, hát akkor jó, akkor ilyet nem kell írni, és másnap megírod megint. Tehát, hogy ez történt, ilyen gyakorlatok történtek, miközben persze folyamatosan dolgoztam bizonyos titkosszolgálati anyagokon, és hívogattam történész barátaimat, leginkább Ruxandra Cseszerjánót, vagy szobáltam vele. Ő nagyon jó ismerő ennek a kornak, az 50-es évektől errefele, kiváló költő is tudjuk, és író, tehát a legjobb történész, akivel ilyenkor beszélhetünk. És próbáltam tájékozódni, de persze másokkal is, próbáltam tájékozódni, hogy eljussak annak a kornak az érzéki ismeretéig. Hiszen ott nem egy elbeszélő én beszél. És ez a távolságtartás, amit megteremtesz a saját anyagoddal szemben, mindig egészen mást kíván tőled.
4: A titkosszolgálati dokumentáció meg a Mahleri inspiráció mellett még milyen egyéb tényezők voltak a szöveg szerkesztésekor vagy megalkotásakor? Mit olvasott, mikor ezen dolgozott? Milyen segédeszközöket használt a szó legszorosabb értelmében?
3: Igen. A testvérem lelkész és református teológiát végzett, és azt mondta, hogy vizsgaidőszakban ők úgy imádkoztak, hogy adjad Uram, hogy használhassuk segédeszközeinket, és én mindig a puskákra gondoltam. És ha valaki ezt az úgy említi nekem, akkor hadd Uram, hogy használhassam a segédeszközeimet. Nos, hát a legizgalmas, hogy legyen ilyen, a legizgalmasabb része a munkának az, amikor a felkészülés egészen más világokra viszel téged, amit még soha nem láttál, amit még nem tapasztaltál, amire nem vagy felkészülve. És azt nem szabad visszautasítani, mert ott olyan izgalom jelenik meg az embernek a testében, meg a melkasában, ez szó szerint értem, olyan fajta izgalom jelenik meg, hogy valóságos mondatok kezdenek születni. Éles mondat, amiket nem szabad lekerekíteni, hanem hagyni kell, hogy menjen. Mint hogy végül is ez akkor a reklámhelye, ha ennyien olvasták a könyvet. Tehát én úgy futottam bele a Charlie Chaplin részbe, tehát hogy másfél készfogásra vagyok Charlie Chaplintől. Ezt most szó szerint értendő, hogy egyszerűen nem jött, hogy elhiggyem. Hiszen az a szereplő, az a Richard Rabbi, annak az unokatestvére írt a diktátornak a forgatókönyvét, amit Chaplin letagadott, mire Konrád Berkovics beperelte, és Chaplin elveszítette a pert. Néha azzal álmodom, hogy megöröklöm ezt az összeget, amit akkor Chaplin egyébként a kapás zsebéből csak így fizetett. Egyébként terenkívüli megegyezés sem végződött, mert Chaplin egyszer csak nem akarta. Teljes magabiztossággal volt jelen a perben. Egyébként úgy ironizálta ezt a brüllai fantasztikus figurát, akinek az édesapja lótenyésztő volt, vulgó lókupec, és aki fantasztikus könyveket írt a cigányokról. Sőt, róla nagyon sok, Konrád Berkovicsnak hívták. Tehát a 30-as években nagyon ismert. Na most ő Richard Rabbinak voltam. Unokatestvére, a család volt náluk, ő maga is, akkor neki már Richard Rabbin, az én Richard Rabbinnak nem élt az édesanyja. Az édesanyjával ott voltak Brailán, nyaranta, Konstantinápolyban lakott a család, úgy jöttek le Konstantinápolyból. És akkor még az én Richard Rabbinmat a dervisek élet, a kerengő dervisek élete érdekel. És ez nem a képzelet szülötte részemből. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy a valóság, amikor az ember így belemegy ezekbe a dolgokba, akkor a valóság olyan dolgokat nyit fel előtte, hogy az nagyon-nagyon izgalmassá válik. Tehát én ilyen irányokba mentem el, és egy csomó kísértés volt bennem, hogy akkor csak ezt írjam. Hogy csak ezt a dolgot írjam, ezt a filmet írjam, hogy jön Konstantinápolyból a hajó, és aztán végül is Bukarest, és aztán Moszkva, és előbb Párizs, aztán Moszkva, aztán a legnagyobb romániai illegalista, kommunista per, aminek ő maga volt a koronatanúja. Én őt személyesen ismertem, nekem egy ilyen nagybátyként működött a családban. Az általam Richard Rabbinak nevezett személy soha nem volt rabbi, csak annyira izgalmas figura volt, egy olyan sajátos mélységgel és zsenialitással viszonyult a világhoz, hogy én magam neveztem így el. Persze rabbi ősöknek a leszármazottja. Ez is tény.
4: A Richard Rabbi vonalon egy kicsit tovább haladva, talán legyen most az a pillanat, a beékelés pillanat, amiről beszéltük, hogy lehet egy rövid részt hallani a szerző hangján. De...
3: Jó, felolvasok egy rövid részt. Danival megegyeztünk, hogy mit. Ő autorizálta. Nekem ez fontos. Igen. És meg is érkezünk akkor a Szamosújvári börtönbe. Igen.
5: Óceán.
3: Sirával megyünk kézen fogva a kórházban, megállunk, összekoncoljuk a jegygyűrűinket. Két boldog gyermekember, a nyílt utcán csókolózunk, nagyon megy. Nem nézzük, hogy néznek. Vajna Gábor nőgyógyász főorvos fogad az első emeleten. Köztes idők vették hatalmukba a várost, magyar időknek mondjuk, és Bécsben döntöttek felőlünk. Újabban nem közkórház a neve a közkórháznak, mint dr. Costa Romulus igazgató idejében. Az esedékes imperiumok fölváltják egymást, csak mi maradunk változatlanul, mint az egymást beporzó útmenti fák. Sira terhes. A pocakja még kicsinkább hegyes, mint domború. Nem terhes, javít ki Vajna főorvos, áldott állapotban van. Nagy különbség. Nem tudom, mi a különbség, az áldásnál nagyobb terhet nem tudok elképzelni, mondom. Gondoljon Jákobra és az isteni ágyékából származó 12 törzsfőnökre a doktorul. Nem értem, miért akadékoskodom, mintha még mindig Sirának szeretnék imponálni. Ikrek lubickolnak a felesége hasában, jó ember, gratulálok, nyújtja a kezét doktor Vajna. Meg sem hallott, amit mondtam. Sírjon nyugodtan, szép Lukács, ünnepeljen szabadon, itt nem kell viselkednie. Átnyújtja Sirának az asztalán heverő ezüst levélbontó kés. Úgy tartja kezében, mint egy virágszálat. Inti, hogy tegyem a fülem Sira mesztelen hasára. Sirára hajolok, hallgatózom, a feje alá teszem a jobb kezem. Magzatvíz óceán, hallod? Mondja Sira. Óceán? Az óceánok óceánja, nem tudtad? A víz felszínén futkosnak a gyermekeink. Na? Jaj, hallom, igen. Biztos, hogy csak ketten vannak? Nem elég. Én látom is őket, amikor lezárom a szememet. Próbáld meg. Még semmi. Egy sötét szemű kislány, orrocskája környékén elszórt szeplők pöttyei és egy konok kisfiú, vidám és kemény a szeme, akár szürkéskék kavics. A fiú hozzám hasonlít, a kislány hozzád. Istenem, milyen boldog? Hogy szólítsuk őket, Sira? Ne adjunk nevet nekik. Ne adjunk nevet nekik, szép Lukács. Hát akkor megkímélik az életüket. Kik? Azok, akik engem megöltek. Alex Petri lász fel, zeng az egész barak az okogásomtól, nem lehet aludni tőlem. Le kell szoknod az álmokról, doktor szép. Álmodban sem szabad elszöknöd innen. Ott kell lenned mindenestől, ahogy vagy, ahol vagy, csak akkor lehetsz szabad. Szent életű szamosújvári tanítása, hiszen emlékszel. Hogyan térhetnék vissza az álmomba, Alex Petri? Nem tudom megvédeni a gyermekeim életét. Nem tudom. Vannak gyermekei, doktor szép? Nincsenek.
4: Köszönjük szépen. A Szamosújvár és egyéb helyszínek, amik megjelennek, van-e valami titkos rituális körút, amit a szerző néha szinte ilyen emlékezett helyszínen megtesz, amikor fizikailag is ellátogat azokra a helyekre, mondjuk, amiről ír?
3: Nem állítom, hogy minden helyre ellátogattam volna fizikailag is, de majdnem minden helyre. Akkor nagyon fontos ezt megtenni, amikor egészen konkrét érzetekre van szükséged. Például Brainland nem voltam, miközben írtam a regényt. Máskor voltam persze, csak nem ezzel a szemmel most. A harmadik regényem miatt hosszabb időt kell töltenem majd Szatmár Németiben, de hosszabb időt. hiszen éltem ott majdnem 10 éven át, tehát ismerem a helyet, de mégis vissza kell térjen hozzám a, valahogy a város, vagy másképpen. Braille azért lehetett volna most újból érdekes, egyébként legutóbb, mikor ott voltam, akkor Esterházy Péterrel jártam ott. Igen. Braille-án és Túlcsán is. Legutóbb, mikor igen, hogy azért lett volna fontos, mert például ugye van egy gázló, amit sok, még a 90-es évek elején is úgy hívták, hogy vádul ungurulúj. És ez nem sikerült feltárnom, hogy miért. Én a magyarok gázlójának hívom, tehát többes számban használom. És ez megmaradt utcanévként egyébként a városban. De aztán nem is olyan régen megváltozott ez az utcanév, és nagyon érdekelt volna, hogy honnan került oda az a megnevezés. Ugye az osztrák-magyar monarchia idején vagyunk, és ez elmegy, tehát hogy olyan élénk volt a kapcsolat Bécs, Braille-val, ezek magától értetően kapcsolódtak a nyugati világhoz. És ez egy óriási nagy élmény volt nekem. Egy olyan városokról beszélünk, ahol a rendőrfőnök görög volt, a kártyaparti az görög-török, román, stb. Figurákból állt össze, és ez magától értetődőnek számított abban a világban. Szamosújváron jártam, nem a regény megírásakor, és örülök, hogy megtettem, édesem még élt akkor, amikor Surányi Z. Andrással és Sívó Júliával filmes barátaim, dokumentumfilmes barátaim, nagyszerű emberek, elvittük az apámat Szamosújvára a börtönbe, és bezártuk a saját celláját. Megkerestük a cellát, és ott volt egy olyan is, hogy a papok cellája, ott volt, amikor 60-an voltak ilyen egyházi emberek, minden, tehát az ökumenéről nekem a papok cellája jut eszembe. Tehát ahhoz, hogy az ökumené működjön, nem nagyon ártana a papokat, lelkészeket bezárni. Ez köztünk maradjon. Vannak itt lelkészek, elnézést kérek tőlük, de csak azon az alapon állítom ezt, hogy mi reformátusok az egyetemes papságban hiszünk, tehát önmagam bezárására is gondoltam. Igen, jártam ott, meg ott van ez a Rózsa Sándor legenda, hogy Rózsa Sándor is oda volt bezárva. Azt Mária Terézia korában, azt az épületet eleve börtönnek építették. Ez nagyon fontos, hogy az a szép, az eleve így volt egy elképzelés arról, hogy hogyan kell kinézni egy börtönnek, és ott Szamosújváron a pince sor, ott voltak ezek a apám hangján izolátorok, a magánzárkák. Ezeket néha, ezek a Szamos szintje alatt vannak. Ezért néha úgy is oda zárták őket, hogy térdig vízben álltak. És az volt a cellájuk. És ez nem számított. Emiatt aztán mindenféle betegségeket hoztak magukkal. Édesapám is, viádrab is, tüdőprobléma is. És hát voltak olyanok, akikre nagyon nagy szeretettel tudok gondolni, mint Fekete Zsolt Lovacska, fotós, nagyon szeretjük őt, a nagyapja, aki kijött a börtönből, és kevesebb, mint egy év alatt meghalt. Egy olyan betegséget hozott magával. Az én keresztanyám, Patócs Erzsike néni, kijött a börtönből, és kevesebb, mint egy év alatt meghalt. Meglátogathattam, megismerhettem. bele is írtam ebbe a könyvbe, mert nagyon nagy hatással volt rám. A finomsága, a szépség, ez egy rendkívül okos nő volt, nem egyetemet végez, de mit is jelent az, hogy az ember egyetemet végez, papírokat szerzünk, és papírokról feledkezünk meg, hanem volt benne valami nagyon sajátos tudás a világról. Szamosújvárt ismerem talán a legjobban, és emiatt aztán egy ilyen szamosújvári 1001 éjszaka története lett a könyv. Tehát egy ilyen, van benne egy ilyen Seherezádé, és akkor ezekből az összegyűjtött történetekből, legalábbis ezeknek a történeteknek egy részéből megírtam ezt a regényt.
4: Megütött a fülemet a szatmári történet, de mindjárt visszatérek rá. Arra lennék még nagyon kíváncsi, hogy ugye most, hogy a dokumentációról, meg az inspirációról is szó esett, hogy van-e valami olyan kísérő szöveg, vagy valami olyan kapcsolódó anyag, amivel az olvasó még közelebb tud kerülni ehhez a világhoz, vagy szinte az írói elképzelést tudja valahogyan megfogni, még hogyha talán nem is olyan cél legtöbbször.
3: Hát, sok minden volt. Sok minden volna, igen. De én inkább, és ezt nem fennhiányzásból szeretném megtenni, inkább fordítva ajánlanám engemet a regények, vagy a szépirodalmi művek, vagy a versek szoktak elvinni más könyvek irányába, vagy könyvtárak irányába. Azok kipontják, tehát úgy csermelyek indulnak el belőle, amelyek aztán megtakadnak, és nagyon nagyjá lesznek. Inkább úgy fordítva ajánlanám, persze, hogy a könyv bele van írva egy bibliai formába, de ezt a bibliai formát jobb felfedezni. De amennyiben nem fedezünk fel, akkor sem járunk nagyon rosszul, mert a formának éppen ez az elképesztő ereje, hogy akkor is működik, ha semmit nem tudunk róla. Mert a forma tulajdonképpen a tagolatlannak a tagolása. Ez a nyelv is tagolatlan. Tehát a jelentés megszületése nem egyéb, mint a nyelv tagolása. És éppen ezért, amikor a forma megszületik az olvasóban, akkor a könyv megszületik az olvasóban. Én, mint egy színházi ember vagyok, nagyon az is vagyok, lásd felsorolás. Én nagyon hiszek abban, általában jobban hiszek abban, mint a normális átlag, hogy a könyvnek az életét az olvasó fejezi be ugyanúgy, ahogy a színházi előadást a néző fejezi be. A színház esetében ezt nagyon könnyen tudjuk igazolni, nincs olyan előadás, amire azt mondhatnánk, hogy nem mutatták be valamiért, de zseniális volt. Ez a nem létező előadás, pedig el is készül. Ez izgalmas. Na most a tárművészetek esetében meg az van, hogy az olvasó kézen fogva fogja a könyvet, és viszi magával, és a könyv olyankor még nagyon kicsi. Tehát az olvasó kezében a könyv a szerző számára teljesen ismeretlenné válik. És ez nagyon izgalmas, hogy mik jönnek vissza az olvasót, milyen utakon viszi az olvasó a könyvet, az egy nagyon nagy történet, és létrehozza a könyvnek az életét. Éppen, igen, azt is mondták nekem, már több helyen is, hogy hát, ha az ember túl van az első harmadán a könyvnek, utána már végigolvassa, utána már mondják, hogy udvaroljanak nekem, utána már letehetetlen. Na, de én azt mondanám, akkor kezdjék el a második harmadán. Abszolút meg vagyok győződve felül. Elkezdhetik bárhol. Én nagyon hiszek a regény esetében is abban a könyv formában, ami ne kösse meg semmilyen értelemben az olvasót. Persze ez egy ilyen ravasz dolog, mert ez a könyv mégiscsak egy prológussal kezdődik, mégiscsak van egy ilyen ajánlata az olvasó felé, de minthogy ebbe is beleraktam ilyen belső számozásokat, éppen azért raktam bele a belső számozásokat, hogy bármilyen számnál el lehet kezdeni olvasni a könyvet, és ezek nem oldalszámok, hanem ilyen szekvenciák, ilyen rövidebb, hosszabb, amikor egy mondatos, inkább zenei természetű szekvenciák.
4: De most már ki kívánkozik belőle, hogy Szatmár vissza kell térni, ugye?

0: pozícióból, író értelemben szigorú, magamhoz szigorú pozícióból szeretném megírni. Én igenis el szeretnék számolni valamivel, amit felelősség, etikai értelemben felelősségemnek tartok, mégpedig ez az 1600-1800 oldali titkosszolgálati anyag, ami összegyűlt rólam, tehát mondhatni, hogy egy több kötetnyi monográfiát írt rólam a román szekuritátén. És megpróbálok ehhez viszonyulni, fikcionalizálni benne a szereplőt. Ez már eleve fikcionalizálva van, hiszen nekem fedő nevem van. Engem úgy hívnak, hogy Viskán. Ez a sírkán. A Viskán. Nem tudom mi, honnan jön. És megpróbálom eztnek a figurának az életét föltárni. De még nem tartok ott. Én azt hittem, hogy mire itt mi beszélgetünk, mert tudom is mondani, hogy megszülettek mondatok, nem született meg még semmi. Sőt, annyira nem született meg, hogy most egy kicsit máshol tartok. Ennek a könyvnek a hátterében nagyon sok történet van. Ezek lejegyzett, vagy legalábbis ilyen slágvortok szintjén, ahogy a jegyzetekben szoktuk csinálni, vagy akár megírni ilyen nyersen, vagy felrajzolni, azt is szoktam, hogy felrajzolni, honnan indul, hova megy, és mit csinál. És van most egy olyan egyességünk a kiadóval, hogy megpróbálom megcsinálni a 2.1-et. Tehát ezekből a rövid, minimál történetekből megpróbálok megírni valamennyit. Nézzük meg, hogy mennyit tudok. Mire ide bejöttem volna beszélgetni Danival, a 30-nál tartottam. De ezt úgy képzeljük el, hogy van egy mondatos is benne. Egy mondatos történet is van, vagy egy szilánk, amit elég élesnek érzékelek ahhoz, hogy megsebezze az olvasót, akkor azt úgy szilánkosra hagyom meg, és nem mesélem el, hanem hagyom ezt a szilánkosságot. Most itt tartunk egyébként, ezen dolgozom, meglátjuk, hogy mit tudok vele csinálni ennek az évnek úgy a, vagy legalábbis az ősznek a végéig. Ezen dolgozom naponta, de nem könyvként fogom fel, hanem, bocsánat, hogy ezt a szót mondom, mert ez is nagyon patetikusnak fog hangzani, de így élek, mint csinálom. Ez is inkább egy ilyen lelki gyakorlat nekem. Hogy leülök és megpróbálom kitenni magam annak, hogy egy történet megszülessen bennem, aminek megvan a néhány, nem tudom milyen szemcséje, csak hogy nem áll még össze. Vagy egyáltalán nem is tudom, hogy miről szól. És akkor, ha az megszületik bennem, akkor azt a történetet megírom, és általában egy-egy ilyen történet, ha ekkora is, és azt hiszem, hogy megvan, azon még dolgozni kellene általában egy hetet. Ezeknek a rövid történeteknek ez a fantasztikuma, hogy egyszerűen rendkívül hisztériásak, tehát egyetlen szó annyira ki tudja mozdítani, elcsúszik más irányba ez az egész, és az, hogy mit tegyél a helyébe, hát azt napokig nem tudod. Mert ez nem a szinonima szótár kérdése, hanem egy szó megszületésének a kérdése, ami beleszületik abba a mondatba. Tehát ilyesmivel foglalkozom most, amikor nem mind beszélgetek a könyvét, de ezt nagyon szívesen csinálom, mert nagyon jó munka, és teljesen szabad vagyok benne, mert az eshetőség is fennáll, hogy nem engedem ki a kezem. Igen, nagyon fennáll ez az eshetőség. Ha ez nem csinál valamit, mert itt most mi történetekről beszéltünk, de ha könyvként nem csinál valamit, akkor nem engedem ki a kezem, hanem megvárom, amíg könyvként majd egyszer csinál valamit.
1: Muszáj egy kicsit ugorzak a lelki gyakorlat

0: részén a dolognak. Hogy akkor, hogyha a munka az valamiféle lelki gyakorlat, akkor ez a szertartás, az miben nyilvánul meg, hogy néz ki? Hogyha nem vagyok nagyon indiszkrét. Nyilván az vagyok, de most feltem ezt.
1: Hogy zajlik le egy napom? Egy napom mindig az előtte való estével kezdődik, újabban van előttünk egy lokál, most nemrég építettük, és akkor a tegnap este nagyon... Nem építettük, építették, nem építették. Ezt most visszahallom, hogy vissza fogom hallani. Hallott, hogy a Miskék építették fantasztikus lokál. Café Negro. Hát nem. Nem? Igen, és nagyon boldog férfiak, és csak férfiak voltak egyébként, még éjfélkor is mulatták az én időmet. Mert nem csak rólam az, jó? Tehát mindig este kezdődik. Én napi szentírás olvasó vagyok. Ez számomra nem törvény, hanem életmód. Tehát megpróbálom elindítani úgy az életemet, hogy belehelyezem magamat valami egészen más térbe. Tehát egy ilyen radikálisan más térbe, ami viszont egzisztenciálisan nagyon fontos nekem. Utána beállítom a nyelvemet. Ez mit jelent? Hogy előveszek egy olyan szerzőt, akinek olvasom a szövegeit, mindaddig, amíg hallom azt, hogy az én mondataim is visszatértek hozzám. És mikor az én mondataim visszatérnek hozzám, akkor megpróbálom kezdeni valamit azzal, ami előttem van. Az vagy valamilyen állapotban, vagy a nulláról írok, vagy még nagyon nyers, vagy egészen máshol van. És akkor, ameddig bírom. Tehát így telik el a nagyjából a napom, délután a fiam, két fiával szoktunk úgy focizni, hogy én vagyok a bíró. Műtétem után sem is nem tudok focizni. Én vagyok a bíró, de ott helyben találom ki a szabályokat. Tehát, hogyha mindenféle szabályokat, mert ez a mi kertünk. És abban a kertben úgy lehet focizni, ahogy az a kert megkívánja. És ennek van egy egész metafizikája, és mindig jönnek, hogy menjek bíráskodni, hogy nem lehet tudni, hogy meg lehet-e fogni a labdát késszel, vagy nem. Vagy milyen pillanatban szabad gólt rúgni, ha olyan pillanatban rúgja a gólt kisöccsének, amikor nem szabadott volna, akkor sárga lapot kap. És ezen nagyon-nagyon jól szórakoznak, hogy most az a nagy kérdés, hogy szabad-e a mi kertünkben a Zidán cselt bemutatni. Ezt próbáljuk most tisztázni. Ezek nagyon nehéz kérdések. Ezek nagyon komoly metafizikai problémák, de hát a pihenésnek a legjobb módja. Irodalmi kincsek.

Irodalmi kincsek rovatunkat hallották, amelyben Herman Dániel Viski Andrással beszélgetett. A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Rónai György költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan, s minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Hamarosan híradóval jelentkezünk. Ezt követően Mesekosár rovatunkban a legkisebbeket várjuk rádió közelbe. Mesekosár után kalendáriumot lapozunk Deák Anita vezényletében, majd a nap ünnepeltjeit köszönti Szabó Anita. Ezt követően egy aktuális összeállítást sugárzunk, majd pontban 14 órakor ismét hírekkel várom önöket, amelyet versrovatunk követ. Zárásként pedig Agnus 35 román nyelvű rovatunkat sugározzuk. Tartsanak velünk, ha tehetik!

0: A pontos idő 13 óra, híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Lucán Niculescu megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártokkal. Bolozsán szerint arról tárgyal Niculescuval, hogy miként lehet lezárni a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség által előidézett válságot. Kornélius Stefán szerint elfogadhatatlan, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása csak szabálysértésnek minősüljön. A fuvarozók a toll.ról bírságok felfüggesztését kérik áprilisig. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Lucán Niculescu megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártokkal. Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnök ma a Szociáldemokrata Párttal kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról. Politikai források szerint az első találkozón kizárólag a kormányprogramról egyeztetnek. A Szociáldemokrata Párt küldöttségét a párt elnöke Szoring Rindjánu vezeti, és tagja mások mellett két volt miniszter, Florin Manolé és Bogdan Iván is. Niculescu csütörtökön 14 órától a Nemzeti Liberális Párt 15 óra 30 perctől pedig az RMDS képviselőivel tárgyal a pártok bukaresti székházában. Bolozsán szerint arról tárgyal Niculescuval, hogy miként lehet lezárni a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség által előidézett válságot. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közölte, hogy arról tárgyal majd a nap folyamán Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, hogy miként lehet mielőbb teljes jogkörű kormányt alakítani és lezárni a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség által előidézett politikai válságot. A Nemzeti Liberális Párt elnöke bejegyzésében hangsúlyozta, az új kormánynak el kell végeznie a költségvetés kiigazítást, biztosítania kell a közszolgáltatások működését az év végéig, fékeznie kell a kiadásokat, és elő kell készítenie a 2027-es költségvetést. Bolozsán szerint a következő kormánynak fenn kell tartania a költségvetési fegyelmet, mert az államadósság és a kamatterhek növekedése, valamint a politikai bizonytalanság emeli Románia finanszírozási költségeit. Leszögezte, hogy a 2027-re és 2028-ra vállalt hiánycélok nem képezhetik alkutárgyát, csak az elérésük módjáról lehet tárgyalni. Kornélius Stefán szerint elfogadhatatlan, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása csak szabálysértésnek minősüljön. A Szociáldemokrata Párt első alelnöke Kornélius Stefán ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön. A politikus szerda este a Facebook oldalán Viktória Sztojcsú törvénytervezetére reagált. A Szociáldemokrata Párt listáján megválasztott jelenleg független szenátor jogszabályjavaslata kivenni a büntető jog hatálya alól és szabálysértésé minősíteni a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását. Kornélius Stefán bejegyzésében úgy vélekedett, hogy a jogszabályok enyhítése helyett fokozni kell a fellépést a kábítószerkereskedők és terjesztői hálózatok ellen, miközben a megelőzést, a függőség kezelését és a fiatalok védelmét is prioritásként kell kezelni. A fuvarozók a toll.ról bírságok felfüggesztését kérik áprilisig. A Concordia Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel 2027. április 1-jéig, illetve a rendszer teljes működőképessé válásáig a toll.ro útdíjrendszer kapcsolódó bírságokat. A két szervezet csütörtöki közleménye szerint a fuvarozók nem az új kilométer arányos útdíjat kifogásolják, hanem azt, hogy a rendszer műszaki hibái miatt is megbírságolhatják őket. A jelzett problémák között szerepel az alkalmazás menet közbeni leállása, egyes telefonokkal való összeférhetetlensége, a térképről hiányzó utak, a téves jelzett forgalmi korlátozások, és az, hogy esetenként nem lehet célállomásig érvényes viszonylati jegyet kiállítani. A közlemény szerint ilyen esetekben 12 óránként 2000 lejes bírság szabható ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a kronika.online.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morkest.com értesüléseit továbbítottuk. A jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Habakuk próféta könyve, 2. fejezetének 3. verse.

0: Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab 5. fejezetének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
4: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban. Szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
3: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
4: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó! Az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
8: Gombolózón állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Rónai György, költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan, s minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Hamarosan mesekosár rovatunkat sugározzuk, amelyben Marosán Csaba az Okos Leány című mesét mondja el. Ezt követően kalendáriumot lapozunk Deák Anita vezényletében, majd a nap ünnepeltjeit köszöntjük. A névnap köszöntőt követően pedig aktuális rovatunkkal jelentkezünk. Tartsanak velünk, ha tehetik. Mesekosár rovatunk következik.
10: Mesekosár.
2: Az okos leány. Benedekelek meséje. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még a királyhoz is eljutott. A királynak annyit beszéltek a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába. Felviszik a leányt a palotába, ott a király fogadja, s mondja neki. No te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Hát ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson 100 esztendős fonalam. Fonj nekem abból aranyfonalat. Felelte a leány. Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom, van az édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése. Csináltasson nekem abból orsót, s akkor én is megfonom az aranyfonalat. Tetszett a királynak ez a felelet, s mindjárt más kérdést gondolt ki. Hát jól van, leányom. Az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van nekem a padláson 100 lyukas korsóm. Foltozd meg azokat. Én jó szívvel, mondja a leány. Csak elébb felséget fordítassa ki a korsókat, mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. Mondja a király. Okos volt a második felelet is. Még adok néked egy kérdést, s ha arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek. Csak mondja, felséges királyom. Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is. Legyen is, meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába. Ott a szakácsnőtől kér két szitát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott egyet, a két szita közé tette, s úgy ment fel a király színe elé. Itt van, felséges királyom. Fogja a király a két szitát, hogy nézze meg, mi van benne. Abban a pillanatban a galamb kirepült. Na lássa, felséges királyom. Hoztam is, nem is. Volt is, nem is. De már erre olyan erősen megtetszett a királynak a leány, hogy egyszeriben hivatta az udvari papját, összeesküdött a leánnyal. Elő a cigányokat! Lett nagy lakodalom, eltartott egy hétig, talán kettőig is. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. Aki nem hiszi, járjon utána.

Mesekosár rovatunkat hallották, amelyben az okos lány meséjét Marosán Csaba mondta el. Hamarosan a napkalendáriumát lapozza föl Deák Anita. Előtte azonban még hallgassuk meg a Hold Viola együttes Erdő Erdő című dalát.

A Hold Violának az Erdő Erdő című dalát hallgattuk meg a Madárka című lemezről. Kalendáriumlapozással folytatjuk műsorunkat. Ma Deák Anita eleveníti fel az október 8-ához kapcsolódó legfontosabb eseményeket.

Október 8-a az év 281. szökő évben 282. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 84 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió október 8-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1848. október 8-án Kossuth Lajos lesz az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, 1848. október 2-a és 1849. április 14-e között ez a magyarországi végrehajtó hatalom legfőbb testülete. 1871-ben ezen a napon az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb 19. századi katasztrófájának számító nagy chicagói tűzvész pusztított, melyben 125-en meghaltak és teljesen leégett Chicago belvárosa. 1912. október 8-a az első Balkán háború kezdete, Montenegró hadba lép az Oszmán Birodalom ellen. 1940-ben ezen a napon német csapatok vonulnak be Romániába, 1944. október 8-án pedig Molotov szovjet külügyminiszter a nyugati nagyhatalmak egyetértésével Moszkvában átadja az előzetes fegyverszüneti feltételeket a magyar küldöttségnek. És 1991. október 8-án Horvátország és Szlovénia elszakadnak Jugoszláviától, és kikiáltják függetlenségüket.

történelmi események után lássuk, milyen ismert személyek születtek október 8-án. 1874-ben ezen a napon született gróf Bethlen István, jogász, mezőgazdász, politikus, 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke. Politikája sokat tett a gazdasági stabilitásért, 1924-ben létrehozta a Nemzeti Bankot, és 250 millió korona népszövetségi hitelt szerzett. Rendbehozta az állam veszteségeit, 1927-ben bevezette a pengőt, és új vámrendszer dolgozott ki. 1883. október 8-án született Otto Heinrich Warburg, német biokémikus, a sejt légzés terén elért kiemelkedő munkájáért 1931-ben megkapta a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat. 1895. október 8-án látta meg a napvilágot Juan Domingo Perón, argentin katonatiszt, politikus, háromszor megválasztott argentin elnök. Argentína és az egész latin-amerikai térség 20. századi történetének egyik legmeghatározóbb egyénisége. Neve összeforrt a második feleségével, Evita Perónnal, akinek köszönheti a máig is tartó népszerűséget. 1913-ban ezen a napon született Rónai György, József Attila díjas, magyar író, költő, műfordító. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodó. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. És 1939. október 8-án született Pege Aladár, Liszt és Kossuth díjas jazzzenész, érdemes művész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganinie néven is emlegettek, nevéből eredő szójátékkal Paganini. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt, e kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának.

a születések után következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk október 8-án. 1841-ben ezen a napon hunyt el Johann August Arfvedson, svéd kémikus, a lítium felfedezője. 1849. október 8-án hunyt el Gonczecki János, tábori lelkész, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúja. 1872-ben ezen a napon távozott az élők sorából Kagerbauer Antal, a romantika korának legjelentősebb kolozsvári építésze, és 1945. október 8-án hunyt el Felix Salten, magyar származású, osztrák író, nevét 1923-ban írt munkája a Bambi tette világhírűvé.

Zárásként lássuk az október 8-ához kapcsolódó ünnepeket. Horvátországban október 8-a a függetlenség napja, 1896 óta pedig október 8-a a magyarok nagyasszonyának ünnepe.

0: csillagok. Előbb a napkalendáriumát lapozta föl Deák Anita, majd a Kowalski meg a Vega együttesnek a Nekem elég című dala csendült fel. Folytatásban Szabó Anita köszönti a napünnepeltjeit.
1: A mai napon, október 8-án a következő névnapokat ünnepeljük. Brigitta, Dömötör, Gitta, Semjén és Simeon. Most lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Brigitta. Régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. Dömötör. Magyar eredetű név, a Demeter név alakváltozata. Gitta. A Margita név magyar becézőjéből önállósult, jelentése erős, erélyes. Simeon. Héber eredetű bibliai név, jelentése meghallgattatás. Köszöntünk tehát minden Brigitta, Dömötör, Gitta, Semjén és Simeon nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét. A következő dal nekik szóljon.

A Magosi Brothers együttesnek az Őszi Szél című dalát hallgattuk meg, előtte pedig Szabó Anita köszöntötte a nap ünnepeltjeit. Hamarosan Gebe Zoltánnal beszélget Pilbát Kincső, aktuális rovatunkban a Job Drop Egyesületről. Előtte azonban még hallgassuk meg a Tündérország című dalt Koncz Zsuzsa előadásában.

0: Aktuális összeállításunkkal folytatjuk műsorunkat. Pályakezdő fiatalokat segít a Job Drop csapata Kolozsváron. A hiánypótló kezdeményezést Gebe Zoltán, szabadúszó újságíró indította, ismerőseit is bevonva pedig egy olyan közösséget hoztak létre, ahol tanácsokat fogalmaznak meg, közösségi média felületeiken pedig munkalehetőségeket és pályázatokat gyűjtenek össze a fiatalok számára. Emellett egy személyre szabott, 10 fős támogató programot is elindítottak, amely a pályakezdésben nyújt segítséget. A projektről az alapítóval Gebe Zoltánnal beszélgetett Pilbát Kincső.
1: A Job Drop egy olyan közösség, amely a Kolozsváron élő pályakezdőket és szabadúszókat segíti. A projektről Gebe Zoltán alapítóval, szabadúszó újságíróval beszélgettünk.

0: megkeressük azokat, amelyek leginkább megfelelhetnek a pályakezdőknek, vagy azoknak, akiknek nincsen még tapasztalatuk a saját szakmájukban. Emellett meg szoktunk osztani pályázatokat is, amelyekre freelancerek, tehát szabadúszók is jelentkezhetnek.
1: És hogyan néz ki ez az egész? Felveszitek a kapcsolatot a hirdetőkkel is, vagy egyelőre csak a keresők felé szóltok?
0: Jelen pillanatban még nincs komolyabb kommunikáció cégekkel, de tervezzük a jövőbe ebbe az irányba is bővíteni a projektet, hogy minél inkább ne csak a pályakezdőkkel, hanem a cégekkel is kommunikáljunk, és akkor így össze tudjuk kötni őket. Egyelőre viszont csak a gyűjtésről szólt az elmúlt néhány hét.
1: Kikből áll a csapat, és hogyan jött az egész ötlete, ennek mi motivált?
0: Már régóta figyeljük mi pályakezdők, hogy mennyire nehéz munkát kapni kb. Minden szakmában manapság fiatalként, ezért úgy gondoltuk, hogy az országban nagyon sok minden nem fog javulni most a következő hónapokban, talán években sem. Ez ügyben így szükség lehet egy olyan kezdeményezésre, ahol egymásnak is segítünk, és egymás számára is megkönnyíthetjük a keresés folyamatát. Hogy kikből áll a csapat, tehát elsősorban ugye én alapítottam, másodiknak egyik kiváló barátom, sok tapasztalattal rendelkező adminisztrátor kollégám Terjei Patrik lépett be, utána őt követte marketingesünk Darko Kinga és a videós projektmenedzserünk Ceglédi Roli. A másik két tagunk itt, mint pályakezdőkről beszélünk, pedig akik ezen a héten léptek be, Dallós Viktória Dóra, aki szintén a social médiával fog foglalkozni, valamint Péntek Ábel, akire majd valószínűleg rábízzuk a cégekkel való kommunikációt is, amikor elérjük azt a szakaszt.
1: És mit láttok, mi a legnagyobb kihívás így a pályakezdők körében?
0: Amiről nagyon sokan beszélnek, az az, hogy amikor bármilyen felületen munkát keresnek maguknak, akkor azzal találkoznak, hogy szinte minden posztra már kérnek eleve 2 év tapasztalatot különböző szakterületeken, és így nagyon nehéz számukra elhelyezkedni, nehezen találkoznak azokkal az ajánlatokkal, amelyek tényleg kedvezőek lennének nekik, és úgy véljük, ezekből valóban kevés van, ezért egy eléggé hosszú folyamat, és nagyon részletes keresés kell ahhoz, hogy megtaláljuk ezeket.
1: Jelen vagytok Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Hogyan néz ki az ottani kommunikációtok?
0: Nyilván minden platformot, tehát a felsorolt platformokat különböző dolgokra kell használni. A legszervezettebb módon Facebook csoportban tudunk működni, itt meg tudjuk kérdezni az embereknek a véleményét is szavazások formájában, hogy őket mi érdekli, meg hogy elsősorban milyen munkalehetőségekre vágynak. Ez alapján fogjuk majd a jövőben összerakni, hogy mi legyen a prioritás számunkra megosztásnál. Instagramon és TikTokon főleg a videós tartalmakra, vagy az ilyen short tartalmakra fogunk ráállni. Nyilván itt ismerjük ezeket a platformokat, tudjuk, hogy nagyon kevés idő van megragadni az embereknek a figyelmét, ezért ennek megfelelően pörgős tartalmakkal kell készülni, és ezeknek a lényege inkább az, hogy a jobdropról minél többen tudomást szerezzenek, és minél többen halljanak a közösségről, mert bővítés nélkül ugye nekünk is nehéz fejlődni.
1: Igen, voltak ilyen szavazások a Facebook csoportban, ahol felmértétek, hogy kit, milyen szakterületek érdekelnek, ebből mi a tapasztalat, mik iránt érdeklődnek inkább a mostani pályakezdők?
0: Szakterületek szempontjából eléggé vegyes így a csoportoknak az érdeklődése. Vannak olyanok, akik a grafikai pálya iránt érdeklődnek, de nagyon sok a marketinges, pénzügyi pálya iránt érdeklődő. Nyilván ez attól is függ, hogy ki mit végzett egyetemen, és ugye tudjuk, hogy a pénzügy, például a Bábesen már hosszú évek óta, jól tudom, akkor a legnépszerűbb szak, szóval ez visszaköszön a szavazásokon is, de emellett még több mindent is felmérünk, például, hogy milyen formában szeretnének dolgozni, és talán ez volt az egyik legérdekesebb tapasztalat, hogy sokan már nem a 8 órás munkaidőt preferálnak hosszú távon, hanem ilyen projekt formában, időszakos projekteken dolgoznának.
1: Létrehoztatok egy JobDrop Compass nevű programot is, erről mesélnél kérlek.
0: Igen. Ez a Compass-at iránytű nevű programunk arról szól, hogy legalább 10 résztvevővel dolgozunk, mert ennyire van jelenleg kapacitásunk, de amennyiben valaki munkát kapna a résztvevők közül, kibővítenénk, szóval ez arról szól, hogy először első körben egy kérdőívvel felmérjük egyénileg, hogy ki milyen szakterületen szeretne elhelyezkedni. A második fázis, ez egy személyes interjú, ez már kb. Ilyen fél órás, ott pedig folytatjuk ezt a dolgot, hogy minél inkább meg tudjuk ismerni az embereknek az igényeit, így már a harmadik fázis sokkal egyszerűbb lesz, amikor személyre szabott ajánlatokat küldünk 3 hónapon keresztül, tehát maximum 3 hónapon keresztül a pályakezdőknek, és ennek a célja nyilván az, hogy minél többen kapjanak

0: munkát közülük. Természetesen mi egészen az állás interjúig vagy a tárgyalásig tudjuk elkísérni őket, a többi rajtuk múlik, de mindenképpen szeretnénk segíteni és megspórolni az idejüket, hogy hatékonyabban tudjanak keresni.
1: És milyen visszajelzéseket kaptatok eddig akár a Facebook csoport tagjaitól, vagy akik tudomást szereztek erről az egész projektről?
0: Akik nekünk tagoknak személyesen visszajeleztek, azok arról beszéltek, hogy nagyon jó ötletnek tartják, és bizonyos szempontból hiánypótlónak is, mert látunk és ismerünk mi is olyan munkakereső portálokat, ahol különböző álláshirdetéseket gyűjtenek össze, de olyan közösség, ami ennyi mindennel foglalkozik, meg ennyi szektorát próbálja lefedni a témának, hát mi is keveset tudunk, és ezért érezzük úgy, hogy a tevékenységünket a jövőben is bővíteni kell, és minél több irányba elmenni.
1: Igen, itt már szó esett egy-két jövőbeli tervről, de így összefoglalnád akkor, hogy mik lennének a következő lépéseitek?
0: Most a következő 3 hónapban az lesz a fő cél, hogy ezt a Compass programot, amiről beszéltünk, azt sikerre vigyük, és hogy tényleg a jelentkezők minél nagyobb arányban találjanak munkát. Ezen kívül nem szeretnénk elhanyagolni azokat se, akik nem kerültek be ebbe a programba, vagy a csoportba, és az aktivitást növelni szeretnénk. Év végére szeretnénk elérni Facebook csoportunkban legalább az 1000 tagot, Instán is szeretnénk megközelíteni az 1000 követőt, és azt szeretnénk, hogy Kolozsváron nagyon sokan halljanak erről a kezdeményezésről. Ami a következő évet illeti, itt még óvatosan fogalmaznék, mert ugye a programoknak a sikerességétől sok függ, meg fogja nekünk is mutatni, hogy milyen irányba érdemes menni, és milyenbe nem. De a lényeg az, hogy hosszú távon ne csak egy közösséget alakítsunk ki, hanem egy olyan hálózatot is, ahol a tagok akár egymással is dolgozhatnak, vagy egymást is segíthetik abban, hogy megtaláljuk a nekünk legmegfelelőbb munkát.
1: És ha jól értettem, ez elsősorban magyar nyelvű pályakezdőknek szól, gondolkodtok-e azon, hogy kiterjesszétek a román, esetleg az angol nyelvű pályakezdők számára is?
0: Igen, ez terve van jelenleg. Most azon vagyunk, hogy jelenleg elsősorban a magyar vonalat indítsuk be rendesen, de így néhány hónapon belül szeretnénk, hogyha ebből lenne egy olyan kezdeményezés, ami a románokhoz és a Kolozsváron végzett, vagy még mindig egyetemista külföldiekhez is eljutna, valamint azt se zárjuk ki, hogyha találunk megfelelő partnereket, olyanokat, akik önkéntesen beszállnának, hogy más városokba, romániai városokba átvigyük ezt a kezdeményezést.

A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet az 1913. október 8-án született Rónai György költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan, s minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Hamarosan híradóval jelentkezünk, ezt követően versrovatunkban egy újabb költeményt hallgatunk meg. Mai déli magazin műsorunkat pedig Agnus 35 román nyelvű rovatunkkal zárjuk, amelynek Mádli András a házigazdája. Tartsanak velünk, ha tehetik!

0: A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Hírek. Híreink először címszavakban. Lucani Culescu megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártokkal. Bolozsán szerint arról tárgyal Niculescuval, hogy miként lehet lezárni a Szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülésért Szövetség által előidézett válságot. Cornelius Stefan szerint elfogadhatatlan, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása csak szabálysértésnek minősüljön. A fuvarozók a toll.ro bírságok felfüggesztését kérik áprilisig. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Lucani Culescu megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártokkal. Lucani Culescu kijelölt miniszterelnök ma a Szociáldemokrata párttal kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról. Politikai források szerint az első találkozón kizárólag a kormányprogramról egyeztetnek. A Szociáldemokrata párt küldöttségét a párt elnöke Szorin Grind Jánu vezeti, és tagja a mások mellett két volt miniszter, Florin Manole és Bogdan Iván is. Niculescu csütörtökön 14 órától a Nemzeti Liberális Párttal, 15 óra 30 perctől pedig az RMDS képviselőivel tárgyal a pártok bukaresti székházában. Bolozsán szerint arról tárgyal Niculescuval, hogy miként lehet lezárni a Szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülésért Szövetség által előidézett válságot. Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közölte, hogy arról tárgyal majd a nap folyamán Lucani Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, hogy miként lehet mielőbb teljes körű kormányt alakítani és lezárni a Szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülésiért Szövetség által előidézett politikai válságot. A Nemzeti Liberális Párt elnöke bejegyzésében hangsúlyozta, az új kormánynak el kell végeznie a költségvetés kiigazítást, biztosítania kell a közszolgáltatások működését az év végéig, fékeznie kell a kiadásokat és elő kell készítenie a 2027-es költségvetést. Cornelius Stefan szerint elfogadhatatlan, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása csak szabálysértésnek minősüljön. A Szociáldemokrata párt első alelnöke Cornelius Stefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön. A politikus szerda este a Facebook oldalán Viktória Sztojcsú törvénytervezetére reagált. A Szociáldemokrata párt listáján megválasztott jelenleg független szenátor jogszabályjavaslata kivenni a büntető joghatája alól és szabálysértésé minősíteni a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását. Cornelius Stefan bejegyzésében úgy vélekedett, hogy a jogszabályok enyhítése helyett fokozni kell a fellépést a kábítószerkereskedők és terjesztői hálózatok ellen, miközben a megelőzést, a függőség kezelését és a fiatalok védelmét is prioritásként kell kezelni. A fuvarozók a toll.ro bírságok felfüggesztését kérik áprilisig. A Concordia Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel 2027. április 1-jéig, illetve a rendszer teljes működőképessé válásáig a toll.ro útdíjrendszerrel kapcsolódó bírságokat. A két szervezet csütörtöki közleménye szerint a fuvarozók nem az új kilométer arányos útdíjat kifogásolják, hanem azt, hogy a rendszer műszaki hibái miatt is bírságolhatják őket. A jelzett problémák között szerepel az alkalmazás menet közbeni leállása, egyes telefonokkal való összeférhetetlensége, a térképről hiányzó utak, a tévesen jelzett forgalmi korlátozások, és az, hogy esetenként nem lehet a célállomásig érvényes viszonylati jegyet kiválítani. A közlemény szerint ilyen esetekben 12 óránként 2000 lejes bírság szabható ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében manapos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 25 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a mordcast.com előrejelzéseit használtuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír! Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Habakuk próféta könyve, 2. fejezetének 3. verse.

0: Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab 5. fejezetének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igen az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
4: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban. Szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
3: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
4: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
8: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
7: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
8: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
7: Kukta.
9: Kukta.
7: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Rónai György költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan, s minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Versrovatunk következik. Ma Petőfi Sándornak a Négy ökrös szekér című költeményét Ballog Gyula Zsolt szavalja el.

Petőfi Sándor, a négyökrös szekér. Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ti regényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai szekérre ültek, és azon menének. Szekéren mentek, de ökör szekéren. Két pár ökör tevé a fogatot. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. Világos éj volt, a hold fennvala, halványan járt a megszakadt felhőkben, miként a búshölgy, aki férjének sírhalmát keresi a temetőben. Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön, s vett a füvektől édes illatot. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. A társaságban én is ott valék, s valék szomszédja éppen Erzsikének. A társaságnak többi tagjai beszélgetének, s énekelgetének, én ábrándoztam, s szóltam Erzsikéhez. Ne válasszunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. Ne válasszunk magunknak csillagot, szólék én ábrándozva Erzsikéhez. A csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez, ha elszakaszt a sors minket egymástól. S választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott.

Előbb Agnus 35 román nyelvű rovatunkat hallották, amelynek Mádli András volt a házigazdája, majd Paco de Lucia Ziriab című dala csendült fel. Ezzel október 8-ai csütörtök déli magazin műsorunk a végéhez ért. A nap gondolatával búcsúzom önöktől. A mai idézet Rónai György, költő, író, irodalomtörténésztől származik, és így szól. A cél sokszor maga az út, de csak hanem céltalan, s minden célból, ha célban cél volt, mindig új út vezet. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.

Oh, well, we made it. We made it. Okay. So...

0: Híreink először címszavakban. Lucani Culescu megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártokkal. Bolozsán szerint arról tárgyalni Culescuval, hogy miként lehet lezárni a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség által előidézett válságot. Cornelius Stefan szerint elfogadhatatlan, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása csak szabálysértésnek minősüljön. A fuvarozók a tollpontról bírságok felfüggesztését kérik áprilisig. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Lucani Culescu megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártokkal. Lucani Culescu kijelölt miniszterelnök ma a Szociáldemokrata Párttal kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról. Politikai források szerint az első találkozón kizárólag a kormányprogramról egyeztetnek. A Szociáldemokrata Párt küldöttségét a párt elnöke Szoringrind Jánu vezeti, és tagja mások mellett két volt miniszter, Florin Manolé és Bogdan Iván is. Niculescu csütörtökön 14 órától a Nemzeti Liberális Párt, 15 óra 30 perctől pedig az RMDS képviselőivel tárgyal a pártok bukaresti székházában. Bolozsán szerint arról tárgyal Niculescuval, hogy miként lehet lezárni a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség által előidézett válságot. Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közölte, hogy arról tárgyal majd a nap folyamán Lucani Culescu kijelölt miniszterelnökkel, hogy miként lehet mielőbb teljes jogkörű kormányt alakítani és lezárni a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség által előidézett politikai válságot. A Nemzeti Liberális Párt elnöke bejegyzésében hangsúlyozta, az új kormánynak el kell végeznie a költségvetés kiigazítást, biztosítania kell a közszolgáltatások működését az év végéig, fékeznie kell a kiadásokat, és elő kell készítenie a 2027-es költségvetést. Bolozsán szerint a következő kormánynak fenn kell tartania a költségvetési fegyelmet, mert az államadósság és a kamatterhek növekedése, valamint a politikai bizonytalanság emeli Románia finanszírozási költségeit. Leszögezte, hogy a 2027-re és 2028-ra vállalt hiánycélok nem képezhetik alkutárgyát, csak az elérésük módjáról lehet tárgyalni. Cornelius Stefan szerint elfogadhatatlan, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása csak szabálysértésnek minősüljön. A Szociáldemokrata Párt első alelnöke Cornelius Stefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön. A politikus szerda este a Facebook oldalán Viktória Sztojcsú törvénytervezetére reagált. A Szociáldemokrata Párt listáján megválasztott jelenleg független szenátor jogszabályjavaslata kivenni a büntető jog hatálya alól és szabálysértésé minősíteni a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását. Cornelius Stefan bejegyzésében úgy vélekedett, hogy a jogszabályok enyhítése helyett fokozni kell a fellépést a kábítószerkereskedők és terjesztői hálózatok ellen, miközben a megelőzést, a függőség kezelését és a fiatalok védelmét is prioritásként kell kezelni. A fuvarozók a tollpontról bírságok felfüggesztését kérik áprilisig. A Concordián Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel 2027. április 1-jéig, illetve a rendszer teljes működőképessé válásáig a tollpontról útdíjrendszer kapcsolódó bírságokat. A két szervezet csütörtöki közleménye szerint a fuvarozók nem az új kilométer arányos útdíjat kifogásolják, hanem azt, hogy a rendszer műszaki hibái miatt is megbírságolhatják őket. A jelzett problémák között szerepel az alkalmazás menet közbeni leállása, egyes telefonokkal való összeférhetetlensége, a térképről hiányzó utak, a téves jelzett forgalmi korlátozások, és az, hogy esetenként nem lehet célállomásig érvényes viszonylati jegyet kiállítani. A közlemény szerint ilyen esetekben 12 óránként 2000 lejes bírság szabható ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében manapos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com értesüléseit továbbítottuk. A jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Habakuk próféta könyve, 2. fejezetének 3. verse.

0: Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab 5. fejezetének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
4: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban. Szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
3: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
4: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó! Az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
8: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szüreti hagyományok Kárpátalján.
10: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés. Ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka,
9: A Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány.
2: A református templomokról, a templomok kincseiről tulajdonképpen nem tudtak. Végül is a református templomok maguk fehérek voltak, nem volt bennük semmi különleges díszítés, tehát első pillanatra valóban nem merülhetett az föl, hogy valamilyen kincsek lappanganak ott. 1934-ben Csikesz Sándor, aki a debreceni református teológia professzora volt, ő vetette fel, hogy rendezni kellene egy református egyházművészeti kiállítást.
9: A Vásznon a legfrissebb magyar filmek 26. filmtett fest.
11: Minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagy játékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtet Festen.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Az ősz beköszöntével Kárpátalján is előtérbe kerülnek a régi szüreti hagyományok. A szüret egykor nem csak a szőlő betakarításáról szólt, hanem igazi közösségi esemény volt, amelyhez mulatságok, szüreti bálok és felvonulások is kapcsolódtak. De az őszi időszakhoz számos más hagyomány is kötődött, köztük az őszi lakodalmak, amelyeknek szintén megvoltak a maguk szokásai és különleges mozzanatai. A kárpátaljai szüreti és őszi lakodalmi hagyományokról dr. Kész Margittal, néprajzkutatóval beszélgetünk.
10: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában, valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka, például a szőlőszedés, a szüret, ami itt Beregben, Ugocsában, meg Ungban is nagyon fontos volt a mi vidékünkön, illetve hát a Kárpát-medence más területein is, de itt a jelenlegi Kárpátalján, a vidékünkön szeptember közepétől már megkezdődött általában a szüret, az ilyen korábbi fajták, mint a kadarka, irsai olivért már leszüretelték, és hát ilyenkor már elkezdtek gondolkodni azon, hogy ez a termés ugye kitartson tavaszig is, illetve hát a nagy közösségi mulatozások, mert nyáron erre nem volt idő. Tehát a nyár az valóban arról szólt, hogy a jövő évig, tavaszig kitartson az élelem. Ilyenkor valóban lakodalmak indultak, volt szeptembertől, még kisfarsang, szeptember végétől, az kisfarsangnak is nevezik, október, november, ez a lakodalmak időszaka volt, mert ekkor már ez a megnevezett korai szőlőfajtákból akár bort is készítettek, ugye a kenyérhez, kalácshoz megvolt a búza, a liszt, és ilyenkor mulathattak, idő volt rá. Illetve a szüret maga is egy nagyon nagy ünnepség volt. Leírásokból is tudjuk, akár az Álompákázban, vagy a két világ határán, ugye Pálóczi Horváth Ádám Beregszászhoz kötődő leírásában többször megjelenik maga a szüret, amelyben rotyog a bogrács, sütik a fánkot, a csörögét, illetve hát elmondja az Álompákházban, hogy a lányok készítik a fűrt szőlőket, és küldik a hágon túlra Lembergbe. Tehát nem csak bort készítettek, hanem eladták a szőlőt is. A salánkiak nagyon büszkén mesélnek arról, hogy náluk olyan ófajta szőlő, lehet, hogy ez csak városi legenda, de ezt így mondják, termet, hogy amikor a beregszászi árushoz elhozták, akkor az kikiáltott, hogy a salánkiak sor nélkül jöhetnek, mert tőlük megveszük, mert ilyen szállítható szőlőfajtáik voltak. Tehát itt vidékünkön nagyon sok településen a szüret az egy különleges időszak volt, ez általában kalákában történt, tehát megbeszélték, hogy egymásnak kik mikor szüretel megy segíteni. A nők szedték általában kis kacorral, úgynevezett görbe késsel, a férfiak pedig az erősebb, puttonyban hordta. Volt, amikor lábbal is taposták a szőlőt, de présekbe tették, és hát ugye a must az is egy jellegzetes itala volt a szőlő szüreteknek. Azokon a településeken, ahol ennek hagyománya volt, ugye ott mindig dombos vidékek voltak, és aztán a szovjet rendszerben elvették az emberektől ezeket a szőlőket, amelyek nagyon nagy értéket jelentettek. Például az én férjem nagyszülei mindig nagy büszkeséggel mondták, hogy ők milyen sok szőlőt adtak azért, hogy a református templomban az első padban ülhessenek. Tehát ez, és ez ilyen hagyomány volt. Aztán elvették ugye ezeket a magántulajdonú szőlőket, és így alakultak ki az udvaron a lugasok. Kárpátalján ez egy különleges dolog, itt direkt termő szőlők ültettek, mert itt általában a lugason csak az marad meg, de mindig így is ragaszkodtak a borhoz. Igaz, hogy nem volt olyan értékes már, de fontos volt. És amikor véget ért a szüret maga, akkor már jöhetett általában egy-egy ilyen nagy munka után van valamilyen feloldódás. Tehát jöhetett a szüreti bál, aminek nagyon nagy hagyománya van. Ugocsában az Ugocsa újság leírja, hogy a külön mesterségek képviselői külön bálokat szerveztek maguknak, például nagyszőlősön szüreti bált. Általában jótékonysági cselekmények is voltak ebben. A falvakban is ez úgy történt, hogy szekérre ültek a hát ünneplő ruhába vagy viseletbe öltözött lányok, fiúk, és elindultak hívogatni. Tehát tudtára adták a közösségnek, hogy mikor kezdődik a bál. Kiszálltak egy-egy kanyarban, vagy egy-egy ilyen jellegzetes helyen, énekeltek, táncoltak egyet, elmondták, hogy szeretettel várunk mindenkit a bálba, és a bálban viszont régebben úgynevezett koszorút, szüreti koszorút aggattak a plafonra, hát vagy pajtában, vagy egy kinevezett helyen, később ilyen kultúrházakban volt a szüreti bál, és a csőszök mellett, mert voltak úgynevezett csőszök, akik vigyáztak arra, hogy el ne lopják ezt a koszorút, vagy a felaggatott szőlőt, és ha lopáson kapták a bálozókat, akkor megbüntették őket. Aztán a legszebb lány, vagy a legszerelmesebb fiú megvásárolhatta ezt a koszorút a szerelmének. Aki már szüreti koszorút kapott a szüreti bálban, ezt már általában ilyen komolynak tartották, tehát valószínűleg, hogy már jövő ősszel esetleg, vagy ezen az őszön össze is házasodhattak. Újabban szüreti kosarakat lehet vásárolni, ez már modernebb dolog, és akkor, amikor megvásárolják, hát ez nagy büszkeség, erről beszél a falu, újabban a Facebookra felteszik, ha még valahol, ugye, mert a háború miatt tiltva vannak az ilyen nagy közösség összejövetele, de azért iskolákban még megrendezik, ez tapasztalom, tehát ragaszkodik annyira a kárpátai közösség ehhez a hagyományhoz, hogy megrendezik a szüreti bálokat.
12: Maga az esküvőknek a világa nagyon izgalmas, hogy erre az időszakra teszik. Egyrészt gondolom van benne anyagi megfontolás, hát és mert ugye ilyenkor van pénze a gazdának, illetve a férsülő-nősülő családtagoknak is. Mennyire volt ez ebből a szempontból ilyen varázslatos időszak?
10: Nem is csak a pénzről szólt ez. Tehát azért a stafírungot, a hozományt a lánynak egész életében gyűjtötte már, ahogy megszületett a lány, az már megvolt. Ruházat, ez a klasszikus fehér mennyasszonyi ruha, ez a 20. század második felétől kezdett a falvakban, polgári közösségekben, városokban ott hamarabb, tehát arra se kellett költeni, mert már megvolt az a mondjuk a vasárnapró nagyünnepi ruhája, amiben templomba jár. Igazából az ételek sem kerültek olyan sokba, hiszen pontosan azért volt ősszel, mert akkorra már volt liszt, volt állat, ami megnőtt, amit le tudtak vágni, a bor a korai szőlőfajtákból már kifort, tehát az asszonyok, a szomszédok összejöttek, nem kértek fizetséget azért, hogy főzzenek, meg azért a 20. század első feléig, ha megnézzük a korabeli fotókat, nem róskadozott azért úgy az asztal, ahogy most, tehát ilyen hidegtálak, stb. Mindenki vitt egy-egy süteményt, mint később már az 50-es, 60-as években egy-egy tortát, a lányok, a nyosszolyók vagy a rokonok, és volt húsleves, töltött káposzta, valamilyen tészta, később jött a krumpli, bor. Tehát igazából pénzbe annyi minden nem került. A közösség ilyenkor összefogott, és szívesen segítette, tehát senki nem számolta a saját munkáját. Ez nem úgy van, mint most, ugye, hogy azt is számoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, mennyi időt töltöttünk ezzel, és különlegesen meg is sértődtek az utcában az asszonyok, ha valakit nem hívtak például segíteni. És akkor ez napokkal előtte elkezdődött, ugye, már hetekkel, mert a csiga tésztát, azt már hetekkel előtte elkészítették, akkor mindenki, ami kiment csigatésztát készíteni, az vitt például tojást, megbeszélték, hogy lisztet, de igyekeztek a sajátjukból kihozni. És a lakodalomba is vittek tyúkot, megfelelő tojást, lisztet, amit kellett. Tehát tulajdonképpen aki elment, az a saját családjának a fogyasztását, azt bele is tette, oda is adta. Tehát itt ez így működött.
12: Ősszel a pásztorok, illetve anyájak is visszatértek. E kapcsán milyen hagyományok, milyen szokások jöttek?
10: Igen, ősszel általában azt mondják, Szent Mihálykor hajtják be az állatot.
12: Pont tegnap volt, igen.
10: Igen. Kárpátalján ehhez olyan nagy hagyományok annyira nem fűződnek, meg tovább is tartották ki, ha éppen jó volt az idő, mert nagyon sokat számított az, hogy meddig tudott még kint legelni, mert a széna az nem csak most olyan nagyon nagy probléma, pláne ha több jószág volt egy családban, és ugye azt mondták, hogy egy négy lábú jószágnak, egy tehénnek mondjuk négy szekér széna kell, minden lábára egy széna, vagyis egy szekérgyi. Na most képzeljük el, hogyha volt több is, tehát akkor azt egész nyáron kaszálni kellett, és tették is. Nagyon nehéz munka volt az. Nem hiába Móri Zsigmond is leírja ugye a Boldog emberben, hogy amikor a boldog ember felment Pestre, akkor meghagyta a feleségének, ha nem maradt szén, akkor etessétek le a ház tetejéről a szalmát. Ilyen is volt.
9: Az elmúlt percekben dr. Kész Margit néprajzkutatóval beszélgettünk.

0: Az anyaország. A Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány együtt mutatja be a területen található református múzeumokat, és rendezi egységbe az itt bemutatott gyűjteményeket. A kötet szerkesztője P. Szalai Emőke, akivel Buzás Bori beszélget.
1: A kezemben tartatom a Református Múzeum a Kárpát-medencében kiadást. Ha jól olvastam, ez egy 90 évvel azután jelent meg, hogy az első törekvés meg volt egy hasonló kiadványra. De egyáltalán mi hívta ezt életre? Miért volt fontos az, hogy egy olyan kötet megszületett?

0: ami a református múzeumokat veszi górcső alá.
1: Ha elkezdjük, akkor körülbelül a 20. század elejétől kell elindítanunk. A 20. század elején nagyjából az volt az általános vélekedés, hogy református egyházművészet nincs. Katolikus egyházművészetről már tudtak, ugye megvolt a 18-19. Század végén egy nagy ötvös kiállítások, amiben rengeteg katolikus ötvös tárgy került elő, tehát az, hogy a katolikus egyháznak kincsei vannak, ez ismert dolog volt. De a református templomokról, a templomok kincseiről tulajdonképpen nem tudtak. Végül is a református templomok maguk fehérek voltak, nem volt bennük semmi különleges díszítés, tehát első pillanatra valóban nem merülhetett az föl, hogy valamilyen kincsek lappanganak ott. 1934-ben Csikesz Sándor, aki a debreceni református teológia professzora volt, ő vetette fel, hogy rendezni kellene egy református egyházművészeti kiállítást, amit valóban meg is rendeztek, és kiderült, hogy elképesztő mennyiségű anyag gyűlt össze rögtön az első felhívásra. Több száz gyülekezet küldte be, vagy jelezte, hogy szívesen csatlakozik a kiállításhoz, és akkor kiderült a kiállításon, hogy ezüstedények, ónedények, urasztali terítők, szinte átláthatatlan mennyiségű emléke sorakozik ezen a kiállításon. És ennek kapcsán gondolkoztunk el azon, hadd tegyem hozzá, hogy ennek is ugye volt azért előzménye, mert van a református egyháznak egy tudományos testülete, a református doktorok kollégiuma, ami hát egy legalább 25 évre visszanyúló tudományos testület a református egyháznak, amelynek volt a legelsők között Molnár Ambrus révén egy vallási néprajzi, egyházi néprajzi szekciója. És többen tagjai voltunk ennek a szekciónak, időközben pedig mi elkezdtük még 1995-ben a kárpátaljai reformátusok emlékanyagának a felmérését. Ez egyházi indítatásra született meg maga a gondolat is, amikor a Szovjetunió széthullott, akkor merült föl, hogy a református egyházban, hogy jó lenne tudni, hogy állott a református egyház, ugye rettenetesen elzárt volt Szovjetunió, a többi országok, körülöttünk lévő országokhoz képest is, ahol hát azért lehetett valami kapcsolata a református egyháznak az ott élő magyar reformátusokkal. Kárpátaljával kapcsolatban tulajdonképpen nem nagyon beszéltünk ilyenről, úgyhogy egy néprajzos és egy történész mindkettő nagy alakja a tudományának és a református egyháznak világi tisztségviselői voltak. Benda Kálmán, illetve Balassa Iván javasolta azt a református egyháznak, amikor felmerült ez a gondolat, hogy segíthetnének Kárpátaljának, hogy állítsanak föl egy kutatócsoportot, akik végigjárják, és megnézik, hogy mi a helyzet a kárpátaljai magyar gyülekezetekben. Így született meg a kutatócsoportunk Molnár Ambrus vezetésével, aki református lelkész volt, de tulajdonképpen komoly történészi munkásságot is végzett. És elindult, úgyhogy mi végig is jártuk a teljes Kárpátalját, a teljes felvidéket, a teljes délvidéket, ami ugye három ország most pillanatnyilag, Szlovénia, Horvátország és Vajdaság, és elindítottuk a Magyar Református Egyházak javainak tára sorozatot, aminek már 46 kötete jelent meg. Na most, miután a doktorok kollégiumában ez az egyházművészeti szekció nagyon szépen, nagyon jól működik, az egyik legjelentősebb szekciója a doktorok kollégiumának, és megindult ez a kutatás, Erdélyben is van egy fiatal a kutatócsoport, tehát már két társaság adódott, ezért merült föl, hogy hát alakítsuk meg a doktorok kollégiumán belül az egyházművészeti szekciót. ez az elindulás.
0: De mennyire volt célja ezeknek a tanulmányoknak, cikkeknek, hogy a legteljesebben mutassák be az adott intézményt, vagy inkább azt a vonalat képviselték, hogy úgymond olyan kedvcsinálóként jelenjenek meg, hogy minél többeket vonzassanak a saját intézményükbe?
1: Hát tulajdonképpen az elsődleges szempont az volt, hogy a Magyar Református Egyház az 2009 óta egységes, ugye ekkor határozta el a generális konvent, hogy nem külön országokban, a külön református egyházakat tartanak nyilván, hanem egységesen a Magyar Református Egyházat alkotják, a magyarországi egyházkerületek, a szlovákiai református egyház, kárpátaljai, erdélyi, királyhágó melléki, és a délvidékiek, ugye mert Horvátországban, Szlovéniában, illetve Vajdaságban, azaz Szerbiában külön református egyházak vannak, plusz még ugye a diaszpórán mind egységes református egyházat alkotnak. Tulajdonképpen, és ennek kapcsán meg, hogy örültünk neki, hogy hozzájárult a doktorok kollégiuma, hogy önálló egyházművészeti szekció alakuljon, ezért jutott eszünkbe az, hogy mutassuk be a Kárpát-medence református egyházainak az egyházművészeti intézményeit, múzeumait, és ez volt a kiinduló pontja ennek a kötetnek.
0: Olvasás közben hát nyilván minden cikket górcső alá vettek és áttanulmányozták. Volt olyan, amire úgy felakadt a szem, vagy felszaladt a szemöldök, olyan történet?
1: Mindegyik, ugye különbözőek a helyzetek, két hulláma van, a Kárpát-medencei Magyar Református Múzeumok létrejöttének. Ugye az első az, ami itt az 1960-as években történik a határon belül, ekkor jönnek létre egymás után a Sárospataki, Debreceni, Dunántúl és Duna mellék. Ugye. A rendszerváltás teszi lehetővé a határon túliaknak a létrejöttét. Na most hát ugye nagyon nehéz helyzetben vannak általában a határon túliak. Ott van például Kárpátalja, tehát nagyon lelkesek voltak. Tényleg létrehoztak egy múzeumot viszonylag nagyon gyorsan. Aztán jöttek az események, és évek óta most már hát a létezésük az ugyan biztosított, de hát feltehetően nem folyhat olyan nyugodt munka, mint más területeken. Illetve hát itt is vannak, az egyes országok között vannak problémák abban a vonatkozásban, hogy halad előre a református múzeumok ügye.
0: Ez a Kárpát-medencei református múzeumokról szól, de beszélgettünk itt a Magyar Református Egyház egységéről, vagy hát a Magyar Református Egyházról, és ugye itt szó volt a diaszpóráról, ahol ugyan múzeum nincs, de egy valamilyen gyűjtemény biztos, hogy fellelhető. Tételezzük fel akár Amerikában, ahol egy fogyatkozó magyar gyülekezeti számról beszélünk, de mégis van történelmi múltja, mert csak 100 éve már létezik, valami gyűjteménye van, tehát azra akarnék kitérni a kérdésre, hogy lehet-e ezt a kötetet valamilyen módon folytatni?
1: Tulajdonképpen most adta az ötletet. Alapjában véve eddig nem örültünk neki, hogy megjelent ez a munka, de valóban felmerül, hogy megpróbálhatná a fiatalság, ugye, hogy a diaszpórában lévő magyar református egyházakkal esetleg felvenni a kapcsolatot, hogy nekik van-e múzeumuk, mert pillanatnyilag mi nem tudunk különösebben arról, hogy lenne, de elképzelhető, hogy akár az amerikai református egyháznak, vagy akár esetleg a németországinak, vagy akár Dél-Amerikában is vannak valami kis helyi gyűjtemények, tehát azt is érdemes lenne akkor összefogni, úgyhogy megadta a következő feladatot.
2: Az elmúlt percekben P. Szalai Emőkével a Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány szerkesztőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Október 7-én kezdődött a 26. Filmtetfest erdélyi magyar filmszemle, amely idén is a legfrissebb magyar filmes alkotásokat hozza el az erdélyi közönségnek. A fesztivált Kolozsváron és további 16 erdélyi településen rendezik meg egészen október 11-éig. A programban nagyjátékfilmek, rövidfilmek és dokumentumfilmek mellett idén is helyet kap a fiatal erdélyi filmeseket bemutató filmgalop verseny, valamint számos közönség találkozó és szakmai program. Az idei filmtetfestről és a program újdonságairól kérdeztük Buzogány Klára szervezőt, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén ugye 26. alkalommal szervezitek meg a filmtetfestet. Milyen nagy játékfilmekkel készültök? Igazából láttam, hogy nagyon sok nagy játékfilm idén itt Romániában premierként jelenik meg.
2: Igen, minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagyjátékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtetfesten, és ilyen idén például a nyitófilmünk a Földszint, amit néhány hete mutattak be Velencében, tehát abszolút friss és ropogós, de nem is tudom, sorolhatnám a Mami Blue-t, aminek angol címe van, de egyébként teljesen magyarul beszélő film, és ez egy csodálatos dráma, egy lassacskán megvakuló anyáról, meg a fiáról, mert végül is ketten a főszereplők, akik próbálnak megbirkózni ezzel a válsághelyzettel. Azt hiszem, a Mambo Maternica az egyszer volt vetítve Romániában, éppen a múlt héten Sepsiszentgyörgyön, tehát szinte-szinte az is premier, de a Pipásnak is akkor volt egyedül vetítése, ez ugye egy megtörtént esetet dolgoz fel, egy sorozatgyilkosról szól, akinek a férfi ruhája alatt, tehát kiderül, hogy egy nő bujkált végig, és igazából nem egy krimiről van szó, hanem egy komoly drámáról. Folytathatnám a Blue Heronnal, aminek az az érdekessége, hogy a rendezője Kanadában él, és ő egy híres magyar díszlettervezőnek a leszármazottja, és pont egy ilyen bevándorlós történetet dolgoz fel a saját életéből is inspirálódva.
1: Ahogy említetted, klasszikus filmek is mindig terítéken vannak a Filmtetfesten. Idén milyen filmekkel rukkoltok elő a nézőknek?
2: Három olyan filmet sikerült elhoznunk, ami közel áll hozzánk is, a szívünkhöz is. Kettőn nagyon jól szórakoztunk, akkor, amikor először láttuk, akkor, amikor újra elővettük, és remélem, hogy a közönség is ugyanígy fog ezekre gondolni. Hát az Egészséges erotika az egy ropogós szatíra, és ugyanúgy a Falfúró című film is, Szomjas György filmje, amit talán egy kicsivel kevesebben ismernek, mint az Egészséges erotikát, de közös bennük, hogy mind a kettő a Kádár-rendszernek az utolsó napjait, éveit, hónapjait karikírozza ki, és hát a kisember szemszögéből nézi ezt az időszakot. Ezen kívül pedig nagyon örülünk, hogy a Werkmeister harmóniákat is műsorra tudjuk tűzni, ez ugye Tarbélának az egyik főműve, és két szomorú, vagy kevésbé szomorú aktualitása is van. Az egyik, hogy ugye Tarbélát elveszítette a magyarság, lehet így általánosítva fogalmazni, azt hiszem idén januárban. A másik aktualitása, ami sokkal derűsebb, az az, hogy a film Krasznahorkai László egyik regényét dolgozza fel, és hát Krasznahorkairól tudjuk, hogy nemrég Nobel-díjat kapott.
1: A filmgalupnál tartunk, idén kis játékfilmekkel tudtak jelentkezni, és 12 filmet választottatok ki. Milyen témák jelennek meg a filmekbe, illetve hol és mikor szavazhat majd a közönség?
2: Őket a Filmgalop nevű versenyszekciónkban kell keresni. Fiatal erdélyi filmeseknek a fikciós rövidfilmjeit válogattuk idén össze. Róluk így összességében azt kell tudni, hogy fiatalok és iszonyú tehetségesek, és nagyon-nagyon jól látszik ebből a válogatásból, hogy ők hogy néznek most ebben a pillanatban a világra, és mi az ő mondani valójuk róla. Nagyon változatosak a témák, és általában az alkotóknak a hétköznapi valóságából ihletődnek, ha lehet így mondani, de van közöttük olyan, ami teljesen el is rugaszkodik ettől a valóságtól. Van például horror eszközökkel megoldott ballada adaptáció, ugye az Ágnes asszony, az Arany János balladájának egy sajátos feldolgozása, Van animációs mese, egy ilyen szomorkás, gyönyörű melodráma közöttük, de most így igazságtalan kettőt kiemelnem. Igazából mindegyikben van valami különleges, és mindegyiknek van egy jellegzetes, sajátos filmnyelve, és úgy gondolom, hogy ettől nagyon értékes és erős ez a válogatás. Az összes film elérhető lesz a filmtetfest.ron a fesztivál ideje alatt és kizárólag alatta, és ugyanitt lehet szavazni a kedvencükre, hiszen nem csak fődíja van a filmgalopnak, amit egy háromtagú zsűri fog odaítélni, hanem lesz egy közönségdíja is, és erről igenis a nézők döntenek. De ettől függetlenül, hogy igyekszünk mindenkit oda irányítani, hogy szavazzanak a filmekre, amiket már megnéztek nyilván, mindenkinek javasoljuk, hogy nézzék

0: általában hát ezt a területet kutatja, és van egy kerekasztalunk is, amire különböző szakmákból érkező, de rövidfilmekkel kapcsolatban álló szakembereket hívtunk meg. Ugye van egy producerünk, egy vágónk és egy fesztiváligazgatónk, aki kimondottan rövidfilmekkel foglalkozik, úgymond a hétköznapokban. És azt hiszem, hogy nagyon érdekes ezeknek az embereknek feltenni azt a kérdést, hogy mitől jó a rövid film, és mik azok a jellegzetes hibák vagy csapdák, amikbe a filmesek beleesnek, és amitől végül az ő dédelgetett alkotásuk végül nem működik. De azt hiszem, hogy olyan tanácsokat is tudnak ők adni, amik viszont használhatók ahhoz, hogy valaki filmet kezd készíteni, és ugye manapság egyre többen vagyunk, akik valamilyen formájú mozgóképet rögzítünk, akár a saját telefonunkkal. Tehát, hogy mi az, amitől a produktumunk az működőképes lesz, és leköti a nézőt. Az egyik legfontosabb szakmai programunknak az újratervezés címet adtuk. A vendégünk lesz Ugrin Julianna, dokumentumfilmes producer, aki a Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatóságának az elnöke jelenleg, és arról fog mesélni, hogy milyen kihívásokkal szembesült az intézmény nemrég létrejött vezetősége, hiszen ugye egy kormányváltás után az NFI-nek a vezetősége is változott. Illetve szintén érdekes lesz, hogy a beszélgetés második felében határon túli filmes szakemberek fognak beszélni, mesélni arról, hogy az ő szemszögükből hogyan néz ki ez a változás, vagy mire számítanak, vagy hát arra számítunk, hogy ez egy érdekes és tartalmas kerekasztal beszélgetés lesz, ami talán mindenkinek hasznos, és annak, aki pedig csak egyszerűen kíváncsi résztvevőként ül be rá, annak is érdekes lesz. Hát egy kicsit képet kaphatunk arról, hogy hol is tart ma a magyar filmszakma.
1: Erre a szakmai programokra ugye bárki bemehet, igazából nem kell a szakmában lévő személy legyen?
0: Nem, egyáltalán. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogyha valakit érdekel, mert diák, mert akár a hétköznapokban folytat valamilyen olyan tevékenységet, amihez érzi, hogy ez hasznos tudás lehetne, ő tudjon beülni és hallgathassa végig ezeket az előadásokat, teljesen fel ő maga kérdéseket, és hát olyan is nem egyszer volt, hogy lejárt az egész, és utána folytatódott a beszélgetés mondjuk egy kávé mellett valahol.
1: Ezekre előre kell jelentkezni, regisztrálni valahol, vagy csak a program helyszínére oda mennek és beülnek?
0: A szakmai programokra nem szükséges regisztrálni, egyszerűen oda lehet jönni és elfoglalni a helyet a teremben, viszont a filmvetítésekre szükséges jegyet váltani. Ez igaz, hogy nulla lej értékű, tehát nullás jegyekről van szó, viszont ahhoz, hogy legyen helyünk a teremben, érdemes lefoglalni idejében, és hát azt szoktuk kérni mindig, hogy olyan negyed órával előtte érkezzenek meg azoknak, akik jegyük van, hogy a fennmaradó esetleges üres helyekre aztán beengedhessünk azokat, akiknek nem sikerült nullás jegyet váltaniuk.
1: Ugye az elején beszéltünk arról, hogy 3-4 film itt Romániában lesz először vetítve. Lehet tudni, hogy a fesztivál után itt Kolozsváron tegyük fel, hol lehet majd, vagy mikor lehet őket újra megnézni, aki esetleg lemarad a vetítésről?
0: Hát teljes moziprogramot nem tudnék most mondani, viszont nem titok, hogy a Filmtett Egyesületnél filmforgalmazással is foglalkozunk, és van néhány olyan film, amit utána elhozunk a mozikba, és ilyen például a Földszint, aminek lesznek később is vetítései. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenki jut el a fesztiválra, és hát véges a hely, tehát néhány száz hely van a moziban, viszont utána lesznek még vetítések, és igazából érdemes figyelni a programot is, meg a forgalmazói oldalunkat is, ahova rendszeresen feltöltjük ezeket a vetítési időpontokat.
1: A szakmai beszélgetések mellett és a filmvetítések mellett ugye gyerekprogramot is szoktatok szervezni. Idén mivel készültök a csöpségeknek?
0: Idén két csokor klasszikus magyar rajzfilmünk lesz, ezek Macskási Gyulának a rajzfilmjei, hát őt a magyar Walt Disneyként tartották számon, úgyhogy olyan igazi, jóízű magyar rajzfilmeket fogunk megmutatni szombat-vasárnap reggel a kicsiknek, mint tudom is én, a Két borsökröcske, vagy a Kiskakas gyémánt félkrajcárja. Ezen kívül nagy név, legnagyobb név a magyar animációs művészetben, ugye Dargai Attila,

0: akinek a Szaffiát fogjuk még vetíteni. És hogy ki lehessen próbálni és kézbe venni, hogy mi az a film, amit ugye már egyre kevésbé lehet, erről a Nemzeti Filmintézetnek a munkatársai fognak gondoskodni. Lesz egy kis klassz műhelyünk a művészmoziban, ahova tényleg bárki bejöhet, és megnézhet ilyen filmes, mozgóképes játékokat tulajdonképpen, tehát kézzel rajzolhatsz fázisrajzokat, és azokat megpörgetheted, vagy filmszalagot hoznak, és arra lehet rajzolni, ezt a gyerekek szokták szeretni.
1: Az elmúlt percekben Buzogány Klárát, a FilmTetFest szervezőjét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére a 254b énekünknek az első és negyedik versét. Az ének után hallgassuk meg az énekkarnak az énekét. Tehát a 254. számú énekünknek az első és negyedik versét énekeljük, amely így kezdődik: erős várunk, nékünk az Isten.

Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amely megvan írva a Királyok második könyve 22. részének 8-tól 15-ig terjedő verseiben. Hogy a Királyok második könyve 22. részének 8-tól 15-ig terjedő verseiből miképpen szól hozzánk Isten igéje, felolvasom, hallgassuk meg az igéhez illő lélekkel, leülve. És mondta Hilkia a főpap Sáfánnak, az Íródiáknak, megtaláltam a törvénykönyvet az úr házában. És Hilkia odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. És elméne Sáfán az Íródiák a királyhoz, és megvívé a királynak a választ, és mondta, a te szolgáid egybeszedik a pénzt, amely a házban találtatott, és odaadták azt az úrházában munkálkodók pallérainak kezébe. És megmondta Sáfán az Íródiák a királynak, mondván, egy könyvet adott nekem Hilkia pap, és felolvassa azt Sáfán a király előtt. Mikor pedig hallotta a király a törvénykönyvének beszédét, megszaggatta az ő ruháit, és megparancsolta a király Hilkia papnak, és Ahikámnak, a Sáfán fiának, és Akbornak és Mikája fiának, és Sáfának az Íródiáknak, és Asájának a király szolgájának, mondván, menjetek el, kérdezzétek meg az urat én érettem és a népért, és az egész Judeáért a könyvnek beszédei felől, amely megtaláltatott, mert nagy az úr haragja, mely felgerjedt ellenünk, mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek-e könyvbeszédeinek, hogy cselekedtek volna mindent úgy, amit megíratott nékünk. És elméne Hilkia pap, és Ahikám, Akbor, Sáfán és Asája, Hulda proféta asszonyhoz, Sállumnak, a Tikva fiának, aki Harhásnak, a ruhák úr őrizőjének fia volt, feleségéhez, aki Jeruzsálem más részében lakott, és beszéltek vele. És mondja nékik, azt mondja az Úr, az Izrael Istene. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék közöttünk, gazdagon sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk, megvalván a mi bűneinket a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében. Az angyalok és itt vezült elkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. Kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait. Hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassuk meg az énekkar énekét.

Imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel borulunk le előtted, imádkozunk hozzád, és mondunk köszönetet azért, hogy együtt lehetünk Szentházadban. Nálad keressük fáradt és nyugtalan lelkünknek a csendességet, a békességet és a pihenést. Dolgos hétköznapjainkon a világ számtalan gondja és baja vesz körül bennünket. Szívünk gyakran tele van aggodalommal, bizonytalansággal, saját és szeretteink sorsa nyugtalanítja életünket. Ma a hálaadás a pihenés napján nem csak testünk számára keresünk megnyugvást, hanem háborgó lelkünk számára csendességet és békességet, amelyet egyedül csak nálad találhatunk meg. Szent igét hallgatása által ismét megtelik a szívünk erővel, bizalommal és reménységgel, hiszen te vagy az, aki sohasem változol. Mindig atyai szeretetteddel veszed körül bűnös, sokszor ellened lázadó, földi gyermekeidért megbocsájtott bűneiket és bizonytalanságaikat. Ma, amikor a gondviselésedért adunk hálát, hálát adunk azért, hogy megreformáltad az egyházunkat. Nem hagytad azt, hogy eltévejedve eltávozzon tőled, a te tanításodtól. Másképp hirdesse azt, mint ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus közölte velünk. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, fogadd el köszönetünket, hogy újra előtted mondhatunk hálát, köszönetet, mindazért a szeretetért, bizalomért, amelyet közölsz velünk napról napra. Istenünk, együtt vagyunk, egy akarattal, hozzád fordulunk, kérünk, tekints reánk, hiszen tőled jön a megtartás, a vigasztalás és megújulás. Ne vess el orcád elől, tégy engedelmes szívű hallgatóká, hogy ígédnek ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói lehessünk. Kérünk, áld meg és szenteld meg Isten tiszteletünket, hálaadásunkat, szent fiad az Úr Jézus Krisztus érdeméért, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Énekeljük a 407. számú énekünknek az első versét. A 407. számú énekünknek az első versét énekeljük, amely így kezdődik. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. A 407. énekünk első versét énekeljük.

Keresztény testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván hozzánk ebben az órában. Megvan írva a Királyok második könyve 22. részének 15-től 19-ig terjedő verseiben. Hogy a Királyok második könyve 22. részének 15-től 19-ig terjedő verseiből miképpen szól hozzánk Isten igéje, felolvasom, felállva hallgassuk meg az igéhez illő figyelemmel és lélekkel. Mondjátok meg a férfiúnak, aki titeket hozzám küldött. Ezt mondja az Úr. Íme én veszedelmet hozok a helyre, és a helyen lakozókra. A könyv minden beszédei szerint, amelyet olvasott a Juda királya. Mert elhagytak engem, és idegen isteneknek áldoztak jó illattal, hogy engem haragrandítsanak az ő kezüknek minden csinálmányával. Azért felgerjedt az én haragom a hely ellen, és meg sem oltatik. Juda királyának pedig, aki elküldött titeket, hogy megkérdezzétek az Urat, ezt mondjátok. Azt mondja az Úr, Izrael istene, mivel hogy a beszédekre, melyeket hallottál, meglágyult a te szíved, és magadat megaláztad az Úr előtt, halván azokat, amiket a hely és ezen helyen lakók ellenem szólottak, hogy pusztulással, átokkal lesznek, és megszagadtad a ruháidat, sírtál előttem, azért én meghallgattalak. Azt mondja az Úr. Keresztény testvéreim, a mai vasárnapon a reformációra emlékezünk. Ezelőtt 499 évvel, 1517. október 31-én Luther Márton kiszegezte a Wittenbergi vártemplom kapujára a 95 pontot tartalmazó kiáltányát, mely az egyház megújulására vonatkozó tételeket tartalmazta. A reformáció célkitűzései között volt a Biblia újra megtalálása, és mindenki által használható és hozzáférhető alkalma. Az úrvacsora két szín alatti kiszolgálása, a képeknek, a szobroknak, a templomokból való eltávolítása, a latin nyelv helyettesítése minden népnek a saját nyelvével, hogy mindenki értse meg az Isten tiszteletet. Összefoglalva az egyház megreformálása és megújulására vonatkoztak ezek a tételek. Ugyanakkor hitünknek a megújulására, megreformálására és egész életében egyaránt szükségesnek tartott a reformáció. Ma feltehetitek a kérdést, hogy mi szüksége van a mai református hívő embernek a megújulása, a megújulásra, hitének újra átgondolására és a mai napra való alkalmazása. A feleletet a felolvasott ige adja meg a számunkra. Ennek a fényében nézzük meg, hogy ma szükségünk van az egyéni életünknek a reformációjára és az egyéni hitünknek a megújulására. Térjünk vissza a reformáció egyik legnagyobb eredményére, amely a Biblia megtalálásának az eseménye. Valami olyas valami történt, mint Jósiás király idejében, amikor megtalálták néhány törvénykönyvnek a papírjait, és már borzadba vette észre Jósiás király, hogy Izraelnek az egész népe milyen messzire eltávolodott Istennek a törvényteitől. Tulajdonképpen itt láthatjuk meg az igének az üzenetét a számunkra. És feltehetjük azt a kérdést, hogy milyen időszerű a Biblia újra megtalálásának az eseménye, és milyen fontos erről újra beszélni. Sokkal fontosabb, vagy legalább olyan fontos, mint Jósiás király számára volt, amikor megtalálta a törvénytekercseket.
Először is talán azért van szükségünk a Bibliára, mert a keresztény életünk egyik sajátos veszedelme a Bibliának az elvesztése. Kezdetben még volt Bibliám. Pontosabban a Biblia volt számomra Istennek a tanácsa, Istennek a vezetése, életem folytatásának irányítója. Olyan volt számomra, mint a mindennapi kenyér. Aztán nézem a televíziót, hallgatom a híreket, beszélgetek egyik-másik emberrel, és hallom, hogy a Bibliát azt emberek írták. Vannak benne betoldások. Vannak olyan dolgok, amiket a mai tudományos kutatások is igazolnak, de vannak olyan dolgok, amely kétséget vetnek fel bennem, hogy vajon a Biblia az tökéletesen elmondja azt, hogy nekem mire van szükségem, és hogyan kell éljek. Aztán, ha széjjel nézek, és megnézem a mai keresztény embereknek az életét, a viselkedését, hát bizony megtörténik, hogy a Biblia számomra elveszti azt a jelentőségét, amely eddig az életemnek a vezérfonala volt. Aztán van még egy szomorú dolog. A mai rohanó világban az embernek annyi mindenre jut ideje, vagy úgy érzi, hogy nem mindig jut ideje. De elfelejtkezem arról, hogy el tudjam végezni a mindennapi munkámat. Szükségem van arra, hogy a lelkembe csendben visszavonuljak, végig gondoljam a napnak az eseményeit. Elgondolkozzam azon, hogy vajon helyesen cselekedtem, helyesen döntöttem. Arról már nem is beszélek, hogy az imádságról szinte tökéletesen elfelejtkezem. Nincsen néhány másodpercem arra, hogy reggel megkérjem Istent, hogy Uram, segíts meg a mai napon, légy mellettem, irányítsd a lépteimet és az életemet. Maradj velem, és irányíts engem. Valahogy mindezek kiesnek az embernek az életéből. És aztán a Bibliát, hát azt még néha megnézegetem, de legtöbbször már nincs időm felvenni, hogy olvassak belőle. Aztán így veszítem el a Bibliát, és így távozom el Istennek a tanításától. De ha belegondolunk, a Bibliának az elvesztése nagyon sok keresztény embernek az életét teszi tönkre. Sok lelki nyomorúsága arra vezethető vissza, hogy nincs egy iránytűje, nincs a Biblia, amely az embert irányítsa és vezeti az életének a folyamán. A Bibliát ugyanis azt nem pótolja semmi. Ezért mondja a Zsoltáros a 28. Zsoltár első versében. Uram, ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló. Ezért mondhatjuk azt, hogy a keresztény ember a Biblia nélkül olyan, mint Hágár a pusztában, amikor kiürült a tömlőjéből a víz, és kétségbeesve látta, hogy veszélybe forog az élete, és nem tudta, hogy hogyan vezet tovább az útja. A Biblia nélkül ember egyébként olyan, mint a beteg ember. Fáradt, kedvetlen. Nem tudja reménységgel, bizalommal végezni a mindennapi munkáját, sem a családja, sem a közösségnek a körében. Valahogy kísérthető. Akár mihez fog, nem mindig úgy sikerül, ahogy kellene. Hiányzik belőle valami, ami erőt és reménységet ad, hogy a dolgait tökéletesen és jól tudja elvégezni. Tehát ezért fontos az, hogy a keresztény ember számára a Biblia legyen mindig és mindenkor az iránytű. Azért, hogy legyen reménységem, legyen bizodalmam, legyen lelki erőm elvégezni a mindennapi teendőket.
Olyan sok mindent eltervezünk egy-egy napra. Igaz, hogy nem tudjuk mindig befejezni. De amit elvégzünk és amit befejezünk, azt Isten iránti hálával tegyük, és köszönjük meg neki, hogy velünk volt, és úgy valósult meg az elképzelt dolog, ahogy azt én gondoltam, és Isten segítségével sikerült azt véghez vinni. Valahogy mindezeket figyelembe véve, ezért érdemes arról beszélni, hogyha elvesztettük a Bibliát, vagy pedig ha nem is vesztettük el, hanem nem éltünk vele, akkor ideje lesz megtalálni, hogy legyen az életünknek egy iránytűje, egy vezérfonala, amely által mindannyian tudjuk végezni a dolgainkat. Viszont itt is nagyon kell vigyázzunk, hogy ne áltassuk magunkat, hogy azt gondoljuk, megtaláltuk a Bibliát. Hogy megtaláltuk a Bibliát, hát figyeljük meg először önmagunkat. Vannak jelek, amik bizonyítsák azt, hogy ez valóban megtörtént. Az első ilyen jel a bűnbánat. Az egész életünket hatalmába kerülő megrendülés, amint láttuk Józsiás királynál is, megszaggatta a ruháját, leszállt a trónról, és a porba hult az Úr előtt. A mi életünkben minden megváltozik egyszerre, amikor megtaláljuk újra a Bibliát. Már nem mi kritizáljunk, nem kételkedünk benne, a Biblia irányít minket. És az ember, ha figyelmesen olvassa, akkor rádöbben arra, hogy mennyi bűn van az életemben. Felébred az embernek az addig nyugodtan alvó lelkiismerete. Egyszerre látni kezdjük az életünkben lévő hazugságokat. Látni fogjuk azokat a hibákat, amiket elkövetünk embertársaink ellen, családtagjaink vagy közösségünk ellen. Látjuk a képmutatást, látjuk a gőgös magatartásnak és minden más egyéb bűnnek az undokságát. Lehull az emberről az állarc, és akkor az ige tükrében ott látom magam előtt azt a képmást, amely ijesztően néz reám Isten igéjének a tükréből. Ez minden ember számára különlegesen megrázó élmény, amikor rádöbbenek arra, hogy én, aki magamat olyan tökéletesnek, mindent tudónak szinte, és azt képzeltem, hogy mindent a legjobban csinálok, és akkor megnézem, és a Biblia fényénél megértem azt, hogy egyáltalán nem az vagyok, akinek én képzeltem magamat, és az ige tükrében ott áll előttem az igazi arc, az az igazi arc, melyet ha megnézek, megdöbbenek tőle, hogy mennyire más, mint amit én elképzeltem magamnak. Hát ez nagyon megrázó élmény. Amikor rájövünk valójában, hogy tulajdonképpen kik is vagyunk, akkor ez a Biblia megtalálásának az egyik biztos jel. Van azonban egy másik jel is. Ez ugyan nincs benne szó szerint a textusban, de benne van magában a Szentírásban. Ez a jel a Krisztus felfedezése és felismerése. Józsiás király még nem juthatott el eddig, hiszen ő csak néhány törvény tekercset talált meg. A mi számunkra azonban ott van az Ószövetség és az Új Szövetség. Ez a mérhetetlen iránytű, amely irányítja az életünket, amely meghatározza a viselkedésünket, az Istenhez és embertársainkhoz való viszonyunkat. Számunkra a Biblia ezerszer többet jelent, mint az a néhány törvénytekercs jelentett Józsiás királynak a számára. És akkor a bűnbánó
megrendülés után. Felfedezzük Krisztust. Felfedezzük a mi megváltónkat, a mi megtartónkat. Ő az, aki végig kíséri életünket, ahogy megmondotta volt. Én minden napon veletek vagyok a világ végezeteig. És a hívő ember az érzi is azt, hogy nincs egyedül. A legnagyobb gondban és bajban mindig van egy csodálatos erő, egy csodálatos sugallat, amely tovább segíti, és segít legyőzni a gondokat és a bánatokat. Megtaláltad a Bibliát? Ha igen, akkor téged is megragad Krisztus, mint Pál apostolt. Ha annyira úrrá lesz az életeden, hogy beleszól a hétköznapjaidba, ez a Biblia megtalálásának a második jele. A harmadik pedig Isten vigasztaló evangéliumának a meghallgatása és olvasása. A valóságon vágysz utána, hogy halljam Isten igéjének az üzenetét, hogy mit jelent számomra, mit üzent számomra. Nem egyformák a napjaink. Van, amikor jókedvel, vidáman tudom végezni a munkámat, viszont van olyan nap, hogy elkeseredve, magambaroskodva járok, nem tudom, hogy mit csináljak, merre menjek. Ilyenkor kell kézbe venni a Bibliát, elolvasni, biztos találunk benne biztató üzenetet. És gondoljunk arra, hogy nem vagyunk egyedül, nem egyedül küzdünk a gondokkal és a bajokkal, hanem ott van mellettünk Istennek a szeretete és gondviselése. Ezt tudva, újra feltámad bennem az erő és az élet, és tudok küzdeni tovább, olyan napokon is, amikor, hogy úgy mondjam, kevesebb erőm van arra, hogy elvégezzem a mindennapi munkámat. Ismét a Jósiás történetében látható a következő dolog, mikor így szól Isten, mivel megaláztad magad, meghallgattál engem, én is meghallgatlak, mondja az Úr. Tudnunk kell egy dolgot, Isten elől nem lehet elrejtőzni, és Isten látja azt, hogy ki is vagyok én valójában. Az embereket félre tudom vezetni képmutató viselkedéssel, barátságos mosolyjal, amely csak külső megjelenést akar, de belül a lelkemben teljesen más van. Istent azonban nem lehet félrevezetni, és egy dolgot érdemes megjegyezni. Sohasem marad adós annak az embernek, aki ellene fordult, és annak az embernek is megtartja az ígéretét, aki megtartja az ő törvényeit, és szereti embertársait és Istenét. És hogy mennyire szeret minket Isten, azt megmutatja Jósiás király története, hogy Isten még az ítéletét is képes visszatartani a bűnbánó emberért. Ő a töredelmes szívet szereti. Megtaláltad a Bibliát? Én bizonyos vagyok benne, hogy nagyon sokan megtalálják és boldogan el tudják mondani, igen, megtaláltam. Én már tudom, hogy mit jelent sírni a bűneim miatt, és tudom, kicsoda Krisztus a bűnbánó szívnek. Ismerem Istennek az ígéretét. Legyen érte áldott az Úr. Felteltétek a kérdést, hogy mire kötelezi a Bibliát megtaláló embernek az életét, a hívő embert, abban a családban, társadalomban, gyülekezetben, amelyben ma is élünk. Igéink egyetlen szóval felel, a továbbadásra. Add tovább a Bibliát, úgy, ahogy a felolvasott igében megyen kézről kézre, hígy ki a sáfánnak, sáfánnak, királynak, a király a népnek. Te kinek adhatod tovább? Elsősorban a családodnak, a feleségednek, a gyermekednek, az unokádnak,
a legközelebbi ismerősnek, szomszédnak, mindenkit, akit ismersz a közösségben, és mindenkinek odaadhatod, és átadhatod a Bibliát, és elmondhatod azt, hogy mit jelentett a te számodra, hogy van értelme, van célja az életednek. És ha továbbadtad, az nagyon nagy áldást jelent mindenhol, amerre jársz, a családban, a közösségben. A diabolosz, a sátán, az igyekszik mindent tönkretenni, szétdobálni, hazugsággal szétzúzni Istennek minden jóságát, ítéletét és szeretetét. Mindent megpróbál meghazudtolni, semmitől se riad vissza. De aki megtalálta a Bibliát és Istennek az igéje lakik és él az életében, az alatt már nincsen többet hatalma. Itt megszűnik a sátánnak az ereje. Ott már Istennek az igéje uralkodik az ember élete felett. A mai napon, a reformáció emlékünnepén a nagy kérdés az még egyszer. Megtaláltuk-e a Bibliát és annak urát, Jézus Krisztust? Ha igen, akkor elmondhatjuk. Uram, a te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem. Adja Isten, hogy mentül tobban tudjuk ezt elmondani. Kedves testvéreim, ahhoz, hogy a Bibliát megtaláljuk, ahhoz az embernek hite kell, hogy legyen. Ami megváltó Jézus Krisztusunk gondoskodott arról, hogy látható jegyekkel erősítse a mi hitünket és a mi benne való bizalmunkat. A mai napon, ahogy megígértetett, megterítve áll előttünk az Úrnak az asztala. Járuljunk hozzá, bűneinket megbánva, szívünkben, bizalommal Isten iránt kérjük őt. Bocsássa meg a mi vétkeinket, a mi hibáinkat. Segítsen meg minket, hogy valóban tudjam megtalálni a Bibliát, valóban tudjam megtalálni az én Istenemet, hogy az életem is megreformálódjon, hogy újra hívő emberként éljek ebben a világban, hogy meg tudjam látni az életnek a szépségeit, az örömeit, ne csak mindig a szomorúság, a gond és a bánat legyen úrrá felettem. Kérjük Isten, segítsen meg! És ehhez járul az Úr vacsorához való járulás, annak segítsége, hitünknek megerősítése, hogy mindannyian elmondhassuk boldogan. Igen, Uram, megtaláltam a Bibliát. Amen. Áldott Istenünk, mennyi édesatyánk! Hálát egy szívvel köszönjük meg neked, hogy szent igéd által újra és újra megerősítesz bennünket. A szép tanítást, amelyben részesítettél bennünket, hálát adunk az igéért, melynek hirdetése által megmutattad, milyen nagy szükségünk van hitünk szüntelen megújulására. Kérünk téged, Istenünk, mint téged szolgáló lelkek, akik állandóan küzdünk a bűnnel, hogy szüntelenül segíts bennünket, hogy tudjunk küzdeni a kísértések ellen. Könyörgünk, Atyánk, szent lelked által segíts bennünket, hogy tudjunk az igaznak, a benned bízók útján maradni. Adj nekünk erőt arra, hogy engedelmes, alázatos, benned bízó emberek lehessünk, és hogy szent fiadnak tudjuk átadni a mi lelkünket és életünket. Segíts Istenünk, hogy ne csak beszédünkkel, hanem neked szolgáló életünkkel is hirdessük jóságodat és szeretetedet. Mennyei Atyánk, aki feltártad előttünk az örök élet felé vezető utat, a mennyei vigasztalást nyújtott számunkra, segíts bennünket a te akaratod cselekvésére, parancsolataidnak hű megtartására, segíts munkálkodásunkban, támogass és bátoríts a küzdelmeinkben. Tégy győzedelmessé a bűnnel való harcban, vigasztalj meg fájdalmainkban. Úgy akarunk szolgálni neked,
hogy egykor tiszta lélekkel tudjunk megjelenni ítélőszéked előtt, hogy irgalmad által részesei lehessünk a te örökös dicsőségünknek. Menj, édesatyánk, légy ennek a közösségnek minden tagjával. Áld meg és segítsd meg életüket, hogy mindannyian meg tudják találni a Bibliát, hogy mindannyian hűséges gyermekeid legyenek, hogy példás családi életben, örömben és szeretetben éljék az életüket, hogy ez a közösség tudjon előre haladni, hiszen a te áldásod által és a te gondoskodó szereteteddel, amelyel körülveszed, csak így tudunk lépést tartani, tovább jutni, tovább élni, hitünkben erősödni. Kérünk téged, menj, édesatyánk, légy a betegekkel, légy az elhagyatottakkal. Te vidd el hozzájuk a vigasztaló igédet, te segítsd meg őket, hogy újra megtalálják azt az utat, amely országodba vezet. Kérünk, őrizd meg bennünket az elkövetkezendő dolgos hétköznapokon. Adj erőt, hogy el tudjuk végezni mindazt a munkát, amelyet kijelöltél számunkra. Ne csak magunkkal, hanem minden emberrel tudjuk együtt lenni, hogy meghalljuk minden embernek a kérését, aki hozzánk fordul, hogy legyen időnk mindig és mindenkor segíteni másokon. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket, Szent Lelked által tarts meg bennünket, nevedre térjen dicséret, dicsőség és háladás. Szent fiadnak, a Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg alázatos imádságunkat. Amen. Imádkozzunk csendben önmagunkban.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amint megígértük, az Úristen megtartott bennünket, nem nézte bűneinket, megterítettük az Úr szent asztalát, járuljunk hozzá, kérjük Istent, erősítse hitünket, segítsen bennünket, hogy mindnyájan megtaláljuk, és a Biblia szerint éljük a mi életünket. Az adakozást a gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom, adakozzanak a hívek, tudván azt a jókedvű adakozót, szereti és megáldja az Isten. Hallgassuk meg a kórusnak a bizonyságtételét.

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Lucán Niculescu megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártokkal. Bolozsán szerint arról tárgyal Niculescuval, hogy miként lehet lezárni a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség által előidézett válságot. Kornélius Stefán szerint elfogadhatatlan, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása csak szabálysértésnek minősüljön. A fuvarozók a toll.ro bírságok felfüggesztését kérik áprilisig. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Lucán Niculescu megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártokkal. Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnök ma a Szociáldemokrata Párttal kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról. Politikai források szerint az első találkozón kizárólag a kormányprogramról egyeztetnek. A Szociáldemokrata Párt küldöttségét a párt elnöke Szoring Rindjánu vezeti, és tagja mások mellett két volt miniszter, Florin Manolé és Bogdan Iván is. Niculescu csütörtökön 14 órától a Nemzeti Liberális Párt, 15:30-től pedig az RMDS képviselő.

0: mivel tárgyal a pártok bukaresti székházában. Bolozsán szerint arról tárgyal Niculescuval, hogy miként lehet lezárni a szociáldemokrata párt és a románok egyesüléséért szövetség által előidézett válságot. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közölte, hogy arról tárgyal majd a nap folyamán Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, hogy miként lehet mielőbb teljes jogkörű kormányt alakítani és lezárni a szociáldemokrata párt és a románok egyesüléséért szövetség által előidézett politikai válságot. A Nemzeti Liberális Párt elnöke bejegyzésében hangsúlyozta, az új kormánynak el kell végeznie a költségvetés kiigazítást, biztosítania kell a közszolgáltatások működését az év végéig, fékeznie kell a kiadásokat, és elő kell készítenie a 2027-es költségvetést. Bolozsán szerint a következő kormánynak fenn kell tartania a költségvetési fegyelmet, mert az államadósság és a kamatterhek növekedése, valamint a politikai bizonytalanság emeli Románia finanszírozási költségeit. Leszögezte, hogy a 2027-re és 2028-ra vállalt hiánycélok nem képezhetik alkutárgyát, csak az elérésük módjáról lehet tárgyalni. Cornelius Stefan szerint elfogadhatatlan, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása csak szabálysértésnek minősüljön. A Szociáldemokrata Párt első alelnöke Cornelius Stefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön. A politikus szerda este a Facebook oldalán Viktória Stoicu törvénytervezetére reagált. A Szociáldemokrata Párt listáján megválasztott jelenleg független szenátor jogszabályjavaslata kivenni a büntető jog hatálya alól és szabálysértésé minősíteni a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását. Cornelius Stefan bejegyzésében úgy vélekedett, hogy a jogszabályok enyhítése helyett fokozni kell a fellépést a kábítószerkereskedők és terjesztői hálózatok ellen, miközben a megelőzést, a függőség kezelését és a fiatalok védelmét is prioritásként kell kezelni. A fuvarozók a tolpontró bírságok felfüggesztését kérik áprilisig. A Concordia Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel 2027. április 1-jéig, illetve a rendszer teljes működőképessé válásáig a tolpontró útdíjrendszer kapcsolódó bírságokat. A két szervezet csütörtöki közleménye szerint a fuvarozók nem az új kilométer arányos útdíjat kifogásolják, hanem azt, hogy a rendszer műszaki hibái miatt is megbírságolhatják őket. A jelzett problémák között szerepel az alkalmazás menet közbeni leállása, egyes telefonokkal való összeférhetetlensége, a térképről hiányzó utak, a téves jelzett forgalmi korlátozások, és az, hogy esetenként nem lehet célállomásig érvényes viszonylati jegyet kiállítani. A közlemény szerint ilyen esetekben 12 óránként 2000 lejes bírság szabható ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében manapos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morkest.com értesüléseit továbbítottuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Habakuk próféta könyve, 2. fejezetének 3. verse.

0: Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab 5. fejezetének 7. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
4: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban. Szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
3: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
4: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó! Az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
8: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 42. Zsoltár második verse alapján szól ma hozzánk. Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler, ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Piszkos száj és az ügyes Dodger játékos című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Isten hozott, kedves rádióhallgató! Mai áhítatunk alapigét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 42. Zsoltár második versét. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mondd, mikor érezted utoljára igazán, hogy szomjas vagy? Nem azt a szomjúságot kérdezem, amikor jól esik meginni egy pohár vizet, hanem azt, amikor már szinte csak egyetlen dologra tudsz gondolni. Inni szeretnél. A tested ilyenkor nem alkudozik, nem mondja azt, majd később. Tudja, hogy vízre van szüksége. A Zsoltár író ugyanezt a képet használja a lelkére. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mintha azt mondaná, van bennem valami, amit sem pénz, sem siker, sem szórakozás, sem emberi kapcsolat nem tud igazán betölteni. Valami hiányzik. És rájöttem, hogy ez a valami Isten. Talán ismerős ez az érzés. Lehet, hogy kívülről rendben van az életed, dolgozol, van munkád, családod, vannak terveid, mégis amikor este csend lesz körülötted, valami megmagyarázhatatlan ürességet érzel. Mintha lenne benned egy szomjúság, amit semmivel nem tudsz teljesen eloltani. Az ember sok mindennel próbálkozik. Próbálkozik több pénzzel, új dolgokkal, utazással, a sikernek a hajszolásával, kapcsolatokkal, folyamatos programokkal, és ezek mind lehetnek jó dolgok, csak hogy jó dolgokból nem lesz Isten. A lélek pedig végül mindig visszakérdez. Ennyi az egész? A Zsoltár író nem azt mondja, nekem minden rendben van, mert hiszek Istenben. Éppen ellenkezőleg. Ő is küzd. A 42. Zsoltárban arról beszél, hogy könnyek között él, hiányzik neki Isten közelsége, és még azt is megkérdezik tőle, hol van a te Istened? Mégis kimond valami nagyon fontosat. Szomjazik a lelkem az élő Istenre. Ez azt jelenti, hogy lehet úgy is keresni Istent, hogy közben vannak kérdéseink. Lehet úgy is Isten felé fordulni, hogy még nem értünk mindent. És lehet úgy is imádkozni, hogy az embernek csak ennyi jön ki a száján. Istenem, ha valóban itt vagy, találkozni szeretnék veled. Lehet, ahogy most hallgatod ezt az áhítatot, ezt gondolod magadban, én nem vagyok különösebben vallásos. Akkor hadd mondjam ezt neked. Lehet, hogy éppen az Isten utáni szomjúságod az első jel, hogy keresed őt. Nem kell előbb mindent tudnod. Nem kell előbb templomba járó emberré válnod. Nem kell minden kérdésedet megválaszolnod. Keresd Istent ott, ahol éppen vagy. Mondd el neki őszintén, hogy mi van benned. Ha üres vagy, mondd el. Ha csalódott vagy, mondd el. Ha haragszol, mondd el. Ha félsz, mondd el. És ha még csak annyit tudsz mondani, Istenem, szomjazik a lelkem, de nem tudom, hogyan találhatnék rád, akkor kezd ezzel. Mert Isten nem egy távoli fogalom. A Zsoltár nem egyszerűen Isten hitre hív bennünket. Az élő Istenről beszél. Arról az Istenről, akihez oda lehet fordulni, aki előtt nem kell megjátszanunk magunkat. Aki ismeri a szívünk legmélyebb szomjúságát is. És Jézus később ezt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Milyen különös. A Biblia végig ugyanoda vezet bennünket. A szomjas embernek nem magát kell becsapnia azzal, hogy nem szomjas, hanem vizet kell keresnie. És a szomjas léleknek sem az a megoldása, hogy még több mindennel elfoglalja magát, hanem, hogy Istenhez fordul. Lehet, hogy ma nem is kell más tenned. Csak állj meg egy pillanatra, és mondd ki, Uram, szomjazik a lelkem utánad. Lehet, hogy ez lesz az első őszinte mondatod Isten felé. És talán egy hosszú keresés után éppen ezen a ponton kezdődik el a te találkozásod. Amen. Imádkozzunk. Urunk, élő Istenünk,
Te látod azt is, amit mások nem látnak bennünk. Ismered a szívünk szomjúságát, az ürességét és kérdéseit. Köszönjük, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy hozzád forduljunk. Kérünk, találkozz velünk ott, ahol éppen vagyunk. Ha keresünk téged, vezess közelebb magadhoz. Ha elfáradtunk, adj új erőt. Ha üres a szívünk, töltsd be jelenléteddel. És taníts bennünket felismerni, hogy amit a világ nem tud megadni, azt benned megtalálhatjuk. Ébreszt fel bennünk a vágyat utánad, az élő Isten után. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a 42. Zsoltár második verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Piszkos száj és az ügyes Dodger játékos című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A piszkos száj és az ügyes Dodger játékos. A gyűz az agresszívebb mítosza. Leo, piszkos szájú durósar, baseball játékosként játszotta a Brooklyn Dodgers, a New York Yankees, a Cincinnati Reds és a St. Louis Cardinals csapataiban az 1930-as, 40-es évek során. Sikert sikerre halmozott menedzserként is, de leginkább a vad vérmérsékletéről volt híres, na meg arról az életfilozófiájáról, amivel megindokolta a viselkedését. Ez a törtető durósal menedzserként végigtörte úszta az utat három nemzeti liga bajnoki címig. Csapata gyakran tükrözte főnöke hozzáállását. Szilárd meggyőződése volt, hogy egy embernek rugnia, karmolnia, harapnia, ütnie, sebeznie kell, ha azt várják el tőle, hogy nyerjen. De ez csak mítosz. A Leo durósal mítosz. De akár J.R. Ewing mítosznak is hívhatnánk. Vagy Angela Channing mítosznak. Ám akárhogy hívjuk, akárhogy nézzük, akkor is csak mítosz. Negyedik, Orell Leonard Hershey, az 1988-as világbajnokság Los Angeles Dodgers dobóásza volt. Annak az évnek a rendes szezonja során 23 meccset nyert. Sőt, új rekordot állított fel azzal, hogy 49 egymást követő dobásból egy pontot sem vesztettek el az 1988-as szezonban. A legértékesebb játékos díját is elnyerte, nem beszélve arról, hogy jelölték a Cy Young díjra is, mint a Nemzeti Liga legjobb dobóját. Történetesen Orell egy kedves fiú volt. És keresztjén. Miután megdöntötte a rekordot, letérdelt a dobódombra, s hálát adott Istennek. Mikor véget ért az utolsó meccse a World Series sorozatban, az öltözőben elárult egy riporternek, hogy a kispadon ülve dicsőítő énekeket dúdolgatott, hogy megnyugtassa magát, s fenntartsa a koncentrációját. Aznap este a tévében is bizonyságot tett. Tudom, hogy ez nem egy vallási műsor, de szeretnék köszönetet mondani Istennek. Bár a következő szezon során válsérülése miatt abba kellett hagyni a pályafutását, teljesítményével beírta magát a baseball történetébe, mint a tehetségéről és kemény munkájáról szóló bizonyságtétel. Ha a kedves fiúk érnek utolsónak a célba, akkor Orell vajon hogy jutott fel a csúcsra? A lélek kardja, a Biblia megmutatja, hogy Leo durósal mitosza micsoda hazugság. A mítosz így szól. A kedves fiúk érnek utolsónak célba. A Biblia viszont ezt mondja. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. A Máté evangéliuma 5. részének 5. versében. A mítosz ezt mondja. Rúg és karmolj, hogy elérd, amit akarsz. Isten szava pedig ezt. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Olvassuk a Jakab levele 4. részének 10. versében. A mítosz ezt javasolja. Gázolját másokon, hogy feljuss a csúcsra. A lélek kardja pedig ezt. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. Szintén a Jakab levél 4. részének 6. verse. A mítosz így biztat. Emeld magasra, amit elértél, dudálj hangosan, ha megszerezted, tudja meg mindenki. Jézus viszont erre figyelmeztet. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Olvashatjuk a Lukács evangéliuma 14. részének 11. versében. Van, mikor a kedves fiúk lesznek az utolsók. És megesik az is, hogy a kevésbé kedves fiúk lesznek az utolsók. Durósar csapatmenedzserként 3-szor végzett az első helyen. 21-szer, meg nem. Még olyan is előfordult, hogy utolsó lett a csapata. Néha azonban, mint Orell Hershey esetében is láthattuk, egy kedves fiú kemény munkája, kitartása, elszántsága és alázata azt eredményezi, hogy első lesz. És mikor így történik, az elégedettséget csak növeli az a tudat, hogy mindezt a lehető legjobb módon érte el. Eszünkbe juthat itt a legendás magyar sportoló Balczó András, aki szintén kedves fiú és keresztjén, s többszörös olimpiai és világbajnok öttusából, jegyzi meg a fordító.

A Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hostler, Ne dobd el az agyad, Tud, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, a Piszkos száj és az ügyes Dodger játékos című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Az okos leány Benedekelek meséje. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még a királyhoz is eljutott. A királynak annyit beszéltek a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába. Felviszik a leányt a palotába, ott a király fogadja, s mondja neki. No te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Hát ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson 100 esztendős fonalam. Fonj nekem abból aranyfonalat. Felelte a leány. Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom, van az édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése. Csináltasson nekem abból orsót, s akkor én is megfonom az aranyfonalat. Tetszett a királynak ez a felelet, s mindjárt más kérdést gondolt ki. Hát jól van, leányom. Az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van nekem a padláson 100 lyukas korsóm. Foltozd meg azokat. Én jó szívvel, mondja a leány. Csak elébb felséget fordítassa ki a korsókat, mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. Mondja a király. Okos volt a második felelet is. Még adok néked egy kérdést. S ha arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek. Csak mondja, felséges királyom. Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is. Legyen is, meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a szakácsnőtől kér két szitát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott egyet, a két szita közé tette, s úgy ment fel a király színe elé. Itt van, felséges királyom. Fogja a király a két szitát, hogy nézze meg, mi van benne. Abban a pillanatban a galamb kirepült. Na lássa, felséges királyom, hoztam is, nem is. Volt is, nem is. De már erre olyan erősen megtetszett a királynak a leány, hogy egyszeriben hivatta az udvari papját, összeesküdött a leánnyal. Elő a cigányokat! Lett nagy lakodalom! Eltartott egy hétig, talán kettőig is. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: csókai csóka. Csókai csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fehérbe. Unt a szegény jámbor, hogy ő télen-nyáron örökkön-örökké feketébe járjon. Ahogy így tűnődik Ákhegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni, hófehér galambá, hogy kellene lenni?
1: Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka! Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled.
0: Nagy eszű rókának szót fogad a csóka.
1: Nagy végan leugrik az ágról a hóba, az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle?
2: Azt hiszem, galamb vagy,
1: csípte meg a róka.
3: S csapott nagy ozsonnát belőle a hóba. Róka csípte csóka csípte róka.
1: Így lett fehér galamb, a csókai csók.
4: Régen, amikor az emberek még némák voltak, a halak gyűlést tartottak,

sajnálkoztak egy csomót az emberek miatt. Aztán nekik adták a beszédet. Ezt anya mondta. Én meg azt mondom, ha kicsit nagyobb leszek, összegyűjtöm a szavakat egy műanyag zsákba, és beleöntöm őket a tengerbe. Hadd beszéljenek ezután a halak is.

A képzelet varázspálca. Hogyha fáradt vagyok nagyon, mesekönyvem lapozgatom. Nézegetem a képeket. S hasonlókat festegetek, csak hogy...

más lesz nálam. Víziló nő a tojásban. Körbeforgó kerge birka lesz rajzomon a körhinta. Egy sündisznón fecske vágtat, és lábuk lesz a labdáknak. Gőzmozdony lesz a sárkányból, a tehén egy struccal táncol, orszarva van az egérnek, a verevek mendegélnek, róka él a csigaházban, a kétpopu tevén szárny van. A kenguru erszényében egy elefánt alszik éppen, és egy cica kényes orrán tótágast áll egy oroszlán. Egy léggömbeg úgy dobolgat, hogy elkergeti a holdat a helyéből és helyébe, maga a dobszál az égre. Csacsit eszik egy kis virág, hinta lovagol a zsiráf. A béka meg kígyót bűvöl, krokodil lesz a szegfűből, a gyors vonat karikát hajt, mókus farka van a ráknak, a majomnak meg agancsa, hogy a delfint megszalassza. Van könyvemben varjúkutya, gyíkpelikán és sasbika. Ilyen az én birodalmam. A föld alatt, a magasban repül furcsa állatkertem. De holnap már újra festem. Egész más lesz minden állat. Új arca lesz a világnak. A képzelet vadáspálca.

A vonatcsinek egymás mellett mennek, de valahol messze összeérnek. Apa szerint csak a végtelenben. Apa és anya is egymás mellett mennek. Én meg középen, mert én vagyok a végtelen, ahol ők összeérnek.

Még a váram, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is. A szereposztásnál csak első lehetek. Telnek, hullnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz és a munka emél.

mindenki, bármely megkülönböztetésre való tekintet nélkül, hivatkozhat a jelen nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

star. Felejtsd el.

Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a ritmus kavalkád. Fellejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felülmulhatatlan élmény, ne mondjam kétszer senkinek. Csak tessék, tessék, urak és szép leányok!